0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer López a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezonban is, és a szombati nappal elérkezik a Campus Fesztivál is az utolsó napjához. A Rádió 1 stage-en Wilcox Antonio, Hanvai PG, DJ Junior, Loving Arms, Jamina, Kollár

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Ezen a hétvégén Forma 1 magyar nagydíj, most már negyedik évtizede. 1986-ban rendezték az első magyar nagydíjat, és azóta is minden idényben a menetrend része. A pálya, és akit hozok a folytatásban, Martin Garrix, ő majd a holland, a Zandvoorti nagydíj záró ünnepségének lesz a fő fellépője. Butterflies, már bekészítettem.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
1: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés, Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát- és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani. A közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Sleep Tonight hozom már is a folytatásban Sam Felt, a Switch Disco és Rehab közösét. Hát akik jelenleg itt vannak a Campus Fesztiválon, sokat nem fognak éjszaka aludni, az biztos. A Rádió 1 stage-en dübörögnek az igazi mai slágerek egészen július 26-áig, és a héten napközben a Strand Fesztiválra is lehet páros belépőket nyerni, hiszen abszolút benne vagyunk most a fesztivál szezonban. Sleep Tonight hozom az éjszakai műszakhoz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is, és gyorsan csekkoltam a Campus Fesztivál pénteki programját, a Rádió 1 Stage programját természetesen. Kollár fog fellépni este, aztán DJ Junior, Wilcox, Bricklake, Cookie, Regalili, Loving Arms, majd Pure Beat. És nincs kizárva, hogy ezt a dalt is játsszák majd a remix változatot. Tame Impala, Jenny és a Dracula, ezt hozom az igazán koránkelőknek.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jönnek a tudáspercek, aztán az új és aktuális Rádió 1-es zenék közül Metzger Viki újdonságát húzom elő a kalapból. Itt lesz a One Kiss, Gabriel Dancerrel közös dal, elhozom Sam Feldalát, itt lesz Ray, és még sokan mások. Az óra egy Hertz klasszikussal indul, Purple Disco Machine remixben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikáció

0: Emberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Sam Feld például, aki a születésnapi fesztiválunk egyik nemzetközi sztár fellépője volt 2026-ban, és minden fellépése előtt egy szigorú rutinhoz ragaszkodik. Alszik egyet fellépés előtt, aztán fekvenyom, mindig megcsinálja, vacsizik, egy kis könnyű vacsi, például a sushi, FaceTime-ol a családdal, aztán koffein, általában kávé vagy valamilyen energiaital, és nagyon örül annak, hogyha van egy pingpongasztal valahol a közelben. Nagyon szeret pingpongozni a Sam Feld. Őt hozom most, ez a Heart Like Mine a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem, szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray a folytatásban, jön Where is my husband? 3:45 előtt egy kicsivel pedig Balázsék Beston, aztán élőben a stúdióval a héten utoljára, de szombaton sem maradunk kedvenc reggeli csapatunk nélkül, 8 órától Balázsék Weekend.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Önkormányzati bérlakásra várják a pályázatokat Romonyán. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot Romonya önkormányzata. A településen a Béke utcában található 37,5 négyzetméteres lakásra várják a pályázókat, akik vállalják a bérleti díj és a rezsiköltségek fizetését is. A lakás bérbeadása határozott időre 2 évre szól, melynek lehet kérni a meghosszabbítását. A pályázatokat formanyomtatványon

0: hangversenyt. Az érdeklődőket este 7 órára várják a helyszínre. A Magyar Hertelendi Önkormányzat újra meghirdette a Jó Tanuló ösztöndíjat. A településen élő általános és középiskolai diákok, illetve felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók pályázhatnak az évi egy alkalommal adható 25 000 forintos ösztöndíjra, amennyiben megfelelnek a kiírás feltételeinek. A kérelmeket július 31-éig várják. A pályázat feltételeiről a község hivatalos honlapján érhető el részletes tájékoztató.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszán. A helyszínen a héten teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. Árokpatka és szegélyrendezést végeznek Magyarszék térségében, a helyszínen sávlezárásra kell számítani. Útszűkület lassítja a forgalmat a 6-os számú főúton Pécsvárad térségében. A Villány Újpetre összekötő úton útépítési munkákat végeznek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint egy szakaszon csak félpálya járható. A Hungaromet szakembereinek előrejelzései szerint ma általában napos idő lesz, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban nem várható, legfeljebb futószáporok alakulhatnak ki. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a nappali csúcshőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Akár vérrák is állhat az állandósult hátfájás hátterében. Erre Ljubljanában rendezett nemzetközi mieloma multiplex konferencián hívták fel a figyelmet. Ugyan ritka betegségnek számít a második leggyakoribb vérzőképszervi daganatos megbetegedés. Magyarországon több mint 2500 embert kezelnek ezzel. A betegség alattomos, sokáig észrevétlen marad, mivel nehéz összekötni a hát és derékfájást a vérszegénységet kiváltó sejt burjánzásokkal. A betegség gyógyíthatatlan, és a mielómások többsége 50-70 év közötti, éppen ezért sokan annak tudják be a hátfájást, hogy öregedni kezdenek. Az orvosok is először lumbágónak vélik a fájást, a vérzőképszervi daganat kimutatása akár hónapokba is telhet. A mieloma multiplex labor lelet, de röntgen vagy csontfelővizsgálat útján is kimutatható sokszor. A kezelési lehetőségek ugyanakkor sokat javultak a 30 évvel ezelőttiekhez képest. Az új célzott biológiai terápiákkal akár élethosszig tartó krónikus betegségét tudják redukálni, a diabéteshez hasonlóan a betegséget. A kezelési módszerek kombinálásával tudják leginkább visszaszorítani a betegséget, amelynek egyébként hátránya, hogy egy hosszabb tünetmentes időszak után visszatérhet. A mieloma multiplexet ritka betegségnek tartják Európában, Magyarországon évente nagyjából 500 embernél mutatják ki. Leggyakrabban itthon is a 60 és 74 éves kor közöttieknél jelenik meg, ugyanakkor több évben is előfordult, hogy egy-egy 10-14 éves gyereknél is kimutatták. A betegség felismerését utóbbi esetben nehezíti, hogy nem is okoz tüneteket. A legárulkodóbb jel, hogy a betegek jó része csont, derék vagy hátfájdalom miatt fordul orvoshoz. Gyakori tünetei viszont a fáradtság, levertség is, illetve a fertőzésekre való fogékonyság, az éjszakai izzadás vagy a hőemelkedés. A betegségről úgy néz ki, hogy a következő időszakban többet is lehet hallani, a közép-kelet-európai országok összefogást kezdeményeztek, azért, hogy a régióban az érintettek minél több tájékoztatást kaphassanak betegségükről.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit, ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerintes sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT-specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Hívjuk a Szújót. Hello Zoli, jó reggel. Gyerekek,
2: jó reggel. Hát tudod, azért 0-24-ben készenlétben vagyunk. Szevasztok, jó reggel.
1: Hello, ciao, örülünk.
2: Itt vagyok a Hungaroring paddockjában. Ezek a gyönyörű motorhómok, ezek a üvegpalották, amiket ilyen 8-9-15 kamion hord Európában versenyhelyszínről versenyhelyszínre, ezek már állnak. És ez most az a része történik a hétvégének, amikor a Pirellinek a kamionjaitól a csapatok képviselői szépen gurítják ilyen kis gurulós kocsikon nagyjából 8-assával azokat a gumikat, amit az hétvégére allokáltak a csapatoknak, és akkor begyűjtik. Ezeket kicentírozzák a Pirellis kollégák, és akkor viszik vissza a garázsokba, hogy ezeket majd szépen felhasználják a hétvégén. Jönnek, mennek a szerelők, szép egyenruhákban vannak, szépek a motorhomok. Gyerekek, azért óriási dolog, minden csütörtökön a Magyar Nagydíjon egyszer megállok, és azt mondom, hogy az, hogy 1986 óta ezek folyamatosan ide jönnek egyszer egy évben, az azért óriási dolog.
1: Egy-két ilyen pálya van már csak a mezőnyben, aki ennyire régi,
2: figyelj,
1: mint mi, nem?
2: Azt hiszem, hogy csak Monza rendelkezik hasonló, vagy picit hosszabb streakkel, tehát megszakítás nélkül megrendezett futamma, 41. Magyar Nagydíj. Tehát
1: ez érdekes, hogy igen, azért ezt sikerült kormányokon, politikán, pártpolitikán, mindenen úgy átmenekíteni, hogy ezen nem változtatott semmi, pedig aztán itt sok mindenki jött benne, de hogy ez valahogy így megmaradt. Ezért ez tényleg ritka.
2: És Balázs, annyira fontos, hogy ezt kihangsúlyozod, mert egyébként ezekre a konszenzusokra szerintem alapvetően nagy szükségünk lenne, hogy általában itt a magyar társadalomban, hogy ez tényleg része a történetünknek. Ahogy ugye annak idején 86-ban nem csak az első magyar nagydíj volt, hanem a Népstadionban a Queen adott egy fantasztikus koncertet, messze túlmutatott önmagán.
1: Igen.
2: Szerintem ennek társadalmi jelentősége volt, amikor a bűnös nyugat megérkezett ide a Hungaroringre, és előtte azt kérdezték Nigel Mansellék, hogy lehet-e húst kapni az országban, és folyik-e víz a csapból, vagy vigyünk.
1: Azt a mindenségét. Igen. Aztán még kaptunk egy kicsit Csernobilból, és sűrűje volt az a 86.
2: Az a 80, azt csodálkozunk, hogy ilyenek lettünk, ami mi az X generációban, hát azt se tudjuk, hogy előre nézzünk, vagy hátra.
1: Ilyen komár pilóták ott jönnek, mennek, ott vannak, vagy ők péntektől szaporodnak?
2: Még nem, ma már jönnek, mert a csütörtöki nap az első olyan hivatalos nap egy versenyhétvégén, amikor már interjúkat lehet előkészíteni, ugye ez engem már pár éve nem érint, de azért mindig megnézem, hogy ki mikor nyilatkozik reflexből, és csütörtökön megérkeznek, és akkor itt még menés nincsen a pályán, csak a safety car, a biztonsági autó tesztel. Egyébként az is egy baromi látványos dolog, és Bernd Mailänder, ez a német pilóta, aki hosszú-hosszú évtizedek óta vezeti a safety car, ő már itt van. Ugye az ő egyik gyermekét hívják Bélának, semmi köze Magyarországhoz, csak megtetszett neki a csengése a névnek. Amikor kiderült számára, hogy ez egy király is volt nálunk, akkor elnevezte a fiát Béla Mailändernek.
3: De neki mit ne. Kell?
4: Gyönyörű. De. Ne. Nem Bella voltam úgy, hogy
1: Béla lett a fia, tényleg?
2: Nézd el, Bernd Mailändernek mondom, annyi köze van Magyarországhoz, hogy évente egyszer eljön vezetni a safety cart ide is, és annyira megtetszett neki a Béla név, hogy elnevezte az egyik gyermeket
1: ez
2: Bélának. Ez milyen sztori,
1: nem? Ez nagyon durva, igen, mert ha megtetszen neki valami, nem tudom, ritkább, nem tudom, az, hogy Béla.
2: Ja, Béla.
1: Megtetszett ez a Béla, és az ott a Béláról hívják a fiát.
2: És akkor volt még a nagyon régen a Red Bullnál dolgozott egy nagyon helyes csaj, és neki meg egy vizsla kutyája volt, és itt a Magyar Nagydíjon volt még nagyon kicsi a kutya, és kérdezte, hogy mi a legtipikusabb név, és akkor mondtuk neki, hogy Lajos, úgyhogy Lajosnak nevezte el a vizsláját, a magyar vizsláját.
3: Oh. Ilyen rohadékok vagytok.
1: És ez a Mailander még mindig vezet, mert ez ő
2: is. Ne is mond,
1: ez hogyan?
3: Hát, ez 30 éve ott van a csáv.
1: Már ezt kirakták, meg visszajött, nem mindig ő volt, ő megszakításokkal, ő elment.
2: Nem, ő nyomja hosszú
1: volt. Ideje,
2: igen. Most azt néztem, hogy elég vastag a szemüveg lencséje, hogy most köszöntöm neki. Hát azért látszik, telik ez a rohadt idő, de hát ez mindannyian érezzük magunkon. Minden esetben azt, mire meg kéne nézni, szerintem szemüvegben vezet, de hétvégére egy feladatnak kiadom magamnak, hogy vajon kontaktlencsében vezet, vagy szemüvegben. Mert egy-egy pilóta annak idején szemüveget is viselt, Sebastian Bourdais-ra emlékszem, aki ilyen volt, de azért többnyire kontaktlencsét hordnak. Tartsatok egy pillanatra? Hey, buenos días. How are you? Good to see you. Bocsánat, ő az FIA versenyigazgatója volt, és megköszönte a csokoládét meg a köszöntőlapot, amit bekészítettem az összes FIA-s kollégának a szobájába. Ez egy nagyon szép gesztus volt, úgyhogy az várta őket, az FIA-s munkatársakat.
1: Csokoládét raksz szobákba?
2: Képzeld el, mind a 75-be beraktam, képzelheted.
1: Azt a mindenség.
3: De nincsen neki egy embered, ez tényleg neked kell végig
1: ott
3: hordani.
1: Ott visz egy kis kosárkával a kezedbe, és rakod be a szobába a csokoládot.
2: Nekem szerencsére csak a recepcióig kellett elmennem, mert annyira kedvesek voltak a szállodában, hogy mind a 75 szobában már ők pakolták be, de gondoltam, hogy tudod, mert ugye az MNAS, az Autosport Szövetség, az alanyi jogon tagja a Nemzetközi Szövetségnek, az FIA-nak, amely felügyeli a Forma 1-et, és hát ilyenkor ugye itt én vagyok az FIA-s kollégák első számú kapcsolattartója, hogyha valami nyűgjük van, akkor engem hívnak.
4: Térjük a lényegre, milyen csokoládé?
2: Mehet.
1: És maradt-e? Csokoládé, gömbő csokoládé, te csokoládé?
2: Egy változatos szortimentet igyekeztem összerakni. Na, úgyhogy itt vannak az új csapatok, Cadillac, látom itt a motorhomját, nagyon szép csillogó-villogó, itt van az Audi, ugye az is új csapat, tehát most azért elég izgalmas évet élünk, és ez még mindig csak a 11. futam ebben az új szabályrendszerben, tehát azért még bőven van mit tanulni saját magukról, meg az autókról a csapatoknak.
1: Most ez az elektromos sztori van még? Tehát ezzel most nehéz, küzdenek? Ez túlél itt minden? Nem lehet ezt visszahozni? Vagy ez utálják ők is, nem?
2: De persze, elkezdték már egyébként finomítani a szabályokat, most a következő 2 évben folyamatosan visszatekerik majd lépésről lépésre évente az elektromos komponensnek a teljesítményét, az akkumulátornak a teljesítményét. Most ugye 50-50%-ban oszlik meg, tehát aksi, meg a belső égésű V6-os turbomotor, az 1000 lóerőnek nagyjából a felét adja ez a két sztori, és éppen most bontakozik ki egy baromi izgalmas vita a Forma 1-ben, mert most már azért olyanokat nyilatkoznak a pilóták, de főleg a mérnökök, ami alapján elkezdett összeállni a kép, hogy tudnélik ezekben a rendszerekben, és most kapaszkodjatok meg, mesterséges intelligencia dolgozik. Nem az a fajta, amivel mondjuk a ChatGPT-vel beszélgetünk, hanem gépi tanulás működik a rendszerekben, amely, hogyha véletlenül a pilóta rosszkor fékez, vagy kicsit korábban kezd el kigyorsítani, akkor a következő egyenesben újra számolja az akkumulátorból visszatölthető energia kinyerését, és lehet, hogy nyomja a gázpedált a versenyző, csak nem ad neki elég energiát az aksiból. Az öntanuló rendszer, az algoritmus, gyerekek. És most van, ezért nyilatkozta Norris meglehetősen indulatosan néhány verseny hétvégével ezelőtt, hogy azért az nincs jól, hogy az időmérő edzés sorrendjét számítógépek döntik el. Úgyhogy érdekesen alakul a sztori a
1: formájban. Tehát beleszól a számítógép?
2: Úgyhogy körről körre, sőt kanyarról kanyarra tanul, és ha te hibázol egyet versenyzőként, mert azért ők is szoktak elég egy apró hibát véteni, akkor ő másként számolja el. Tovább megyek, hogyha szembeszél van a célegyenesben, azt érzi, hogy hosszabb a célegyenes, mint amit eredetileg beállítottak, tehát ő másként fog gazdálkodni a rendelkezésre álló energiával, és másként tölti vissza a versenyzők nagy bánatára és megrökönyödésére, mert a Forma 1-ben 5-10 lóerő is számít, de hogyha mondjuk full lemerül az akkumulátorod, az mondjuk 400 lóerő mínusz az egyenes közepén.
1: De miért mi a policiuk, vagy a hosszú távú víziójuk? Miért akarják ennyire kivonni belőle az embert? Oké, hogy kísérleteznek, meg innovációk, igen, meg a sima közlekedés bátraktak egy csomó technikát, de miért szorul egyre hátlébb a pilóta szerinted?
2: Nagyon fontos, ezt nem akarják. Tehát igazából a csapatok túl okosak, és meg kell menteni a Forma 1-nek azt a bizonyos nyersességét, azt az elemét, hogy a versenyző döntsön el mégis mindent, attól, hogy a mérnökök kitalálják, hogy a versenyző ne hibázhasson. Tehát érted, mit mondok, hogy egyszerűen annyira jók a mérnökök, annyira okosak a mérnökök, annyira új nekik ez a vadászterület ezekkel a hibrid rendszerekkel, hogy egyszerűen azt akarják, hogy a pilóta, aki szerelmeztet, aki rosszul aludt, akinek kikapott a kedvenc csapata, és az érzelmei befolyásolják, ez a jelenség ne legyen ott a Forma 1-ben. Ugyanakkor mi átlagnézők, és szerintem jó esetben a szabályalkotó is, azt szeretnénk látni, hogy a világ 22 legjobb autóversenyzője küzd az elemekkel, küzd egymással, meg küzd a technikával, de ott úgy működik minden, ahogyan lenyomja a gázpedált, ahogyan fékez, ahogyan sebességet vált, vagy megtalálja a kanyar csúcspontját és a féktávnak az elejét. Tehát ez egy nagyon érdekes vita. A hibrid rendszer meg azért jött be, mert egyszerűen az autóipar ebbe az irányba tolja kicsit saját magát, és ennek köszönhető, hogy egy Cadillackkel beszállt a General Motors, ennek köszönhető, hogy az Audi itt van, ennek köszönhető, hogy a Honda nem szállt ki. Tehát azért ez az autógyáraknak, a hétköznapi autógyártásban egy fontos üzenet lenne, csak itt az autósportban most már ki lehet mondani egyértelműen, picit minden másként működik, mert kellenek az érzelmek, kellenek a hibák, és kell bele az ember.
3: Jó, és mikor áll vissza akkor a rend? Most mit mondanak?
2: Két év múlva.
1: És akkor jön vissza a V8 is?
2: Mert ugye belengedte Szulajem elnök úr, az FIA elnöke, és azt hiszem, hogy az értő, vagy nyitott fülekre talált a szurkolók, meg a talán a Forma 1 döntéshozói kapcsán is, úgyhogy vissza fog valószínű jönni a V8, de hát most ugye még csak az elején vagyunk ennek az új szabályrendszernek, és ezek ilyen 5 éves ciklusokban szokták egymást váltani, egyszerűen azért, hogy a csapatok föl tudjanak készülni az új erőforrások megépítésére. Szóval, hogy azért most még van 4,5 évünk ezzel a dologgal, és ezt kell valahogy jobb irányba terelni. Ezért mondtam, hogy 2 év alatt vissza fogják tekerni az akkumulátornak a teljesítményét a V6-osnak a javára, a belső égésű motor javára.
1: Okay,
2: mondtam, hogy Antonelli vezet?
1: Ezt akartam kérdezni, ki vezet? Antonelli vezet.
4: Csak azt akartam kérdezni, hol van Antonelli?
1: Igen, hol van, és mit
2: csinál? Ő a Mercedes-nél megy, egy fiatal olasz csávó. Engem egyébként a fiatal Valentino Rossira emlékeztet, majd nézzétek meg a hétvégén. Egyszer legalább kapcsoljátok be. Profilból meg fél hátul, anschnittből. És kicsit olyan, mint annak idején Valentino Rossi volt, legalábbis nekem. És szemtelenül fiatal még mindig, csak 19 éves, szemtelenül gyors, idén a 10 futamból 6-ot már megnyert. Legutóbb például a belga nagydíjat, és 2024-ben még Forma 2-es pilótaként volt itt egy olyan versenye, hogy hátulról indult, és végül is olyan fölénnyel nyert a Forma 2-ben a Hungaroringen, nagy öröm volt nézni, tehát nem ismeretlen azért a Hungaroring se számára, alsóbb kategóriákban már persze többször járt.
3: És vajon összejönne a tifózik nagy álma, hogy ez az olasz fiatal ember egyszer csak egy olasz autót fog vezetni?
1: Hát ha véget akar vetni a karrierének, akkor irány a Ferrari.
2: Na, gonosz vagy,
3: Zoli, gyere mögém, álljunk össze, mit csináltunk ebben az évben?
2: Figyelj, tehát gyakorlatilag minden alfás azt mondja, második, hogy ez már majdnem Ferrari. Tehát a Ferrari tényleg jól áll idén. Lewis Hamilton kiegyensúlyozott, ez egyébként Kim Kardashian megjelenésének is köszönhető, de ezzel a világon semmi baj nincs. Tehát nagyon-nagyon jó a Ferrari. Leclerc ugye az előző két versenyből egyet megnyert Silverstone-ban, múlt héten meg második lett Belgiumban, és én azt hiszem, hogy a Hungaroring vonalvezetése ennek a Kastinak, ennek a Ferrarinak alapvetően kedvezhet, úgyhogy szerintem ezen a hétvégén hát eséllyel szállnak harcba akár a győzelemért, és ugye nagy kérdés, hogy Lewis Hamilton elképesztő rekordot tart itt a Hungaroringen, 8-szor tudott nyerni, én azt mondom, hogy akár a 9. is meg lehet, és végszóra elkezdett esni az eső a Hungaroringen, gyerekek, jó, hogy beszéltünk róla, mindjárt keresek egy kis árnyékot itt a McLaren Motorhome mellett.
1: Itt is ez van, azt néztük, hogy itt is beborult. Na, ez jó, mert ez kicsit akkor esőverseny, gumicsere, tehát ez itt dob a futamon is, nem?
2: Hát az mindig jót tesz a versenynek, ha van egy kis extra izgalom. Ha már ugye izé nincsen, tankolás nincsen. Azon is folyamatosan gondolkodnak, hogy visszahozzák, de szerintem arra azért nagy összegben ne fogadjunk egyelőre.
1: Hát miközben agyon szabályoznak mindent, meg próbálják kizárni az emberi tényezőt, közben a tankolás, az a veszélyessége miatt is lett felfüggesztve, nem?
2: Pontosan, hát azért emlékszünk azért, mi történt, amikor Massa elrántott a Szingapurban a tankolócsövet és így tovább, úgyhogy azért az egy extra kockázat, amit nem feltétlenül kell az autósportban vállalni.
1: Verstappen visszavonul évvégén? Vannak
2: hát híre? Ez is nagyon jó a kérdés, nagyon jó ütemben tetted föl, mert ugye ilyenkor nyáron szoktak tárgyalni.
1: Néha villanok azért.
2: Nagyon érzed.
4: Ki küldte?
3: Ki írta neki a kérdést?
2: Olyan ritmusban vagy apukám, hogy alig győzlek követni, de nagyon jó. Na, szóval Verstappen szerződésében van egy olyan klauzula, hogyha nem teljesít elég jól a csapat, tehát nem tudnak olyan versenyautót adni alá, amivel ő egyébként jobban teljesítene, akkor kiszállhat. És ezután a magyar nagydíj után következik most a hosszabb pihenő, majd augusztus végén folytatódik a Forma 1, és ilyenkor szokták újra tárgyalni a szerződéseket, vagy érvényesíteni ezeket a záradékokat, klauzulákat. Tehát nagy kérdés, hogy marad-e. A Red Bullnál most egyébként komoly átrendeződések vannak, most ezen a hétvégén már itt lesz az új versenymérnök, aki állítólag az ő kérése volt, mármint Verstappen kérése volt, hogy majd vele dolgozzon. Tehát igyekeznek úgy alakítani a háttércsapatot, hogy jól érezze magát Max Verstappen a Red Bullnál, de egyébként semmi nem garantálja azt, hogy jövőre is itt versenyez. A McLarent, illetve a Mercedes-t emlegetik, na de most Toto Wolff helyére, aki a Mercedes csapatfőnöke, mit csinálná? George Russellt, vagy Kimi Antonellit hívnád be az irodába, és mondanád azt, hogy hát figyelj, akkor jön Verstappen, és akkor fölbontanánk a szerződést. De ezek egyébként ilyenkor teljesen jogos és napirenden lévő kérdések. A másik ilyen nagy kérdés, hogy mondjak egy ismerős nevet is, vagy még egy ismerős nevet, Fernando Alonso, aki még mindig ott van, Bert Meilenberre
1: szóló. Öregem, nem vélem, nagyon szeretjük.
2: Imádom, egyre jobban, és annyira tudok örülni, amikor mozdul az utolsó helyről, legalább a csapattársát szólt, általában megelőzi. Szóval, hogy a nagy kérdés, hogy ő folytatja a pályafutását, mert neki tényleg lejár a szerződése, és hát azért 40 év fölött már a Forma 1-ben is elég nehéz érvényesülni. Meg hát az az Aston Martin, amit vezet, az mondjuk nem a legerősebb versenyautó most a mezőnyben, sőt messze a leggyengébb. A magyar nagydíj hétvégére egyébként belengedték, hogy egy óriási fejlesztési csomagot hoznak. Erre Alonso azt mondta, hogy nem az autó teljesítményétől fog függeni azt, hogy folytatja a pályafutását, hanem hogy milyen szabályok lesznek a Forma 1-ben, hogy újra élvezetes legyen vezetni az autókat, és az már említett emberi tényező jobban előtérbe kerüljön. Úgyhogy meglátjuk, hogy Alonso hogy dönt, de mostanság ezekben a hetekben neki azért a nyári szünetben ott a medenceparton Spanyolországban majd komoly kérdéseket kell föltennie saját magának.
1: Ez a sztori megvan, amit itt írnak? Ugye valamelyik futamon nem tudom, hogy igaz-e, a Kardashian lement gratulálni a Hamiltonnak, elvette az Antonali törölközőjét, amit nem adott vissza, neki pedig utasították rá. Tehát az öreg, a kis Kardashian már figyeli itt a fiatalokat, mert kinecserélje a Hamilton, nagyon jó.
2: Ugye én nem tudom, ennél rosszabb már csak a Trump volt, aki ugye a spanyol válogatott fotóján mindenképpen rajta.
1: Az mi volt? Ezt láttad, és nem tudták elrángatni onnan.
2: Infantino próbálta, annyira kellemetlen volt, hogy ezt el nem tudom mondani.
1: Óriási troll az öreg. Ez megcsinálta tavaly a kontinens viadalom, vagy neked, és most meg megcsinálta a VB győztesse, hogy nem ment arrébb a fotóról. Neki nem mondják meg, hogy arrébb kell menni.
2: Megőrülök, egyszerűen sírtam a röhögést, és a szerencsétlen Infantino, hogy nem mer neki szólni, de mégis csak terelgetni lefelé onnan, annyira kellemetlen.
1: Igen, de végig már ő is röhögött? Föladta a tapsot, és az egyintetésre jó, akkor legyél rajta a fotó, röhögött egyet.
2: Jól kezelte. Akartam kérdezni, Balázs, hogy a Nadal dokumentumfilmet láttad-e?
1: Képzeld el, még mindig nem. Tudom, hogy Netflix.
3: Elengedtem
2: el. Megőrült.
1: Jó, tényleg jó? Figyelj, nem tudtam
2: figyelj,
1: még megnézni.
2: Megkönnyeztem a végét. Megkönnyeztem a végét,
3: Balázs. Mindenen sírsz, Zoli.
2: Hát ahogy öregszem, egyre szentimentálisan vagyok, de erről ti is tudnátok mesélni.
1: Én is sokszor megkönnyeztetem a végét, csak nem tudom mesélni.
2: Elhatárolódom.
1: Megnézem, nagyon jót hallottam róla, hogy a Federernek is jó, és a Nadalnak is nagyon jó lett ez a kis visszavonulás.
2: És hogy mások is nyilatkoznak róla, tehát hogy azért megadták azt a tisztelet, egy Joko is, Federer is, hogy megszólalnak a filmben, iszonyatosan jó, nekem nagyon tetszett, ajánlom megtekintésre az esős nyári napokon.
1: Nagyon jó. Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Szép szabít, ha elmész majd a futam után, vagy pihensz, mi most két hétig nem vagyunk.
2: Igen, pihenés.
1: Nyaraljál, pihenjél.
2: Jól van, jó pihenés nektek is. Örömmel látom mindig, hogy nagyon aktívak vagytok az Instán, meg úgy az életben, meg a rádióban. És
4: Zoli,
2: nagyon
4: üzenek
2: köszönöm,
4: neked a hallgatók. Fölhívtok. Annyit na. Szeretném mondani, hogy tűrtőztesd magad!
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Elmarad egy színházi előadás Mohácson. Napközben elszórtan alakulhat ki csapadék. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. A Mohácsi Kossuth Teátrum közlése szerint technikai okok miatt elmarad a július 25-ére szombatra meghirdetett Jövőre veled ugyanitt című előadás a szabadtéri színpadon. A megváltott jegyek árát a vásárlás helyén térítik vissza. Az online megváltott belépők esetében pedig a jegyiroda közvetlenül tájékoztatja majd az érintetteket a visszatérítés menetéről. Kumlóra érkezett a Ripple-Rónai Múzeum Baglyok és emberek című vándorkiállítása. A kaposvári természettudományi gyűjtemény anyagából készült válogatás a baglyok ökológiai szerepéről, kultúrában betöltött helyéről is ismereteket nyújt a vendégeknek. Emellett bagolyvédelmi eszközöket is bemutat. A hazai csúcs ragadozót bemutató tárlat december közepéig lesz látható a Komlóverzumban. A rászoruló gyerekek iskolakezdésében segít a Vöröskereszt. A szervezet Pécsett is gyűjtést

0: Epeac a Sárbogárdal találkozik, szintén hazai pályán, vasárnap délután 17:30.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón, a Szilvási út vásárcsarnok feletti szakaszán. A helyszínen a héten teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. Árokpatka és szegélyrendezést végeznek Magyarszék térségében, a helyszínen sávlezárásra kell számítani. Útszűkület lassítja a forgalmat a 6-os számú főúton Pécsvárad térségében. A Villány Újpetre összekötő úton útépítési munkákat végeznek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint egy szakaszon csak félpálya járható. Ma általában napos idő lesz, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban nem várható, legfeljebb futószáporok alakulhatnak ki. Az északi-északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a nappali csúcshőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: megérdemelt pihenésüket töltik. De a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Egy új tanulmány feltárta, hogy a pénzügyi aggodalmaik ellenére a fiatalabb generációk merész képet festenek a nyugdíjas éveikről. Egy csipetnyi high-tech csavarral, tehát ők belerakják a high-tech csavart is, hogy mi lesz itt nagyjából a világon. És azt mondják, hogy 70%-a aggódik, hogy képes lesz-e kényelmesen nyugdíjba menni. A 69%-uk arra számít, hogy a hagyományos nyugdíjkorhatáron túl is dolgozni fog. Tehát nem annyira optimisták, mint amennyire gondoltuk, igen, hogy optimisták. A fiatalabb britek megosztották a nyugdíjas éveikről az elképzelésüket, és azt mondják, hogy hát ők fiatal nyugdíjas éveket szeretnének, amit te mondasz, ez nagyon így van, és technológia és környezetbarát közösségek határozzák meg majd. Tengeri közösségeket és zöld energiával működnek, majd repülőautók lesznek, kényelmi funkciók, és a robotsegédek és az AI az kiemelt helyen szerepelnek a kívánságlistán. Tehát olyan idősek otthonában lesznek már, ahol egyébként AI-jal és mesterséges robotokkal szolgálják ki őket. Milyen futurisztikus?
2: Tehát semmi meló. Akkoromban igaza van Eszternek, hogy ebből nagyon kevés.
1: Igen. Azt mondják, hogy az AI által generált valóságban fognak már élni. Ők így képzelik. Merész hajszínekkel, tetoválásokkal, egészségfigyelő szenzorokkal, okos ruházattal. Ők ezt így látják, de nem Magyarországról beszélünk.
2: Én is azt gondolom, hogy ezt arrébb csinálták. Okos ruha, mi van?
1: Okos ruházattal.
3: Ez az ötödik elem, amit leírnak.
1: Kicsit az ötödik elemmel látják magukat, és 31%-ig úgy érzi, hogy túl fiatal az, hogy ezzel még nyugdíjjal foglalkozom, nem aggódnak ezen. 25%-uk viszont nagyon szorong, és félre akar tenni időskorra, mert hogy ők már attól félnek, hogy nem fognak tudni eleget keresni. Repülőautókat vizionálnak még, azt gondolják, hogy nagyon sok ilyen technikai újítás lesz, és jó anyagi, illetve nyugdíj hozzájárulást remélnek.
3: Én láttam úgy, egy repülőladát, interneten.
2: De megdobta valami?
1: Igen, a fekvőrendőr. A majorsházi fekvőrendőr megdobta.
3: És én látom potenciált ebben, de amúgy ez a repülőautó, ez már annyira régi koncepció, és már az 50-es évben is ezt rajzolták.
2: Szóval, csak hát még nem valósult meg rendesben.
1: Jó, akkor nézzük meg most mi, drága hallgatók, a ti segítségetekkel. Jó? 30 évet ugrunk előre az időbe. Akkor mi már nyugdíjasok vagyunk?
2: Már, hát remélem. 30 év múlva 85 éves leszek ember.
1: Mennyit írunk? Írunk.
3: Elmondom, hogy lesz 30 év múlva. Te ott fogsz ülni. Te Feri. Belefér még egy DJ-ot, szerintem?
1: Várjál.
2: 2055.
1: 2055-öt írunk. Te hány éves vagy?
2: Én 85.
1: Én hány éves vagyok?
2: Te 68.
3: Továbbra is 36.
1: Eszter 28.
3: Én két éve halott.
2: 78 vagy, haver. 78 éves.
1: Én 78 vagyok.
2: Én 85.
1: Eszter két éve halott, mert egy turkebei, egy balassagyarmati fellépés után megvárta egy pacák, aki félreértette az egyik poénját.
2: Nem, a francot a futógépről lecsúszott.
3: Bedarál a futógép.
1: Tényleg, nem vette észre, hogy nem kapcsolta ki a futógépet, rálépett, hogy fusson, a futógépen elesett, és behúzta maga alá a futógép. Ő halott két éve, de igen, nagyon boldog középkora volt.
3: Egy konzervdobozon talált a családom egy polcon.
1: Egy urnában. Mennyit írunk? Tessék, mennyi
2: 2055.
1: Van? 2055. Hol tartunk? Mi van? Mi történik velünk? Milyen a nyugdíjunk? Mit vizionáltok? Mi történik?
2: Nem lesz.
1: Mennyire? Nem lesz? Mennyire sötét? Rádiózunk még?
2: Ha rajtad múlik, igen. Feri, figyelj, tudom, hogy már nagyon nem bírsz korán kelni. Ezt az egy évet csináljuk
1: Feri,
2: már még
1: egy utolsó egy évet.
2: Jó, már tudom, de hogy Balázs... az Eszter is meghalt két éve, de na, még egy évet.
1: De 86 éves vagyok, Balázs, 86. Feri, ne kérdezz már magad, gyere már még egy évet, rakjunk már oda.
3: Mindezek után, hogy tettem ilyet, Eszter. Nem
2: férjön neked egy két évet.
1: Kijárunk a temetőbe Eszterhez?
2: Persze.
3: Eszter nem a temetőben lesz.
1: Eszter hol lesz?
3: Építetek magamnak egy mauzóleumot. Ferencvárosba?
1: Ja. Ferencváros. Igen, valóban Bakács tér környékén a templom mellett lesz egy mauzóleum.
3: És gyors étterem egyszerre. Ezt a kettőt fogja.
2: Oda járunk akkor kajálni.
3: Így van, hogy legyen egy kis pezgés mozgás.
1: Jó. De, igen. Lesznek-e repülőautóink? Lesznek-e négysávos autópályáink? Gyorsabban megye a MÁV? Milyen lesz az egészségügyünk? Kilábbalunk ebből az egész szarból, amiben most vagyunk? Mit vizionáltok 30 évvel? Lesznek-e gyönyörű magánkórházak? Tönkre megy az egészségügy, mindenki magánba lesz. Emelkedik a nyugdíjkorhatár, 86 évesen még dolgozunk.
3: Én egyáltalán nem ezt látom.
1: Tart-e még kormányinfót, Gulyás Gergő?
2: abban biztos lehet.
1: Érted? Mit láttok? Hol látjátok a 30 évvel későbbi Magyarországot és az életeteket?
3: Én egy Mad Max-es helyzetet látok, hogy ilyen port fogsz csak fújni a szél, és már csak ilyen elhagyott épületek lesznek.
1: Ez lesz?
3: Igen, szerintem ez lesz.
1: Beüt egy ilyen ökológiai, természeti katasztrófa, és elsöpri a Kárpát-medencét?
3: Igen, meg ugye jön az égeneráció, és meg fognak sértődni, és akkor utána inkább elvonulnak. Szerintem ez lesz.
1: Ők elvonulnak. Elhagyják az országot, erre
3: nem, gondolsz. Az országot hagyják a fővárost, és akkor mindenki majd otthon kis csirketelepeket fog tartani, és visszatér a természethez. És így ezért el fog néptelenni a főváros, mert hiszen nincsenek jófajta termőföldek.
1: Benövi a gazabak csomópontot, fúj a szél, ilyen homok fújások lesznek, és kihal Budapest,
3: ezt vizionálod? Egy ipari mélegelő lesz, egy ipari. Igen, én ezt vizionálom.
1: Jó, milyen technikai újítások lesznek Magyarországon? Hát lesz-e bármilyen technikai újítás? Ötös metró, lesz ötös metró.
2: A vásárlásaink után mi ketten, mint nyugdíjasok, az áfát, érted, már nem kell kiszámoljuk majd, hanem lesz rá egy applikáció.
1: 30 év múlva még kapunk 600 forintot a sárgarépából, amit vettünk. Igen. A rakpart le lesz zárva hétvégén? Kérdezi egy hallgató.
3: Plusz addigra az adókedvezmény eljut a 70 éves kétgyerekes anyákig.
1: Igen, ez jelent már tulajdonképpen senki nem fizet, a kormány a helyén van.
3: Igen. Egy esziámentes vidék.
1: Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, ahogy Nagy Imre is megmondta. A rakpart le lesz zárva hétvégén. Jó, be van-e fejezve a nullás? Közlekedünk egy négy sávon az M7-esen. Hogy mi van a MÁV-val, gyerekek?
2: Hát nincs még mindig a sínre szarunk, ugye?
1: Igen, mi ugyanúgy.
3: Várják a kisvárdai gyorsot, 1997-ből.
1: Ugyanúgy 1900, mint a 77-es mozdonyok közlekednek? Semmi előrelépés nincsen?
2: És mivel azok akkor már ugye majdnem 100 évesek lesznek, de 75 minimum, akkor már nem tudnak majd ilyen sebességgel sem menni.
1: De hát nem sietünk
2: nem
1: ennyire.
2: Nem fogunk sietni, így van. Még mindig ott tartunk, hogy az M1-esen a leállósávot át tudjuk-e alakítani, néha időlegesen közlekedési sávvá, hogy meglegyen a három sáv.
1: Nincs egy M7-es legalább Balatonig-Fehérvártól három sáv? Nincs. Nem épül meg a következő 30 évben. Ha hamvaim biztosan egy homokkorában lesznek, hogy még ott is dolgozzak, üdv Móni. Jaj, gyerekek, jaj, én nagyon megnézném. Küzdjük-e még az órátállítással?
2: Persze, még mindig ezen megy a vita, hogy vajon akkor most tekerjünk, vagy ne tekerjünk.
1: Tehát
2: hol maradjunk
1: 2055-öt, és még mindig az, hogy megszavazzuk népszavazással, hogy nyári időszámításban maradjunk, vagy téli időszámításban.
2: Sajnos az infláció még mindig itt van velünk.
3: 1000%-os infláció.
1: 60 puszta 70 lesz? Kérdezi valaki. Én nem tudom, annyira megnézném, ti nem néznétek meg így előre ugrani, hogy mostanhoz képest 30 év, hol vagyunk, mit csinálunk, élünk-e még, van-e bármilyen fejlődés, mi lett ezzel az országgal, csak így betekintenél ebbe, egy 30 évre előre ugrani. Azért az sok idő 30
3: év. Én azt jobban félk, hogy látni fogjuk.
1: Te mennyi vagy 30 év múlva? Akkor te vagy.
3: 60.
2: 67.
3: 68.
1: Jú, én ezt én nagyon látom magam előtt. Sok gyerek van már körülötted, egy főzőműsorod van, mint Nigellának, nyalogatod a csoki pudingot az ujjadról.
3: A gyerekeket.
1: A gyerekeket nagyon stand-uposz, még mindig nagyon tolod, nagyon szeretnek, óriás esteket nyomsz.
2: De már napi háromban gondolkodik.
3: Csípőprotézis.
1: Csípőprotézisen nagyon lassan mész föl a színpadra, de ott még nagyon nagyot mész, de a végén lekísérnek már egy picit.
3: Én abban azt nagyon élném, hogyha eljutnánk odáig így orvos tanilag, hogy már lehessen tudod ilyen igazi frissítéseket csinálni, hogy gyorsan átmossák az ereidet, akkor a májadat egy kicsit ott tudtam kifényezik, ez meg azt, hogy lehessen ilyen nagy generálokra járni.
1: Hogy bemenni, befeszelni kórházba.
2: Igen, nagy csere.
3: És azt mondja, hogy csinálják a vérvét, és akkor mondják, hogy na, akkor most akkor ezek már leágazóban vannak, és azt mondják, hogy na, akkor egy frissítést nyomunk rá, és akkor cső. Na,
1: ez egyébként, én azt remélem, hát 30 év múlva már azért csak tartott az egészségügyi azokat a szolgáltatásokat.
3: Hát nem itt van, de valahol.
1: Magánba igénybe tudod venni, igen, lecseréljék a véredet, igen. 1 euró 2500 forint, írja a hallgató.
2: Jaj, de.
3: Euró csak boltban lehet majd látni, kirakatba kiállítva.
1: Igen. Na Isten, én komolyan mondom, hogy picit lehet előre mennénk, csak így kíváncsiságból. Igen. Hogy mi a fene lenne, nem? Vagy mi történne velünk? Azért te már necces vagy. Szóval az van,
2: 85, micsoda, miről beszélsz?
1: Az a hitrendszered, hogy még vagy is
2: 85 évesen, simán, persze.
1: Igen? Nagyban motorozol?
2: Na, hát azt már nem tudom, hogy 8, akkor már valami háromkerekűvel kéne menni, tudod.
3: Mert az, amit az idős amerikaiak szoktak a plázában menni.
2: Igen.
1: Én úgy képzelem, hogy teljesen elmegy az eszed, néha már itt Velencén lefotóznak, hogy mesztelenül motorozol, kicsit már demens vagy, de tudod, a teljes szabadságot éled.
2: De a haverjaim még átjönnek.
1: A haverjaim még átjönnek, néha bevész a golymotorosokhoz, mert elnézed a motoros bandádat, mesztelenül motorozol, és egy Velence csodabogárja lettél valahogy ott az a 30 évben.
2: Vagy őrültje, de...
1: Igen, Velence teljes őrültje, fölzászlódod a motorodat, és néha ilyen tütűvel víz átmész Velence fővárosán.
3: Én azt látom, Feri, addigra fog elérni a megalománia, ami a demencia együtt jön meg.
1: Igen, egy ilyen megalomán demens leszel.
3: Igen, és majd ilyen kerítéseket fog kolbászból fordni meg. meg ilyen művészeti kiállítások lesznek, és különböző.
1: De még mindig nagyon jól fog kinézni, nagyon sármos lesz, nem botoxol, nem csinál semmit, és egy ilyen, már nem vises George Clooney lesz, hanem maga lesz George Clooney. És egyre durvábban jól fog kinézni, tudod, egyre bátrabb lesz.
3: Tartozik neked pénzek körbe?
2: Igen, hát egy kicsit ilyenkor szoktam visszaadni a
1: fizuból. De már nem mozdulsz ki velencéből, tudod, már csak azt motorozol.
3: Már nem mozdulsz ki vele.
1: Már csak velencén motorozol, de te vagy a helyi hülye. Körbe-körbe mész, és brummox közben, tudod.
3: Meg is írták, tessék, mi Pfizer-esek élő, mint Marci hevesen, bezzeg a Sputnikosok, nekik kakuk 2037-ben.
1: Igen. A Pfizer-esek jól húzzák, a Sputnikosok és a Sinopharmosok leteszik. Ők leteszik a forgalmit. Jó, te 65 évesen? 65 évesen.
3: Na.
1: Mit látok benned 65 évesen?
3: Hát kit inkább? Mindenkit. Addigra már. De, hát nem tudom.
1: Fellépsz még.
3: Hát, van mit mondani, de én nem fogom kötni az ebetakaróhoz, ha már kellemetlen leszek.
1: Lehet, de hogy nem. Lesz mit mondani.
3: Ha lesz mit mondani, akkor igen.
1: Mindig van mit mondani.
3: Azt érzed? Igen. Van még ahonnan ez jött. Ráskó Eszter új önálló estje. Én nem szégyellem. Ráskó Eszter új önálló estje. Sosem késő nem feladni. Ráskó... Gyere haza, fiatal.
1: Kampányolsz, nagyon jó, fellépsz, és nagyon tolod. Egyre vére szájú vagy, egyre jobban elszabadul a pokol. Egyre jobban nem kímélsz már senkit. Nagyon adod, nagyon őszinte
3: vagy. Te Fábri Sándor?
1: Igen, de
2: könyörtelen.
3: Ez nem tudom, ez nagyon félelmetes jövőkép.
1: Könyörtelen őszintességgel.
2: És te még 85 évesem, vagy nem bocsánat, 78
1: vagyok. Na várjál, azt még azért ne írjuk. 78.
2: Még mindig ott állsz a bányában, hogy én csak következő nyerőpáros.
1: Jövőre tényleg abba hagyom az RTL-t. De most még köszöntsük a nyerőpáros 43. évezred. 26. ezred szériájának 86 ezredik párját.
3: Üdvözlöm Önöket, Sebestyénval, Balázsok, ez pedig a Viaszat 3. Bárcsak ne fikáztam az RTL klubot, egy pillanatig sem is. Majd napig emlékszem a büfében kapható finomságok ízére.
1: Igen.
3: Na,
1: de Viaszaton lesz, megmondom, mi lesz. Viaszaton leszek, nagyon fognak sajnálni, ezért éjjel kettőkor adnak egy műsor. Háromig csak összeesküvés elméletek lesznek, és ilyen lehetetlen holdkoros csávok fognak betelefonálni, teljesen hülye összeesküvés elméletekbe, és az a büntetésem, hogy mindig alufóliás sisakba kellene, nem, de annyira leadom már, hogy bevállalom. Beülök sisakba, csak
2: ott lehet, csak legyen egy műsorom.
1: Csak legyen egy műsorom éjjel kettőkor a Viaszaton, ahol inszomniások, aludni nem tudok, és összeesküvés elméletek hívők betelefonálnak, mint a palaverbe. Három ember fog mindig telefonálni, ők járnak körbe-körbe, mint a palaverbe. Na de bajerul. Hát a kamacskas büdös kommunista, meg tudod, hogy ő a Gyula. Van a Béla, meg van a Józsi, hárman vannak, és ők minden összeesküvés elméletet velük megbeszélnek.
2: És hoznád a sztoriaidat nagyon komolyan, az összes összeesküvés elméletet alátámasztva nyomnád.
1: Már nem lenne technika, én indítanám az operatőr, én indítanám a kamerát.
2: Az lenne tényleg, hogy besétálsz.
1: És már csak egyedül lennék, és kapnék egy órát a Viaszaton. Ilyen kettőtől
3: három. De szerintem Zsül akkor is meg lesz.
1: De Zsül valahol fog ülni. Zsül ott fog ülni a kamera mögött. És azt mondja, szerintem jó vagy, Bali.
3: Egy elektromos székbe fog menni, tudod, hogy szerintem ez belefért, Bali.
1: Szerintem Bali ez az egy adása volt. Nulla nézettség görbülő.
3: De meg lesznek még a pompom lányok körülötted, a hölgyek, akik még egész egy életet arra szentettek, hogy megvárják, hogy végre velük tudják foglalkozni. Addig, amikor 97 évesek lesznek, és azt mondják, hogy halá!
1: Feri Verence polgármester lesz addigra. Verendáról káromkodik a taknyosoknak, aki buli után odaszalnak a ház oldalára. Igen. 30 év múlva ugyanúgy anyámmal élek, és ugyanúgy kemény leszek, mint a KC-re. Anya kedvenc fia küldte nekünk. Magatokról is elküldhetitek egyébként, hogy ti hogy látjátok magatokat 30 évvel később. Eszter, Sorbál a Kossuth díjért. Ne, azt nem látom benne. Igazából, hogy Sorbál a Kossuth díjért.
3: Én? Sorbál a Kossuth díjért. Ja, hát az a Sándor, ugye?
1: De, hogy igen. Hát... Van, aki nagyon szeretne a Kossuth díjért, de téged ebben nem látlak.
3: Nem,
1: igen.
3: Azok nem érdekelnek. Igen. Én már beletörültem abba, hogy engem soha senki fog megdicsérni.
1: Így vagyunk szocializálva. Ezt otthonolhozzuk, így vagyunk szocializálva. Sajnos ez...
3: Meg is lepődnék külön, nem tudom, mit tudnék kezdeni ezzel a helyzettel. Oda jönne valaki, és azt mondja, figyelj, azért ebben volt munka, gratulálok. Micsoda? Micsoda, tessék?
1: Igen. Balázs 78 éves egy Suzuki Jimmy-vel fog járni, 5000-ért tankol maximum. A Budapest TV-n fog műsor vezetni távgyógyítani a légzéssel, és néha elalszik műsor közben.
2: De a legjobb megérkezett, hogy új műsorod, a felnőtt kicsi óriások.
1: Az
2: mi
1: nagyon...
2: történt velük?
1: Tényleg, mi történt velük, de ezt már a Viaszat se veszi át. Mire elérem a nyugdíjkorhatárt, már 20 éve halott leszek.
3: Gyerekek! És ez is jó. Ezt te fellép, de akkor a lengő trizepre lesz, hogy azt az előzenekorra. Nagyon régóta vágyok, hogy lennék ilyen repülőmókus öregnek.
1: A bal kezed az előzenekarod, belengeded a bicepszedet.
3: Csak tunikát hordok, csak újatlan tunikát fogok hordani.
1: Mint az ilyen konyhás nénik.
3: Igen.
1: És aki nem rög, az első sorban ilyen véletlen randomszer, brutálisan levesznek. Brutálisan levesz nekik egyet, és mondják, hogy megint megvert valakit Ózdon Rászkó eszen.
2: Össze a legnőbb bicepszével.
1: Igen, a néni már egy kicsit demes, és fura, ezért random módon a bicepszével pofozza az elsősorban
3: ülőket. Fel lesz ragasztott, tudjátok, az a csík, az a fehér-pirosra, mint amikor valami tudod, veszélyes. Ez egyik, a másik, hogy remélem, annyira öreg leszek, hogy a combom már a bokámra fog lógni, úgyhogy ez is külön, ilyen külön harc lesz. Na.
1: Igen. A magyarok leggazdagabbjának 1 trillió billió csillió lesz. Igen, és valaki nagyon, nagyon optimistán, csak ennyi, ugyanolyan szar lesz, mint most. Gyerekek, nem, de ti nem szoktátok magatokat így vizionálni, vagy látni, vagy így elképzelni, hogy így meddig tart, meddig éltek, hogy néz ez ki 20 év múlva, 10 év múlva, nincs semmi, csak így éljünk a mának, gyere, hanbe kaplak.
2: Nem.
1: Gyere, cipó, ennyi.
2: Unokák, érted, jönnek, jövögetnek, háztáji. Háztáji gazdaság lesz.
1: Háztáji unokák. Háztáji unok az indi
2: az
1: jó.
2: Az is jó.
3: Ja, igen. Azt írtam valaki, hogy én leszek az új csideskata. Csideskata. Mi az? Óriás. Ez felfoghatatlan. Amúgy ő is pszichológus tulajdonképpen. Mert stand-up-on is, hát meglátjuk.
1: 30 év múlva 62 évesen már remélem nem keresem az igazit. És a gyerekem is önálló lesz addigra, de még mindig Balázsik Best of-ot fogok hallgatni, írja Anni. Hát nem túl pozitívak ezek a jövőképek azért, gyerekek. Nem túl pozitívak. Azt kell, hogy mondjam.
3: Most miért vagytok ilyen lemozóan?
1: Tényleg ne legyetek tényleg. Ilyen, igen. Ne legyetek ilyen negatívak, valahogy próbáljátok jót vizionálni, akkor jó lesz. Mi látjuk magunkat 30 év
2: múlva. Te már évi 30 DJ, ott itt válasz.
1: Nem, már minden nap van egy fellépés, és már csak ilyen lehetetlen.
2: Öregek otthonában.
1: Lehetetlen, borzasztó nyomorultal, egy pulttal.
2: Egy piros ilyen lámpa fölötted.
1: És tartok egy lámpát, és azzal körözök. Igen. Aj, nem
3: én
1: tudom.
3: Bízom benne, hogy akkor is még lehet majd jegyet venni rád. De szóval az nagyon jó lenne. Az nagyon jó, és a Tájföldön már egy ilyen izi lesz rólad elnevezve, egy ilyen kommuna, tudod.
1: Egyébként azt látom, hogy megpattanok innen az utolsó 20 év Ázsiába. Azt nagyon látom. Én Tájföldet nagyon látom.
2: És alapítasz egy külön vallást.
1: Kis motorral, papucsban, flip-flopban csapatom, és nagyon élem az ázsi életet. Az benne van.
3: Én nagyon meglepődnék, hogy nem lenne kommunád, vagy valami rettentesen hatásértő dolgod.
2: Egy vallás. Egy vallás.
1: Hogy ne ürüljél meg annyira, hogy 60 évesen nem jogázol bankok főterén egy kommunával, akikkel együtt élsz, egy törpével és egy farkaskutyával. Igen, és 50 tájnővel tudod. És azt mondja, hogy csávó végére teljesen megőrült a végére. Teljesen. Megszolgálta, letett talantot, és megőrült a végére.
3: Szerintem nem megőrülésen, hanem
1: ez az igazi élés. Igen.
3: Szerintem betetéznéd végre a létezésedet. Én ezt látom.
1: Igen, ez a létezésem?
3: Igen.
0: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
6: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
7: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ovotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40.000 forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ovotér.hu.
8: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiappos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Reklámot hallottak.
13: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Házi orvosi rendelő újulhatott meg Pécsett. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Mintegy 48 millió forintból teljesen megújult Pécsett a Dobó István utcai házi orvosi rendelő. A létesítmény az elmúlt időszakban jelentős átalakításon esett át. A rendelő egy társasházban található, ahová eddig a lépcsőházon keresztül lehetett bejutni. Most kialakítottak egy külső lépcsőt, a rendelőben pedig személyzeti helységet hoztak létre. A váró, a rendelő és a mosdók pedig teljesen megújultak. A korszerűsített létesítményben július 1-én indult újra a házi orvosi rendelés. Szentlőrinc városa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény kukac.szentlőrinc.hu címen várják. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabdaligában a Minnesota Lynx. A juhász dorkát is soraiban tudó csapat szerdán újra a Seattle Storm otthonában lépett pályára, és ezúttal 86-76-ra győzött, így 22 győzelemmel és 6 vereséggel vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka 16 percet töltött a pályán, 3 pontot és 2 lepattanót szerzett.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a híd és áteresz javítás az M6-os autópályán Szebény térségében. A Budapest felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Aszfaltoznak az M60-ason Kozármislény közelében. A munkálatok miatt a Búj felé vezető oldalon szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Búj villány Siklós összekötő úton Nagyharsánynál útépítést végeznek, forgalomkorlátozás érvényes, Sásd és Vásárosdombó között pedig a szokottnál lassabban kell hajtani, burkolatsüllyedés miatt.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
1: Az előrejelzések szerint ma általában napos idő várható, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de térségünkben számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet napközben a szél, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak igazi, ma is sláger megy.
1: 70-es évek undorító fogyókúrája. Feri, mondd meg nekem, hogy ez reális lehet-e. TikTokon és más közösségi oldalokon felkapott módszer nagyon gyors fogyást ígér. Bátor alany vállalkozott rá, hogy kipróbálja és beszámol a végeredményről.
2: Ezt így gyomorra nem lehet fel,
3: de... mi lehet ez?
1: 70-es évekbeli elképesztő fogyókúra.
3: A káposzta leves fogyókúra az később jött
2: nem,
3: be,
2: emlékeztem? Nem, a 70-es a metamfetamin volt a fogyókúra.
1: Egyébként igen, és nem volt a kövér emberek annyi, mint most. Tehát, hogy egyszerűen valami
2: igen,
1: volt.
2: Mindenki szeletelt egész nap.
1: Mondom, mi van benne, figyelj. Egy bátor vállalkozó kipróbálja. Azt mondja, hogy napi egy üveg bor.
3: Már jó kezdődik, én meg vagyok.
1: Azt tette bele, hogy tojás és steak, ez három nap alatt mínusz 2 kiló.
2: Persze. Jó járom.
1: Ez most az új TikTok őrület.
3: Tehát, hogy ezt így eredménynek könyveljük el a három nap alatt 2 kilót.
1: Hát aztán
3: hogy
1: ő ment.
3: Hogy de jó.
2: Feri reggel estére tud fogni.
3: Nem, a fölkelés után. Ennyi. A trónolás után.
2: De amúgy ez tulajdonképpen egy protein alapú olyan fájdalomcsillapítással.
1: Igen.
3: Hogy nem érzed, hogy
2: éhes
3: vagy. Nem emlékszel
2: rá. Ugye rettenetesen dehidratál a fiam.
3: A reggel kell meginni a bort, vagy este?
1: Egy üveg bort kell meginni, tojás kell enni sztéket, és azt mondja a TikToker, hogy a bor és a tojás diétaként elhíresült módszer a Vogue egyik 1977-es számába bukkant fel, és elképesztően népszerű lett. És az újság főszerkesztője akkor azt állította, hogy szexinek, felszabadultnak érzed magad. Három napos terv lényege, hogy csak bort, fekete kávét, emellett tojást és sztéket szabad enni. Tudományos alapja kevés van, de a diéta szénhidrát megvonásra épít, és cukorból zsírt csinál a szervezet, vagyis lehet ezzel fogyni.
3: A bort nem értem benne.
1: De tele van kalóriával. Hát
3: persze, várj, de hogyha cukorból csinál, mit?
1: Cukorból, ugye? cukor helyett zsírből nyer energiát.
3: A bor lebontásához használja a zsírt? Vagy...
2: Nem tudom, szerintem az van, hogy ha bort megiszod, akkor már mindegy, hogy mit történik veled. És akkor
3: onnantól kezdve minden igen. Szép.
1: Figyelj, elkezdte a diétát a TikToker, aki ráakadt erre. A bor egy időre elfeledtette vele az éhséget, a hátfájás hamar elmúlt, a zuhanás brutális volt, nem tudom hova.
3: Hova esett?
1: Azt nem tudom, hova esett.
2: Hát az, hogy visszaesett utána, tehát hogy feldob a pia.
1: És ja, és utána visszaesett. Este egyetlen sztéket evett meg, és elég spiccesen tért nyugovóra. A második nap reggelé már éhségrohamokra ébredt, a bor nehezen csúszott, és...
3: De nem, azt írja, hogy ma másnap
1: igen?
3: Éhesen fölkelt, de a bor helyre tett mindent.
1: De a bor helyre tett minden, estére már alkoholistának érezte magát, és a nap utolsó kortyára nem részegnek, hanem teljesen érzéketlennek érezte magát. A harmadik nap az újdonság varázsa eltűnt, és fejfájással ült a kanapén, kimerült, szédült az éhségtől, ingerülté vált. Tehát valójában...
2: Jó, kiszállítottad magad.
1: Fogyott 2 kilót, és azt mondja, hogy működik, de nagyon durva. 70-es évekbeli diéta.
3: Jó. Az baj, hogyha iszol, hogy emlékezzetek vissza erre a pillanatra, tudom, hogy nem volt olyan közel ez, de próbáljunk meg emlékezni, ha iszol, rohadt éhes leszel.
1: Ez így van, ez így
3: tehát
1: van.
3: Tehát este, ha igen. Elkezdesz borozni, vagy bármilyen izét, egy idő után azt érzed, hogy magadra borítod a hűtőszekrény teljes tartalmát, tök mindegy, hogy mi.
1: Mert a piától éhes leszel. Igen. Tényleg.
2: Én nem aznap leszek éhes, hanem másnap, de akkor viszont nagyon.
3: Na, az és ő másnap úgy, hogy... fölkel is eszik egy tojást, meg egy sztéket.
2: Nem, és az benne lesz a szörnyű, hogy ugye a bor amúgy felnyomja a savadat, minden bajod lesz tőle, és én egyszer ezt a diétát megcsináltam pálinkával. Elmentünk.
3: Majdnem
1: pálinka, egy sztékét, tojás, az kemény. Az kemény.
2: Nem egy pálinka volt, hanem olyan 9/13, és ez volt, hogy veletek grilleztünk, és ugye ez több napig tartott egy hegyalja fesztiválon, és úgy keltem fel a sátorban, hogy mazsolára szikkadtam. Tehát konkrétan minden víz elhagyta a testemet azonnali jelleggel, és órák voltak, amíg vissza tudtam tölteni magam. És szerintem ez csak simán nagyon jól kiszáradsz.
1: Hogy ennyi, de akkor ez nem működik, tehát a 70-es években is diétáztak, de szarul diétáztak.
3: Igen, teljesen.
1: Nem?
3: Teljesen.
1: Ugye a csávó azért próbálta ki, mert hogy mostanában nagyon népszerű a diétázás, meg a különböző étrendek, de ugye a 70-es években nem volt ekkora küzdelem a súllyal. És azt mondta, hogy kíváncsi volt arra, hogy megnézze, hogy hogyan próbáltak akkor az emberek megküzdeni azzal, hogy néhány kilót leadjanak. Steak, tojás, egy üveg bor. Mennyire megváltozott azért a diéta, nem?
3: A
1: ma már azért tudományosan alapon működik.
3: A steak, tojás az egyébként nem rossz, ugye? Az úgy önmagában nem rossz, főleg, hogy nincs mellette szénhidrát. Itt az egy üveg bor, azzal azért vannak problémák.
2: Azt írek, hogy ha jobb bepiálsz, utána hazafelé eszel egy aluljáros giroszt, akkor megvan a mínusz 5 kiló is.
1: Igen, akkor megvan.
3: Ilyen alul fölül.
2: Igen, igen.
1: Igen, az üvegbor nem tud működni. Hát az ráadásul tele van kalóriával azért, nem?
2: Tehát nem, egy... a vörösbor nem.
1: A vörösbor nincsen?
2: Azt mondom, hogy a vörösborban van egyfajta, az az ilyen bikavérszerűség, ami nem, meg a fehér borban, a szárazban nagyon sok kevés a kalória.
3: Aha. 60, azt hiszem decinként ilyen 60 kalória van benne?
2: Én egyetemi korokban hát azért... a kocintós esküdtem, amit hogyha felütöttek kis mána szörpel, akkor egészen kedvény kis rozibor keletkezett. Igen, szóval szerintem a bor amúgy oké.
1: Aha, és akkor az olyan, mintha leves lenne a hasadba.
3: Igen, arra küldöd az a... eltelít.
1: Eltelít, arra küldöd a széket és a tojást, és akkor ez, aha.
2: Annyi, hogy borzasztóan feltolja a cukrodat szerintem.
1: Iszonyat.
2: És akkor az azt, onnantól kezdve nagyon nehéz fogyni szerintem, mert utána küzd a tested.
1: Igen. Mit küzdöttek azért ők is a 70-es években? Nem íratom, mikor benyomják az Ozempiket most, és meg is vagy. Igazából.
2: Azt hát, nem is Ozempiknek, hanem Ozempiknek.
1: Ozempiknek mondják?
2: Igen, ön leszett tőlem, hogy győzik-e.
1: Ez az új, ugye ez az új fogyasztószer, amit mindenki nyom, be kell szúrni.
3: Igen, most már abból is van modernebb.
2: Nem, most már a Mundzsáró van. Az a
1: persze, kellett írni az aluljáróba a Mundzsáró.
2: Igen.
1: Milyen Mundzsáró? Anya, aki Mundzsáró, te adom a Mundzsáró.
3: Mennyiben van 7000-ben a Mundzsáró?
1: Mennyi a Mundzsáró?
2: Mutasd a Mundzsáró.
1: Mennyi a Blahán a Mundzsáró? Szerint téged műleltek 8000-ből megvan a Mundzsáró.
2: Hétvégén megmutattam az uramnak a Mundzsárót.
1: Mi az, hogy Mundzsáró? És már Mundzsáró.
3: Hogy ír?
2: Moujaro.
1: Moujaro. Ezt imádom. Jó, engedd el, nem a Powerbank a hét szava, hanem a Mundzsáró. Igen, szemét égetőről, 8000-re, bla 3000 a Mundzsáró. Parkolóban a Korvináruház mögött 2005 a Mundzsáró.
2: De mi van akkor, hogyha nem így kell kimondani a nevét?
1: Mundzsáró. És mit csinál az Ozempiket? Beszúrod a Mundzsáró? Mit csinál?
3: Ez két, azt is beszúrod.
2: Valahogy ugyan két különböző hatóanyag van benne. Az egyikben a GLP-1 van, a másikban meg egy másik. Nem, de is mindjárt megnézem.
3: Gip van az egyikben GLP-1, a másikban meg GIP.
1: Honnan az Istenből tudod ezeket?
2: Figyelj, ha orvosi szállnál...
1: Jó, őszintén, ha most szerinted... lemennék a kocsitba, a csomagtartóba, hány doboz Mundzsárót találnék?
2: Attól függ, hogy mennyire van szükséged.
1: Hol vetted is eredeti Mundzsáró, és van mellette két hamis iPhone.
2: Meg egy csomó powerbank. Igen, szóval, mennyire van szükség, mennyire szeretnél dobni
1: a Mundzsáró? Én már csak a neve miatt is benyomnék egy Mundzsárót. Tehát a 70-es években steak, tojás és egy üvegbor, a 2000-es években, hogy Mundzsáró.
2: Minden van, figyelj, ha esetleg úgy van, rámennél, van krokodilom, az egy nagyon jó designer drog, azt is odárulok. Annyi megeszi belőle az arcodat egy kicsit, de semmi baj.
1: És akkor az Ozempik már lefutott, most már Mundzsáró.
2: Azt olvasom most mindenhol az interneteken, hogy az Ozempiknek van valami mellékhatása, ami miatt ugye nem volt hosszú távon, de a Mundzsárót már ezt már továbbfejlesztették.
3: Nincs mellékhatás, úgyhogy hadd szóljon mi. Ennyi? Az ugye senkit ne zavarja, hogy ez egy cukorbetegség elleni gyógyszer.
2: A Mundzsáró
3: már nem.
2: Mert ott valami, az már azt a kifejezetten a kövérek.
3: Mert ezen nekem mindig, amikor ez ugye nagy divat lett, hogy elkezdtek Ozempikezni.
1: Az óriásit ment, így van.
3: Igen, és akkor így elgondolkoztál rajta, hogy figyelj, egy gyógyszert adsz be magadnak, ami valami betegségre van, hogy az mit hoz magad.
1: Nagy, de ha most 100-ból leszel 70 kiló, vagy 80-ból 50, akkor azért megéri.
3: Nem tudom, hogy megéri.
2: De hát attól függően, hogy csomó betegséget megúszol.
1: Előre beadod magadnak, előre, mint a vitamin.
2: Hát nem azt, hanem azt, hogy nem lesz magas vérnyomásod, meg fixálod a cukrodat, meg egy csomó jó dolog. Újra látod a péniszedet. Ezek fontos dolgok.
3: És akkor... körben most is meg tudom nézni. Hát,
2: ugye olyan szép, mint a felülről láttam. Csak a perspektíva változott.
1: Igen. De a neve tetszik. Tehát a neve tetszik, igen. Ha ott van a kis R betű mellette, akkor eredeti, ha nem, akkor az vigyázni kell. Mundzsáró. Ez az új fogyókúra. Na jó, de akkor visszatérve a 70-es évekre, akkor ez kuka, ugye? Tehát, hogy ez ebben a formában nem működik. Mi olyan parátok van, ami nem történt meg soha, de valamiért azt vizionáljátok, hogy ez megtörténik az azonnali szörnyetalás.
4: Csúszd a parti.
1: Mármi, hogy beleragadsz a csúszd.
4: Be. Igen.
1: Hova?
4: Tehát lesz egy olyan pont, ahol beszorulok, és ezt a fentiek nem veszik észre, és rám csúszik a következő.
1: Ez a legnagyobb parát.
4: Ez az egyik, a másik pedig a lift leszakadás.
1: Na, azt értem. A csúszdac kicsit fura. Na, és akkor ez minden liftbe menésnél eszedbe jut?
4: Tehát igen, van egy ilyen fajta szorongás, de tudom, hogy ezt nagyon éled, mert te már szorultál be liftbe, de én lennék...
1: Tavaly nyáron.
3: Igen. Jó, de ő szerette.
1: De én bírtam. Jó, hogy voltunk még 16-an abban a liftben.
4: És egyébként. Nagyon kakuk voltál.
1: Hát egy buli után volt, egy plázsos buli után, megálltunk egy órára. Neked bármi vezetés, motorozás.
3: Láttál már olyan videót, ahogy a mozgó lépcső becsíp valamit, és bedarálja az ember?
1: Mozgó lépcsőnél, ahogy kilépsz, eszedbe eszedbe jut, hogy mi van, ha padló leszakad.
3: Cipődbe fogja egy lelógó ruhadarabot, és ott állsz, és nem tudsz már leugrani se, mert ugye becsípte valami ruhádat. Én az utolsó lépcsőfokot, a lehet, azt mindig átlépem.
1: Jó, neked olyan félelem, bármi, alagút, tengerben úszás, hogy alulról jön valami.
5: Én van egy, de nagyon vicces, de...
1: A júli csúszdás félelme után nem tudom, hogy tudunk-e durvábbat hallani.
5: Mert ez, figyelj, van olyan.
1: Na?
5: Van egy olyan csótányfaj, ami eleven tojó csótány.
1: Ne! Figyelj, most olyan sztorikat vártam, mint a balesetem lesz jobbra egy jobb kezestől.
5: Nem.
1: Helikopter
3: rám. Kijön a
5: kis igen, csótányok. Benne a pete az anyaállatba kifejlődik kicsi csótányokkal, és hogy ezek közé, tehát egyszer egy ilyet, tehát hogy ott lennék, és megszületnek a kis fületbe? Csótányok. Mondjuk. És ez a nagy csótány mondjuk átmegy a lábamon, vagy hozzám ér, és ő közben szül.
1: Na, ez viszont tetszik. Mert és közben a csótány megáll rád néz, és azt mondja, Anna, bocs, éppen szülök.
6: Azt mondja, ha nem, az légzés.
1: Majd kijönnek a kis csótány, csak azt mondják, szia, Anna, mi újság?
6: Anya! Sőt, anya, rád néz, és téged tekint anyukájára.
5: Érzem a súlyát, tehát azt érzem, hogy papucsba vagyok, ez a vízióm, és érzem, hogy ez a 7-8 centis anyaállat átmászik a lábamon, és flip-flop van rajtam. Olyan szintű szorongás, hogy vannak ezek a bogár.
1: Zseniális. Ennél ma durvábbat nem hallom. A szülőt félek attól, hogy egy csótány rászül a lábamra, érted? Rászül a lábamra.
5: Eleven szülő csótány. Nem, kikészülök tőle.
1: Nekem fulladással kapcsolatos dolgaim vannak. Tehát ez mind megjelenik. Búvárkodásba ez megjelenik. Mélyvízbe ez megjelenik. Tengerbe, ha én úszom, és nagy hullámok vannak körülöttem. Nekem az a parám, hogy a vasút is innen megáll az autóm, elviszem vonat, rettegek simán átvenni ezt. Sineken átvenni ezt Erikaira. Nekem az a parám, hogyha a szórakozóján a csapból iszom, és jó ízűen korcsolok, valaki hátulról megfogja a fejem, és beleveri a csaptelepbe. Na, én ilyenekre gondolok, ami nem érted, hogy honnan jön, teljesen irracionális, de amikor lehajolsz eszedbe, hogy most fogják beleverni a fejemet, úgyhogy kitörik a fogam. Szeretem ezt az SMS, Roli küldte nekünk, én ilyenekre gondoltam. Irracionális félelmeknek semmi oka. Autópályán szembejövő autó, vagy szemből szalagkorlátot átszakító autó. Ez, értem ezt.
6: Amikor áthaladtok mondjuk a Kőrös-hegyi völgyhídon, nincsen egy olyan rossz érzésetek, hogyha itt most egy kicsit elrántanám a kormányt, akkor így hús.
1: Az nincs, de a völgyhídat sokan írták, hogy a völgyhídon úgy mennek át, hogy nem mennek át, hanem lemennek előtte a településről, átmegy a völgyhíd alatt, és visszamegy az autópályára, mert a völgyhíd neki annyira félelmetes, hogy nem bír el fölhajtani. De az nincs, hogy balra rántanám, és hogy leszakadok. Tehát azt nem szoktam érezni. Ha az anyósülésen ülök, oké a völgyhíd, de nekem kell vezetni, inkább lejövök az autópályán, és utána vissza. Na most mondd meg, hát milyen irracionális, nem? Én a hajléktalanságtól félek így, irracionális módon. Egyedül nincs telenül éhesen fázva, kóborlok valahol. Szörnyű lehet, két helyen dolgozom, szabadnám nélkül. Olyan erős ez a nyomás rajtam. Igen.
3: Valós félelem, hogy valahonnan egy kacsa figyel.
1: Még azt szeretem. Valahonnan figyel egy kacsa. Ez jó. Mesélj róla, Artur.
3: Mit érzem közben?
1: Miért jöttél terápiára? Úgy érzem, figyel egy kacsa. Ez jó,
3: most
1: szeretem.
3: Is itt van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mondom, mi a szétunk, te lány, én meg fiú.
2: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak megkiapos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
3: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
4: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
3: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
4: Szállás.hu.
3: Úgy is lett.
5: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
6: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
7: Jó választás! Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra Intel Core 5 processzorral most csak 189.999 forintért július 30-áig, de legfeljebb a készleterei. Euronix, ez ennyi.
10: Sziasztok, sportarcok!
11: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40-50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
12: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
13: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
12: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
14: Mentsük meg a barátainkat!
12: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
15: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
12: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
0: Reklámot hallottak.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
16: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts Báb Színház. És amikor le

0: hűtőkkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selje, Seljei termálfürdő.
1: Szeretjük Pécset. A kedvenc kávézóinkat. A kedvenc kiránduló helyeinket. A kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
2: Bam, bam, bam. Wan.
0: Matracot cserélnél? Július 23-ától 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrac Fuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35 ezer forinttól ingyenes házhozszállítással. Matrac Fuckó Pécs, Király utca 62, matracfuckó.hu.
3: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672-510-893-as telefonszámon.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
6: Mert

0: Klalnak. Ha új zene, ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Hamarosan indul a felsőoktatási pótfelvételi eljárás. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön este nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Aki egyetlen általa megjelölt képzésre sem jutott be, vagy nem is adott be jelentkezést az általános eljárás során, az részt vehet a hamarosan kezdődő pótfelvételiben. Ennek során azokra a képzésekre lehet majd jelentkezni, ahol az intézményeknek maradtak szabad helyeik. A meghirdetett képzések többsége önköltséges, de minden évben akad néhány állami ösztöndíjas szak is. A pótfelvételit az Oktatási Hivatal legkésőbb augusztus 10-éig meghirdeti, és a jelentkezők itt már csak egyetlen képzést jelölhetnek majd meg. Ezen a hétvégén rendezik a Strandok éjszakáját. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint idén 54 fürdő, köztük a Harkányi fürdő is csatlakozott az eseményhez. Július utolsó szombatján a strandok többsége éjfélig vagy még tovább nyitva tart, és zenés programokkal, szauna szeánszokkal és más különleges programokkal várják a látogatókat. A rendezvényről bővebben a Fürdőszövetség hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Újabb egy héttel elhalasztották az idei Balatonátúszást. Múlt hétvégén az erősen szeles idő, most pedig az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartják meg a programot, közölték a szervezők, a Siófoki Obszervatórium előrejelzéseire hivatkozva. Az esemény új, tervezett időpontja augusztus 1-e szombat, ám a végleges döntést csak két nappal előtte hozzák meg a szervezők.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a híd és áteresz javítás az M6-os autópályán Szebény térségében. A Budapest felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Aszfaltoznak az M60-ason Kozár-Misleny közelében. A munkálatok miatt a Búj felé vezető oldalon szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Bújvillány-Siklós összekötő úton Nagyharsánynál útépítést végeznek, forgalomkorlátozás érvényes, Sásd és Vásárosdombó között pedig a szokottnál lassabban kell hajtani, burkolatsüllyedés miatt.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: Az előrejelzések szerint ma általában napos idő várható, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de térségünkben számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet napközben a szél, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól

0: vagy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Szoktatok Lidlbe vásárolni?
3: Persze.
2: Szoktatok alkoholt venni?
3: Soha életünkben, hogyne, persze.
2: Több megalázó.
3: 18 fölött kell legyél.
2: Ennyi. 18 fölött kell, hogy legyél, igen. És ugye hát az van, hogyha az önkiszolgáló kasszánál vagy, akkor az alkoholra oda jön egy unotartú csávó, és akkor rád néz, aztán lecsippantja, leveszi, lecsippantja. Tehát ahhoz kell neked, hogy ott kell legyen egy kis segítséged.
3: Igen, van, vagy ugye személyével kell igazolnod.
4: Nulla bizalom.
2: Igen, nulla bizalom van. Nulla bizalom van. Kicsit megalázó is, hogy oda baktad egy pasi mellé, rád néz, az alkoholra megint rád néz, tudja, hogy alkesz vagy, tudja, hogy iszol. Balázs, Balázs, megcsóválja a fejét, már megint itt. Nagyon gyorsan fogynak ezek. Nagyon gyorsan mennek az italok.
4: Mértékletessége, Balázs?
2: És erre kitaláltak most valamit, és már tesztelik. Na figyelj, tudod, mit találtak ki? Távolról fog egy fickó téged figyelni kamerával, és amikor odamész és megveszed az alkoholt, akkor bele kell nézni a kamerába, hogy vagy-e elég idős ahhoz, hogy te alkoholt vegyél, de nem applikáció mondja meg, hanem egy faszi ül a másik oldalon, és nézi a kameraképet, és döndi el pofára, hogy te valójában hány éves vagy. Analógis egyszerre borzasztóan digitális. De miért nem bennül hátul az irodába, és ha bizonytalan, akkor jön, akkor ki? Miért kell neki egy kamerán ülni?
3: Miért nem ül ott a kassa mellett?
2: Ugye jóváhagyás szükséges, ezt mondja a gép neked, igen, hogy jóváhagyás szükséges, minden egyes üvegnél.
3: És várjál, az a 20-22 éves, aki egyébként úgy néz ki, mint egy 16,
2: azt
3: az minden azt egyes nap, amikor alkoholt vesz, akkor majd jön ki, balag a csávó, hogy na, már megint te vagy, Sanyika, jó van, menjél.
2: Sanyika, te vagy, így van, akkor én te már megvetted, már tudjuk, hogy vagy 18 éves. Igen, jön a csávó, aki üldögél valahol, és egy kameraképet néz, és eldönti, hogy hány éves. És egyébként ez nem rossz, hogy nem kell neked ott engedélyt kérni, hogy alkoholt vegyél, de van egy applikáció, ami ha berakod az arcodat, akkor megmondja, hogy hány éves vagy.
4: Rettegek tőle.
2: Én is, de pont ezért hoztam nektek, hogy nézzük már meg, hogy mit mond rólatok az applikáció.
4: És aztán
2: felajánljuk a Lidlnek az applikációt, hogy használják ezt egyébként, ha jól működik. Egy pici arcmasszázs, egy pici pofon. És aztán nem nézzük tudom meg, hogy hány évesek vagytok az applikáció szerint.
4: De nem lehet az évgyűrűket megszámolni, hogy olyan hasonló.
2: Hol vannak az évgyűrűjeim?
3: Derékba bennünket,
2: derék körül ott vannak az évgyűrűid?
4: Kinek hova tett?
2: Igen, a férfiaknak már a szeme alatt van. Szóval nagyon analóg a Lidl, de ha jól működik az applikáció, akkor felajánlhatjuk nekik, hogy építsék be. Mert egyébként élő ember ül majd a másik oldalon. Tök röhely, nem? Hogy az önkiszolgáló kasszára benézel egy kamerába, igen, maga van már 18 éves, vegyen.
4: De van olyan, hogy felismer a szoftver is, tudja, hogy előtte hol voltál? Hogy negyed órá vezetett dohányboltban voltál, utána meg átmentél a körhintához, szóval hogy nem lehet az, hogy ez egy nagy összeesküvés része? Hogy rögzítsék az arcunkat, ellopják az információnkat, aztán visszaélnek vele, és elmondják a családjunkat?
2: Hogy hány éves vagy, de mit mondanak el egy ilyen arcfelismerővel?
4: Hát mit csináltál délelőtt?
2: Hogy, nem ja, hogy hol voltál? Hát azt már így is tudják. Önkiszolgáló kasszások vagytok, vagy simához mentek?
3: Én átálltam. Én nagyon szerettem, tudod, a kis beszélgetéseink. Igen, én nagyon imádtam, hogy megkérdezed Erzsike nénit, hogy van, mi a, elmondja az akciókat, de rájöttem, hogy jobb az önkiszolgáló.
2: Egyébként a flott és jó, akkor az tényleg nagyon pörög. Tehát, hogy azzal nincs baj. Most már vannak olyan helyek, ahol blokkel ahhoz, hogy kiussál az önkiszolgálóból.
3: Bizony, hát eddig hordta ki mindenki a szajrét, ahogy...
2: Kipakolták az Aldit, meg a Tescót, meg a Lidlit. Úgy loptunk, mint az állat.
4: De én azt szeretem, hogy az egy embert, akit kivezényelnek oda, hogy tudja, hogy legyen ilyen, hát ilyen portás, vagy nem tudom ott, aki egy ember van, aki
2: egy ember segít
4: ezért,
2: mindenkinek.
4: Hogy ő annyira feszül, mint a 10 embernek kasszázna egyszerre.
2: Tehát, hogy... Hát gondold el, hát ott állsz, négyen ott közben fizetnek, menjél, csináld, hogy csinálod, segítséget kérnek, rohanyál. Egyébként a legfittebb azt szerintem a Decathlonnak az önkiszolgáló kasszája.
4: Az annyira jó, és ezt nem hiszem, hogy nem lehet megcsinálni.
2: Az hogy van, hogy még rakom be, és még le se ért már, mondja, hogy mit vettem, hány
4: és
2: darabot.
4: És soha nem téved.
2: Nem téved, nagyon profi a rendszer, leméri, berakja, mindig megtalálja a kódot rajta, annyira durván jól működik.
3: Segítek, haver, NFT chip.
2: NFT chip van benne?
3: NFT chip van.
4: Zseniális. Ez drága? Azért nem veszik, hogy
3: nem,
4: miért?
3: Nem, szerintem nem hiszem.
4: És miért van az, hogy ott mindig kedvesek az eladók? Türelmesek, kipihentek.
3: Mert nem kell cseszekedni a izével a pittyegéssel.
2: Miért nincs minden olyan önkiszolgáló, hogy berakom így lefele valahova, és az lecsippenti? Ez a Tescós meg az Aldi se rettegsz, hogy mikor szólal meg, mikor csipog, mikor vádolnak meg, hogy loptál valamit.
4: Kicseréltek ki rajta vonalkódot egy ószerről, egy nem tudom mire.
2: Igen, és az önkiszolgálóknak még a mai napig az a hangulata, hogy tudjuk, hogy azért akarsz önkiszolgálóban fizetni, mert lopni fogsz. Ne, nincs egy ilyen lelkismeret furdalásod, hogy ott áll egy ilyen Marika, nagyon néz, nagyon követ, mindig meg vagy vádolva legalább a tekintetével, hogy tuti tolvaj vagy, mert egyébként nem mennél az önkiszolgáló kasszába. Te biztos, hogy lopni fogsz.
3: Úgy mész oda, így fölemelt kézzel, hogy nincs nálam semmi.
2: És összefosod magad, ha egyszer becsipog, vagy tegye vissza a mérlegre, tudod, azonnal a szempárok rád vetülnek, azért tényleg van egy ilyen fura nyomasztás az önkiszolgáló kasszába, hogy gyere tolvaj, úgyse tudsz tőlünk lopni. Ez a prekoncepció.
4: Van egy 50%-es, hogy a végén a földön végzed a tarkódra hajtogatott kézzel, ezzel pedig egy tejfölt mutogatnak az arcodba, hogy ez honnan került elő, uram, ez honnan került elő.
2: Közben csak hülye vagy, és nem tudod kezelni az önkiszolgáló kasszát, de nem akartad ellopni a 4 kilós tejfölt, meg a csirkét. Nem,
4: de ha már így alakult, akkor csak hazavisz.
2: Igen, jó, hát ha már ott van. De a dekatlonos egyébként az tényleg zseni. Ugye ott egy ilyen kosárba rakod be, vagy egy ilyen tartóba, igen, és hogy rakod be, még le se ért már csippan. Igen. És mindig megmondja, hány titokzokni, mindig tudja, hogy milyen csoki, milyen bringa alkatrész, tehát tényleg, az valami egészen zseniális.
4: Igen, és az egész Decathlont nagyon szeretem. Nincs, hogy bemész, és azt érzed, hogy ez a lehetőségek boltja. Nem?
2: Igen.
4: Itt ma bármi lehet.
2: Igen, balra Józsi bácsi teniszezik az unokájával, így kicsi pingpongoznak, néhányan rollereznek, azokat fölrúgnak. De egyébként nagyon jó. Ez a szombat délután szerintem az egy túlélő játék a Decathlonba menni.
4: Én sosem mennék oda hétvégén. Azért aztán az konkrétan nem egy játszótér.
2: Igen, hétköznap kell menni, délelőtt kevesen vannak.
3: Na, hozzuk az applikációt. Kikálunk, még annyit áruljatok el az automata kasszánál, hogy beírjátok-e, hogy nylon zacskóba raktátok a répát.
2: Én boxer alsóba rakom a répát, ne ragudj. Én sosem rakom nylon zacskóba. Az nem tesz jót neki.
3: Jó, akkor a paradicsomot.
2: Meg kell ütni a nylon zacskót.
3: Hát persze.
2: Soha nem ütöm be a
4: nylon. Akkor te egy nylon zacskó bűnöző vagy.
3: Ellopó. Tessék.
2: Na most kiderül az igazság.
4: Így van,
2: nem is a nylon zacskóról. Nézzük meg, hány évesek vagytok az applikáció szerint.
3: Kivel is kezdhetnénk ezt a munkát?
2: Nem megsértődni, ha rosszat mond. Basszus, de szarul nézek ki. Na nézzél ide.
4: Az a bajusz, hogy megoldja.
2: Na, mehet? De hiába próbálsz mosolyogni, ez nem fiatalít.
4: Engem fotóztál? Azt magadat fotózod. Úgy ültek, nekinek agyvérzése volt.
2: Azért vágtál ilyen aranyos kis elnézőképet, hogy balra jövök.
4: Akkor olyan fiatal arcot vágok.
2: De te meg vagy világítva a napfelkeltéből. Várjál!
4: Én fürdök a budai fényekben.
2: Fürdik a fényben, az nem jó. Hát tök izé lesz. És ilyen szigorúan belenézett a kamerába.
4: Kis ízott az arcomat.
2: Na, csinálj egy ilyen kis koncsot ide, vagy ilyen kis copfot magadnak. Két kis copfot, és akkor még mínusz 5 év. Na nézzük.
3: Jó, mondd a számot, hogy mi a valóság. 30?
4: 41.
2: Júj, de nagyon csinálja.
4: Gondolkodik?
3: Ha persze, hát mire azonosít.
2: Azt mondta, hogy nem tudja azonosítani.
4: Mondta, ez itt egy mongol.
2: Igen.
4: Valószínűleg idióta.
2: Azt írta, hogy 22 éves.
3: Menj már!
4: Ez nem.
2: Ha nekem most berak többet.
4: De akkor ez hülyeség.
2: Mondom, hogy a napfény úgy csillan meg az arcodon, 22 évesre rakod. Hát azt nem örülsz.
4: Úgy nézek ki, mint egy kretén.
3: Jó, de mint egy 22 éves kretén.
4: Jó, ez nagyon köszönöm szépen. De még kisebb vagyok sminkelet, ez volt. Okay. Ez a titok.
2: Nem vagyok.
3: Nehogy is. Mit gondolsz?
2: Oké.
3: Azt a széles mosolyjal.
2: Na, kapott egy mosolyt, te megijön a játékprogramon. 22 évesre rakott eszer, te vehetsz alkoholt a Lidlbe. Ha ezt az applikációt használják, vehetsz alkoholt a Lidlbe.
4: Soha nem néztem ki 22 évesnek.
2: Még 22 évesen sem néztél ki 22
4: évesen. 15 éves korom óta 35 évesnek nézek ki, ezt fényképekkel tudom bizonyítani. Tényleg? Soha nem voltam 22 éves, soha.
2: Átugrottad a kamaszkor?
4: 10 évet kivettem az életemben, abszolút mértékben. De mondjuk, nem tudom, hogy észrevettétek-e, de a tinédzsereknek amúgy is van egy ilyen nagyon belső hát ilyen késztetés arra, hogy nagyon idősnek nézzenek ki.
2: Hát ez mindig így van, hogy amikor tinédzser vagy, idősebbnek akarsz kinézni, mikor idősebb vagy, akkor fiatalabbnak akarsz
3: nem
2: kinézni.
3: Nem rossz haver, megnyugodhat.
2: Mit ír?
3: Nem, ez semmi ír? Baj, rossz, tényleg igen. Ne idegeskedj.
2: 42! Az na!
4: Ez az univerzum.
2: Ez nagyon jó. Mert kicsit szarul esik, hogy téged berakott 22-re, azért engem meg csak a 48-42-re.
4: De azért, mert nem ők kis minket, azt hitték, hogy gyerek vagyok.
2: Na nézd az öreget.
4: Na mutasd.
2: Na nézd meg. De egyébként ez egy nagyon barátságos applikáció. Tehát ha mindenkit ennyire fiatalít, akkor ez nagyon kedves.
4: A Zsűrt nézzük meg a kis ősztincseivel.
2: És berakná basszus a Ferit 61-re. Sírnék.
4: Szerintem Lacival együtt mennek ki a telefon.
3: Megnyugodhatsz, őszhaj, ráncok.
2: De ezt vajon nézi az applikáció, látszik, hogy mondjuk ősz vagy?
3: Az 55 év, amit megéltem. Én megdolgoztam érte, hogy így nézzek ki.
2: Ezt nézi az applikáció?
3: Hát, mondjuk... Persze, hát mi jó? Ugye mondtad?
2: Hát ezt nem hiszed el!
4: Menj.
2: Nem hiszed el! Volt a
3: számára. Mit mond?
2: Véged van, haver.
3: Mennyi?
2: 72.
3: De! Mondtam, hogy 75 fog mondani.
2: 72-re. Oh. Megőrülsz.
1: Hát látod,
4: de ez hitelesnek gondolom, mindentől kezdve ezt az applikációt.
2: De ez így működik, hogy jó. Érzi az őszakára.
3: Jó, csinálj még egyet. Laci, ma várjál, most fiatalítok.
2: Leveszi a szemüveget, levette a fülest.
4: Ez szempüles például a fesükbe a haját.
2: Fesükbe a szakállát. 72-re beraktam.
3: Na, tessék.
2: Na. Levette a szemüveget.
4: Szerintem ez csak rosszabb.
2: Jó, Zsülön lesz a vaktesz, hogy jól működjél.
3: Igen, igen, igen. 78.
2: Figyeld, ez óriási. Berakta 72. De milyen analóg program, hogy érzi, hogy ősz a szakállat, azonnal időset kell mondani. Hú, ez nagyon, nagyon analóg.
3: Gondolkodik, nem hiszi el. Azt mondja, ezt már...
2: Lehozott 50-re.
3: Na,
4: komolyan?
2: Lehozott 50-re a szemüveg
3: ennyi,
2: nélkül.
3: Tehát szemüveg, és leveszed a fülest, kicsit megézé, posgásítod magad, és már is 50. Szép volt.
2: Na, még a Zsült megnézzük. Jó, akkor te is vehetsz alkoholt a Lidlbe.
3: Már régóta.
2: Megnyugodhatsz, de vehetsz alkoholt a Lidlbe. Nem nézzük már ki 18-as
4: a gyerekek. De ez nagyon
2: igazság, hogy
4: most, ha minden nap szembesülnöd kell saját magaddal mindenhol.
2: Hogy?
4: Hát, hogy hány évesnek gondolnak applikációk meg egyáltalán.
2: Hát
4: ez, mi ez? Mi ez?
2: Egyébként határán valójában ez történik. Valójában ez történik. Már mindenhol azzal szembesülsz, hogy...
3: Mit mondod?
2: Zsült is berakta 72-re.
3: Ez ennyit túl.
4: De amúgy ez akiben tényleg 72-nek nézel ki. Ezt hogy csináltad?
2: Szemét vagy.
4: De nézzél már, hát konkrétan...
2: Jó, nem egy túl jó fotó, igen. Azért a 72 túlzás, na.
4: Hide the pain, Harold. Úgy nézhet ki.
2: Az nem szép. Összetörünk egy ilyen applikációtól.
4: Igen,
2: de 22, úgy... Zsül 72, ennyi. Azért nagy a kontraszt.
4: Igen, de azt akartam mondani, hogy Zsülbe az a nagyon cseres, mert Zsülnek az arca úgy fiatalos, csak tényleg a haja, meg a... Hát slampos vagy, Zsül, kimondom. Slampos vagy, és ez szerintem összezavart az applikációt.
2: Igen, na jó van, ne foglalkozz vele, Fere, nem érdekes, ne vigasztalnak, ne foglalkozz vele. Jól nézel ki. Na gyerekek, megjött az új randi app, képzeljétek el, ez az új őrület, a Tinder már boomer, azt mondják, az új randi app le fogja tarolni a világot. Társkereső alkalmazás szakít az eddigi gyakorlattal, amely nem látványos képekkel, valamint tökéletesen csiszolt bemutatkozással találkozhatunk, hanem valami egészen mással. Nagyon kreatívnak kell lenni, ez az új őrület. A Tinder a múlté, gyerekek. Na de, hogy az új applikáció mit tud, hogy az új társkereső azt mondja, hogy biztos, hogy azt garantálja, hogy nem fogsz kisregényekkel találkozni, mert mindenki lódít, mindenki kamuzik, mindenki hosszút ír, a fele sem igaz, és erre már nincs szükség. Mindössze 5 szóban kell elmondani magadról azt, ami fontos.
4: Te öt jelzőt kiválasztasz, vagy pedig 5 bármilyen szó?
2: 5 bármilyen szó, ez lehet egy értelmes mondat, lehet 5 szó, lehet 5 jelző, lehet 5 tulajdonság, 5 melléknév.
4: Gyerünk, Balázs, jellemez magad
2: 5 szóval. Egymás? Hát inkább egymás, nem?
4: Magadat.
2: Magamat?
4: Nem? Vagy más szeretnétek? Én mondom, tiéd az első szó. Problémás. Legyen ez.
2: Kicsit fáj ez az első szó rólam, hogy problémás. Ezt mondjuk harmadiknak tetted volna.
4: Jó, oké, bocsánat.
2: Na de várjál, hogy azt mondja, hogy nincsenek pixelestett képek sem. Megadott 5 szó, amit a másik fél fontosnak érez megadni magáról. Ha megérint és lenyomva tartod a képernyőt, a szimpatikus személy szavainál, akkor megjelenik a kép, de nincs egyből kép. A választott szó 5 szó bármi lehet, személyes tulajdonságok, minimális vicc, minimalista vicc, bármi, amit fontosnak érzel megosztani. A lényeg, hogy legyen figyelemfelkeltő, és a koncepció lényege, hogy a felhasználók kreatívak legyenek, mert azért az 5 szó az nem túlságosan sok, de mégis ennyivel el kell mondanod magadról valamit, akár szellemesen.
4: Végre egy applikáció nekünk, vicces csúnya embereknek.
3: Senkit nem fog érdekelni.
2: Nincsenek beállított fotók, nincsenek filterek.
3: A mai fiatalokat.
2: Tökéletesen csiszolt bemutatkozásod. És ugye azt mondják, hogy van, ha meccselsz, akkor megjelenik a nyitó üzenet, és azt mondja, hogy nem tudsz ghostolni sem, ugyanis ha az applikáció figyelés, ha te nem válaszolsz, vagyis kámforrá válsz, unmatchelsz, akkor a rendszer elküld a másik félnek egy búcsú üzenetet, amit neked még regisztrációkor meg kell adni, hogy ne az legyen, hogy te csak úgy eltűntél üzenet nélkül. Ez egyébként kedves. Ugye hányan tűnnek el, és hányan vonulnak úgy vissza, hogy nem írnak semmit. Ami egy rohadék dolog egyébként egy pillanatról a másikra. Az egy szemét dolog. Azért az 5 szó az nem sok, gyerekek. Az életedről, magadról, 5 szó vagy egy mondat.
3: Figyelemfelkeltőnek kell legyen, uh-huh. Tehát ott az a lehetőséged, hogy megtaláld életed párját, az 5 szó.
2: Mit mondunk egymásról, 5 szó?
3: Párja, őszintét írsz, vagy hazudsz?
2: Csak hazudok.
3: Jó.
2: Nem írok őszintét. Társkereső oldalon, ami alapján a szexről szól. Na tessék.
4: Kicsit amúgy tudjátok milyen, mint a, volt az a teletext. Emlékeztek? És a teletexten
3: ott
4: is volt ilyen társkeresőzés.
2: Igen.
4: Visszatítunk.
2: Na, 5 szó egymásról, tessék.
4: Jó, kivel kezdjük?
2: Tegyük össze, bárkiről. Tegyük össze, Feriről lesz.
3: De szexet akarunk?
2: Miért vagy fönt? Hát ha már fönn vagy, ott akkor már... Csak, akkor már
3: vár, hát hogy hosszú távú kapcsolatot akarok, akkor más miért írok?
2: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Végre fölkerültél a Tinderre.
3: Végre vége ennek az egésznek, érted? Kiszabadulsz, semmiféleképpen nem akarok.
2: Nem akarsz hosszú távú kapcsolatot. Okay. Föllépsz erre az applikációra. Jó? Öt szót
3: iszunk
2: kell írni.
3: Valamit szex előtt, baby.
4: De akkor ez
2: jó, de jó. Iszunk valamit szex előtt, baby.
3: Ez öt. Meg vagyok.
2: És jól jön, és jól jön.
4: Segítek neked, ez nem fog működni. Szerintem legyenek, én a melléknemekben hiszek.
3: Mi működik?
4: Mindenképp szerepeljen be a vaskos szó.
2: De várjál, hát a vaskos az félreérthető.
3: Hát de derékba vaskos.
4: De miért? De derékba. A vaskos, az bármi.
2: Vaskos. Vaskos. Mire érti a vaskos?
3: Derékba.
2: Na, tegyük.
4: Udvarias vaskos férfi.
2: Most ja, föllépett a
4: frissen szabadult, ez jó szerintem.
3: Béka elköltözött, enyém a világ. Ja, okay.
2: Frissen szabadult, fölment a Tinderre, vagy erre az új oldalra, ami majd megöli a Tindert, és öt szóban kell jellemezni Ferencet. Nagyon jól főzök, és megcsinálom azt.
4: Jól táplált kacérkandúr.
2: Jól táplált kacérkandúr, még van két szabad.
3: Jól táplált kacérkandúr.
4: Krumpli nudli.
2: Vaskos.
3: Vaskos krumpli nudli.
4: Szerintem, hogy a Balázs csinál magának egy ilyen profilt, az első szó az azon, hogy hiperaktív karakter.
2: Hiperaktív, inaktív karakter. Hiperaktív? Az jó a hiperaktív?
4: Átírád magad hiperaktívra, igen.
2: Mit akarunk közölni? Tehát, hogy mit akarsz magadról közölni?
4: Szerintem az nagyon fontos, hogy tehát magad a habitusodat beleted, nem? Hogy mit tudom, te például veszett vagy, ugye? És akkor mit tudom,
2: kicsit... Veszett, hiperaktív, veszett. Hát erre nem kattintok.
4: Erre.
2: Azonnal megijedek.
4: Nem, szerintem pont az a lényeg, hogy ez látszik, ez egy melós fickó, az jó, az
2: hogy azzal dolgozni kell. Aha. Jó, hát mit teszünk rád öt szóban? Tessék, föllépsz, ott vagy az oldalom.
4: Inzulinrezisztens.
2: Inzulinrezisztens vagyok, ez két szó. Igen.
3: Jó, oké, még van három.
2: Még van három szabad.
3: Vaskos. Akkor, ha én megkaptam, te is.
4: Kitartóan vaskos.
2: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens.
4: Kanta.
2: Szerintem kattintod.
4: Jó.
2: Kitartóan vaskos, inzulinrezisztens kanca. Még van egy szavad.
4: Jó. Most.
2: Egyébként az jó.
3: Most.
2: A most az olyan határozottá teszi. Hogy ezt az inzulin rezisztens kancsát, ezt most kell ráklikkelni, most kell elvinni.
4: Ez olyan, mint az ilyen tévésokban. Tonight, now.
2: Hiperaktív, inaktív karakter. Ez így nem túl kecsegtető a számomra.
4: Vadállat az ágyban és a busában. Ezeket... Nagyon nehéz amúgy.
2: Egyébként az öt szó az nem könnyű.
3: Átlagos, 50-es, ugyanitt Lada eladó.
2: Én értem a hangulatát. Na jó, oké, nézzük meg, akkor mit érnek a hallgatók magukról, jó? Jó, tessék, Zsűl fölmegy erre az oldalra. Nehéz lennék, ha a Zsűről kéne öt szót mondanom.
4: Kocka, nem?
2: A kocka jó? Nem rossz, az egy jó szó, az megfogja. Az ugye ad egy alapképet.
4: Ellennevetve.
3: Hú, ne legyen csavarva!
4: Misztikus kocka a Tátrában.
2: Misztikus kocka?
3: Misztikus kocka a Tátrában kávézna.
2: Tessék, milyen ember lehet az, hogy nyugdíjas, halálos beteg, Mercedes villa?
3: Hát vonzó.
4: Például valaki lehet, hogy glug-glug-glug.
0: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Peach Café.
3: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejtsd báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
4: Svájci precizitás minden egyes csészében.
5: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
4: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
5: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
4: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
6: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
7: Mosgón a kakas a király.
8: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
9: Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
9: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
9: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
11: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
12: Matracot cserélnél? Július 23-ától 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrackuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35.000 forinttól. Ingyenes házhoz szállítással. Matrackuckó Pécs, Király utca 62, matrackuckó.hu.
1: Miért hallgatják egyre többen a rá?

0: megszólalnak. Új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
2: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Elmarad egy színházi előadás Mohácson. Napközben elszórtan alakulhat ki csapadék. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A Mohácsi Kossuth Teátrum közlése szerint technikai okok miatt elmarad a július 25-ére szombatra meghirdetett Jövőre veled ugyanitt című előadás a szabadtéri színpadon. A megváltott jegyek árát a vásárlás helyén térítik vissza. Az online megváltott belépők esetében pedig a jegyiroda közvetlenül tájékoztatja majd az érintetteket a visszatérítés menetéről. Elmarad egy tervezett bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban. A teátrum szerdai közleménye szerint az Orbán János Dénes személyét érintő közéleti események, valamint az azt övező sajtóvízhang miatt nem tartják meg a szerző által színpadra írt Mester és Margarita című előadás bemutatóját. A darab premierje jövő márciusra volt tervezve, ám úgy vélik sem a társulatnak, sem a közönségnek nem érdeke, hogy a produkció művészi teljesítménye helyett közéleti viták kerüljenek a középpontba. A színház így egy másik bemutatót készít elő, amelyről később ad részletes tájékoztatást. Ismét egy eltűnt fiatal felkutatásában kér segítséget a rendőrség. A 15 éves Pernecker Laura június 20-án engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból. Azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A lány normál testalkatú, haja és szeme barna, szemüveget és fogszabályozót visel. Aki Pernecker Laura hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen vagy telefonon a pécsi rendőrkapitányságon.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszán. A helyszínen a héten teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. Árokpatka és szegélyrendezést végeznek Magyarszék térségében, a helyszínen sávlezárásra kell számítani. Útszűkület lassítja a forgalmat a 6-os számú főúton Pécs-Várad térségében. A Villány Újpetre összekötő úton útépítési munkákat végeznek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint egy szakaszon csak félpálya járható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: Az előrejelzések szerint ma általában napos idő várható, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de térségünkben számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet napközben a szél, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi, ma is sláger megy.
1: Milyen idők lesz, Ferenc? Mondj valamit.
2: Kérlek szépen, az applikáció mindenkin segít.
1: Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
1: Párkapcsolati téma, amiről most beszélünk egy kicsit, és nyilván mindenkinek ismerős az az élethelyzet, hogy otthon valamilyen kisebb konfliktus van, most erről fogunk beszélni, nem nagy konfliktus, nem egy nagy összeveszés, ami akár évekig tart, de mégis van annak valamilyen folytatása, és a párja, a férje, a felesége, a barátja vagy a barátnője megbünteti valamivel. Megbünteti, és valamilyen...
4: Nem úgy, ahogy szeretné,
1: valamilyen forgatókönyv szerint beáll a hiszti, beáll a sértődöttség, és elindul egy ilyen kicsit passzív-agresszív büntetési folyamat, ami lehet, hogy egy napig, egy hétig, három óráig tart, minden esetre a duzzogással egybejár valamilyen párkapcsolati büntetés. Ugye sokan hát folyamodnak ez a fegyverhez, hogy egy konfliktus után büntetik valamivel a párjukat. Ez az, nem szólok hozzától a... nem tudom.
2: Nincs szex.
1: Bármeddig, bármilyen skálán mozoghatunk, azért itt széles a skála. Hát ennek olvastuk most egy egészen szürreális változatát. Megsértődött egy japán férfi a feleségére, aminek következtében annyi történt csak a kettőjük párkapcsolatában, hogy 2 évtizeden át nem szólt a feleségéhez. Közben felneveltek 3 gyereket.
2: Na,
4: ennek az a külföldi szakirodalomban a neve, az silence treatment.
1: Ez egészen durva és egészen szélsőséges. Ugye a konfliktusokat sokszor elkerülik tényleg hallgatással, bizonyos, csak nem szólunk egymáshoz.
4: Csendelverés.
1: Csendelveréssel, így van. Egy japán férfi 20 éven keresztül nem szólt a feleségéhez, 3 gyereket neveltek föl. A legkisebb már akkor fogant, amikor bő 1 éve nem szólt a feleségéhez. Végül ez a gyermek, aki aztán 18 éves lett, megelékezette a helyzetet, a televízióhoz fordult, a japán televízióhoz, és azt kérte a szüleitől, hogy a 18. születésnapjára szólaljanak meg, és szólaljon meg az apja, és beszéljen a feleségével.
2: Soha nem hallottad apádat és anyádat beszélgetni.
1: 20 éve nem szólnak egymáshoz.
2: De azért milyen a papa, tudod, hogy azt mondom, hogy akkor bünti van, hogy nem beszélek veled, de azért egy kufirc az belefért, mert a gyerek ugye azután született.
1: Még kettő azután jött.
4: De ez nagyon szomorú, különben gondolom el bele. Tehát, hogy az, hogy milyen lett akkor a szex is, mondja egyáltalán egy nőnek, aki nem beszél.
1: Mert ti szex közben dumáltok?
2: Hát de ugye rávezető szakaszban úgy mondasz 2 szépet legalább.
1: Szennyes kiteregetted? Gyereket elhoztad? Ebédpénzt befizetted?
2: Elmutogatta, hogy azt szeretném este, hogy? Vagy mi?
4: Vagy ez, nem, vagy hogy? Szerintem ennél sokkal szomorú, szerintem ez a fajta, tudod, ilyen pokrucalat ráfordulás van.
1: Ha a feleség kérdezett valamit, a férfi morgással válaszolt, bólintással, az a gyerek, aki 18 éves lett, elment a Hokkaido TV-hez, és megkérte a szerkesztőket, hogy segítsenek megoldani a 2 évtizede fennálló bizarr kommunikációs helyzetet, és azt kérte a szüleitől, hogy béküljenek ki, és hagy hallja még azt, 18 éves a gyerek, életében először, hogy az apja hozzászól az anyjához.
4: És mi volt?
1: 18
4: De
1: év.
4: Mi volt a konfliktus, amiért megsértődött?
2: Hát szerintem senki nem emlékszik.
4: Ő sem emlékszik rá.
2: 20 év után nem emlékszel, sőt, általában az ilyen, nincs meg maga a konfliktus. Nem, csak arra emlékszel, hogy duzzogsz.
4: Hogy tartod magad, de ez azért fogyatékosnak kell lenni, nem? Tehát, hogy most őszintén.
1: A tévé felkereste a házaspárt, lehoztak róla fotókat, ott ülnek a padon, figyeld, leforgatták az egész történetet, ott ül a csávó, ő az ember, egy őszhai japán csókáról van szó, 20 év után. Felkereste a feleségét, Yumit, és elhívta őket egy parkba, ahol leforgatták, hogy megpróbálnak az emberrel beszélni, hogy 20 év után szólaljon meg a feleségéhez. Ez a park, ez azért volt fontos, mert hogy itt randevúztak 20 vagy 30 évvel ezelőtt.
4: Látod ezt a mondatot? Később bevallotta a férj, hogy azért volt a csend, mert féltékeny volt, és azt érezte, hogy ignorálják az érzéseit.
1: Szerintem masszív kitartás azért ez, tehát 20 év alatt le a kalappal. A pár tudta nélkül, 3 gyermekük és a közönség figyelte őket, hogy tudnak-e újra beszélgetni egymással. Tehát tulajdonképpen a tévé egy mini reality-t forgatott ebből az esetből. Egymás mellett ültek a padon, és a férfi végül megtörte a csendet, és szólt néhány szót a feleségéhez.
4: Ripi!
1: Újabb 20 év?
2: Most igen.
1: Szia, Ribi! Bocsánatot kért tőle, és háját fejezte ki, amiért a feleség hosszú évek hallgatás ellenére kitartott mellette. És soha nem mondta, hogy válni akar. 20 év után.
4: Ahogy lehet, hogy ez a nő ezt pontosan tudta, mit csinál? Figyelj, este megkapta a wife treatmentet, napközben nem kell hallgatni a hülyeséget, na, nem?
2: Tessék.
4: Közben pedig szépen elért magába, nem? Vagy így...
2: A boldogság maga.
4: Lehet, hogy neki ez egy kicsit még jó is volt, de nézd a testbeszédét a párnak, hogy ülnek a padon.
1: Igen, nagyon durva. Tényleg nagyon durva. A csávó elhúzódva a pad szélén, összezárt combokkal, a lába között a keze. A feleség meg egy ilyen teljes elfogadással, kedvesen, még mindig egy ilyen szerető mosolyal néz rá, és próbálja valahogy az embert szóra bírni.
2: Na ez a szerelem, gyerekek, nem ám elválunk meg ilyenek. Üldögélünk szépen 20 évig.
1: 20 év után. A csávó föláll, nézd meg, tördeli a kezét egy kicsit, ez szerintem a megszólalás előtt lehetett pár másodperccel, a feleség még mindig ül, ő is tördeli a kezét, majd emberünk végül megszólal. 20 év után mi az első mondat? Bocsánat? De jó volt ez a 20 év. Igazából most tudtam lenyelni a kenyeret, ami a torkomon akadt, és végre lement. Mit mondasz 20 év után? Mi a mondat?
4: Én ennyit mondanék, ami összefoglalom.
1: Jó, 20 évig nem beszélsz, igen?
4: Csak
1: mit mondasz?
4: Mondanék, én csak ennyit mondanék. Na?
1: Péter?
2: Ha maga? Bőbeszédűbb vagy, akkor na mi van?
1: Maga még itt, Péter?
5: Na mi van? Na, mi van?
4: Igen, de amúgy az benne a durva szerintem, hogy nyilván elszigyelte már magát az utóbbi 5 évben, vagy 10-ben, vagy lehet, hogy 18-ban, nem?
1: Tehát 20 évből 18 ő már azért nem ment megszólalni, mert annyira szigyelte az egy évet.
4: Nem akart az arcát elveszíteni.
2: Ha 2 évig már kussoltál, most már tartsd magad hozzá.
4: Azt nem mondhatják, hogy nem kitartó különben.
1: Igen, én gondolkozik, hogy mi lehet az első mondat, amit ilyenkor mondasz, de legalább bocsánatot kért. Tehát, hogy elmondta, hogy igen, ne haragudjon, bocsánatot kér. Az nem lehet, hogy néma volt a fér, kérdezi valaki. És a nőnek ez nem tűnt föl.
4: Vagy ilyen borzasztó volt a hangorgánumot, tudod. Nem, ez, de látszik a nőnek az arcán, hogy szereti ezt a fickót.
1: Igen, nézd meg, tehát tök más a kettő. A pasi bezárva.
4: De egy rossz gyerek.
1: Igen, de egy rossz gyerek, szemlesütve. A nő meg egy ilyen teljes elfogadásban ülött.
4: Igen, mondd meg, hogy éretlen a személyiséged, anélkül megszólalnál, nem? Ez a testtartás.
1: Igen, hogy... igen, a testtartásban látszik, hogy ki az, aki érett. Képzeld, a gyerekeket mekkora öröm lehetett ez. 18 évig nem szólnak egymáshoz, így nősz föl. Néma csendben.
4: De ez amúgy abúzus, már hogy ne haragudj meg, de azért mit teszel bele a gyerekedbe is ezzel?
2: Hogy a gyerekkel beszélgetett.
1: A gyerekhez szólt? Tehát az apuka a gyerekhez szólt.
2: Meg az anyuka is külön-külön.
4: De nem hallott, de figyelj, most úgy néz ki, hogy
1: egymással nem beszéltek.
4: Hogy van ez a feszültség, ez a folyamatos ilyen gázszivárgás, ez az egész nyomasztás ott a háttérben.
2: Persze, hogy megmérgezi.
4: Hát teljes mértékben, hogy elvette a gyerekeinek a gyerekkorát konkrétan ez a faszi.
1: Mikor adott föl, hogy megszólal-e? Egy hónap, egy hét, három hónap? Tehát hol van az a pont, ahol tudod, hogy már nem fog megszólalni? Egy év? Három év? Karácsonykor várod, hogy talán most már az 5. karácsony, szilveszter, szülinap. Mi az a ponttól arra jössz rá, hogy valószínűleg már nem fog hozzám szólni? Hol van az a pont? Szerintem 4 év, 5 év, 1 év?
4: Ezen ő eldöntötte, hogy ő nem megy bele ebbe a játékba, és hagyja, hogy kipörögjön. Tudod, tehát, hogy
2: ő megvárja a
4: végét. Igen.
1: Mondjuk le a kalappa. Tehát hagyom, hogy kipörögjél kicsim, azért 20 évig azért ez kipörögött.
2: A legnagyobb lenne az, hogy most, hogy beszél a csávó, azt mondaná a csaj, hogy jó, akkor most elválok.
1: Igen, akkor örülök, hogy megszólalt,
2: ezt
1: szeretném.
2: Én ezt megláttam, de itt a vége.
4: Jó, Isten, vagy csak annyit. Nem jó a szex.
1: Mindig is utáltam veled lefeküdni. És akkor a gyerekeken keresztül kommunikáltak egymással?
2: Azt nem tudom, hogy volt-e üzengetés. Hát ugye a csaj kérdezett a hapsitól, a hapsi bólogatott, hogy igen.
1: Morgott
2: nem.
1: És bólogatott. Morgott, ennyi volt bólogatott. A kommunikáció. Igen. Hogy kommunikáltak? Hogy beszélték meg a gyerekneveléssel kapcsolatos dolgokat? Hogy beszélték meg, ha volt valami probléma? Tehát azért effektíve rá vagy kényszerítve, hogy azért 20 év alatt megbeszéljél dolgokat, a 3 gyereket neveltek?
2: Hát arra a kérdésre nehéz fejbólintással válaszolni, hogy ez mi volt a szülői értekezleten.
1: Ez ugye, na most például gondolod
4: el. Szerintem, ha ezt Péter választaná magának megküzdésnek, hogy nem szól hozzám, ő ezt úgy oldaná meg, hogy megosztaná velem az Excel tábláját. Kapnék egyszer csak egy felkérés a Gmail-en.
1: Igen, Gmail felkérés, és ott lenne minden.
4: Igen, igen, igen, igen.
1: Te viszed, én viszem, edzés, nem edzés, hogy csináljuk.
4: Igen. Ennyi történt.
1: Na jó, nézzük meg akkor, hogy van ez párkapcsolatban, drága hallgatók, jó? Tehát mi az az apró bünti, amiből tudjátok, hogy bajban vagytok, és már ismeritek a metakommunikációját, a párkapcsolati apró büntijét, a kis, hát hogy is mondjam, csak a retorzióját annak, ha későn mentetek haza, ha nem szóltatok valamiről, ha van egy pici összeveszés, mit csinálnak a férfiak, és mit csinálnak a nők? Hogy duzzognak, mi a bünti? Hogy tesznek benneteket büntibe? Mi a terror lényege? Miről szól? Tegnap megláttam, hogy masszörhöz megy, eddig nem is tudtam, hogy nőkhez jár. Rákérdeztem, hogy meddig dolgozik ma, erre mondja, hogy ó, nem is tudja, hogy vége, sok mindentől függ. Fűzök neki egy kis dulkolakszal.
2: A sajtó.
1: Azért, mert elment női masszörhöz, ezért hashajtó tesz a kajájába.
4: Hát azért, mert nem szólt róla, hogy női masszörhöz jár, és...
2: Hát azért, mert ez nem egy masszőr, gyerekek.
1: 50-szer kértem, hogy ne jöjjön be cipővel, 51-re nem adok esélyt, véletlen a zárban felejtem a kulcsom. Miért nem engedtél be, kérdezi. Drágám, fürdettem a gyereket, nem hallottam, hogy vered az ajtót. Négy házzal odébb is hallották. Amúgy most töröltem fel, nézés, ahogy csak mi tudunk, 15 perc a hidegben, és egy darabig leveszi a cipőt. Négy éve vagyunk együtt, négyszer kellett megtennem, szerintem tanult belőle, írja Andi.
2: Vagy nem.
1: Ez csak az eleje ennek. Négy év vannak együtt, ez 10 év van, nem így fog kinézni.
4: Azt érzem, hogy ez a jéghegy csúcsa.
1: Igen, ez a jéghegy csúcsa.
4: Nem lehet elmesélni azt, hogy mi az, ami történik.
1: Igen, itt nem Andi a kevén dió. Nem. Itt nem a csávról van a baj, Andi. Itt veled van a baj. Sosem tudtam, hogy min haragszik meg, de mikor mérges napokig nem szól hozzám normálisan, és havi egy szexet lecsökkenti 3 havi egyre.
4: Ez most férfi vagy nő?
2: Nő írja szerintem.
1: Szerintem ez pasi írja.
2: Ja,
1: ez pasi, pasi, pasi.
4: Igen, hogy a nő duzzog, tehát
1: igen, a nő
4: mi baj van, drágám, semmi, és akkor nem szexeled csak 3 havonta?
1: Szex is csak akkor lesz, ha nem tudom miért, de bocsánatot kell kérnem. Tehát nem tudja miért, de bocsánatot kérnem, nem tudja, hogy mit hibázott. Amikor ő aludas valamiben, addig csavarja, hogy én jövök ki bűnösnek, amit nem én követtem el, azért is én kérek bocsánatot. Lassan 8 éve.
4: Ez csak természetes.
2: Na, végre!
4: Ez csak természetes.
1: Szerintem valami nincs rendben velem, mert úgy fel szeretek nyomorultan élni.
2: És meg is az kapod.
1: Ugyanaz az SMS. Tehát ő rájött arra, hogy ebben az ő nyomora van igazából.
4: Nem, milyen durva ezt leírni, nem? Tehát, hogy addig, amíg benne vagy, akkor ezt tudod így, tudsz nagyvonalú lenni magaddal, meg hogy ez most csak most van, amúgy nem ez van, meg izé, és akkor így leírod, hogy amúgy ez rendszeresen van, akkor azért durva szembesülés.
1: Igen. Anyám egy időben azt csinálta, hogy apám mocskosul bepiált a haverjaival 2 évente egyszer, hogy másnap eldugta az összes fájdalomcsillapítót, meg sablekötőt.
2: Hát ekkora harca van.
1: 3 napig. Attól másnapos volt az öreg.
2: Szegény.
4: Igen. De mondjuk szerintem az van, hogy...
1: Azért ez jó genyó.
4: Ez genyó, másrészt pedig, hogy ha igazán másnapos vagy, akkor megfordul egy gyerekedet, megmondod neki, hogy ha akarsz még valaha szememben nézni, fiam, akkor most elmész a gyógyszertárba. Most egy levél remit.
1: Igen. Nálunk a mai napig ez a helyzet, a férjem így büntet, 2 hete nem szól hozzám. Csak azért, mert nem metszettem meg a szőlőt a kertben. Inkább a lelki terror, ami nekem nagyon rossz, nagyon nehéz. És ott a 2 gyerek tiszta apja.
2: Oh.
1: Baj esetén általában nem szólok hozzá a férjem ez egy ideig, ezt ő büntinek érzi, pedig csak azért vagyok csendben, mert tudom, hogy dühösen alaptalanul kegyetlen vagyok, és nem akarom megbántani. Ezt később mindig el is mondom neki, de nem igazán érti.
4: Ja, hogy akkor te most megkíméled,
1: igen, megkíméli a dühétől, igen.
2: Hát, csak a férfi meg ezt veszi büntetést.
4: Szerintem a düh az sokkal jobban fogyasztható, mint a nem hozzászólás, mert a csendben azért sok minden bele lehet projektálni. Tehát, hogy egy ideig ugye azt tudom mondani, hogy jó, mondjuk kibírsz pár órát, meg ilyesmi, de hogy amikor elkezdek ezek napokká válni, akkor utána az már az egy olyan mély sebbé válik, hogy szerintem egy üvöltés az sokkal könnyebb.
1: Ott kijön, túl vagy rajta, és meg vagy
4: ilyen. Igen, meg el tudod mondani, hogy figyelj, ez most az van, hogy ez most túllépett nálam valamit, brutál trigger, ez most így ilyen elemi erőket mozgatott meg benne, és akkor kiadod magadból. Azt szerintem tiszta játék, nem?
1: Tehát, igen. Átvonulok a másik szobába aludni, majd másnap visszabüntet ugyanezzel, írja Réka. Aha, tehát ő átmegy, egyszer visszajön, mire a másik átmegy. Milyen durva ilyen. Hogy is van, csak körbebüntetések mennek, nem? Ha nem teszem be a mikróba azt a műanyag letakaró búrát, 2 hétig nem viszi le a szemetet. Előre szól legalább, egy csomó ilyet csinál, 14 éve vagyunk együtt, ha mérges vagyok, csak kidobom a mikróból azt a szart. De ő előre mondja, hogy ezt fogja csinálni. Érted? Előre szól, hogy ő most 2 hétig... Tehát büntibe rak, de szól, hogy miért vagy büntibe. Te most 2 hétig nem viszi le a szemetet. Mennyi ilyen mini büntetés van kapcsolatokon belül, nem?
4: De ez a mikrós, ez nagyon tetszik.
1: A mikrós, hogy le kell takarni a kaját?
4: Hát de gondolom, nem, de hogy azt teszi le, azt a lefedőt, vagy pedig az, ami forgatja alultra az a kerül.
1: Nem, azt valamilyen műanyag fedőt kell rátenni fölülről.
4: Óriási, hogy milyen lyukat lehet robbantani.
1: Igen. 10 éve nem nyúltam a feleségem, ez van még 2, lassan telik. Laci vegyéből küldte nekünk. Lici, ne adjatok ötleteket a szaros hókefénél, felcsillant az asszony szeme. Még szerintem az már azért, ez ilyet 15 éve nem olvastam. Tehát ez nagyon haladó. 2,5 éven át vádolt azzal, hogy megcsaltam, holott ez nem igaz. Addig fajult, hogy kézzel vertem szét a kutyakenelt, és dührohamom volt, és még mindig nem engedte el a dolgot. 2,5 éve tart a dolog.
4: Az kemény. Amúgy ilyenkor, hogyha valaki félrelép, akkor szerinted kinek nehezebb, aki félrelép, vagy akinek, tehát vagy aki megcsaltak?
1: Hogy mi a kérdés?
4: Tehát, hogy megcsalja az asszonya.
1: De nem volt semmi. Vagy, nem volt semmi.
4: De mondjuk tegyük fel, hogy megtörténik, hogy valami történik. Hogy kinek a nehezebb ez, az, aki tudod, elmondja a másiknak, hogy ez történt, vagy annak, aki megtartja magának.
2: Nem is értem a kérdést.
4: Nem érted a kérdést?
2: Nem.
1: Mondjuk el a félrelépünk.
4: Van egy elmélet, mondjuk tegyük fel, hogy megcsalod az asszonyt, igen, és akkor van ez a teher, amit cipelsz magaddal, és nyilván ezt téged emész belülről, és akkor el kell döntened, hogy ezt elmondod az asszonynak, tehát ráteszed a terhet, hogy meg lett csalva, vagy pedig megőrzöd magadat, mert tudod, hogy nem jelentett semmit, és akkor ezt majd egyszer majd így a Szentpéter kapujánál elszámolsz vele, és folytatod tovább a 2 gyerekes család életedet.
2: Mondom, hogy nem értem a kérdést. Egyrészt tagadás van az utolsó pillanatig.
1: Az utolsó vérig.
2: Ha kép van róla, akkor is, oké?
4: Okay? Igen, igen.
2: Tehát, hogy ez tehát, már, már...
4: Nem teszed ezt meg a másikkal, hogy elmond neki, hogy ő rosszul érezze.
1: De miért kéne elmondanod? Tehát, hogy ha már szararc voltál, megcsaltad, félreléptenünk, el is mondom, mert gyáva vagy ahhoz, hogy egyedül vidd a terhet.
4: Én kényszeresen őszinte vagyok, én már onnan felhívnám.
1: De még meg sem történne, már megmondanád, hogy arra készülök, Péter, hogy lefeküdjek valakivel. Emlékszem,
4: hogy azt mondta, hogy azt nem szeretem. Kiderült, hogy mégis szeretem.
1: Kiderült, hogy ez nagyon jó, csak rosszul csináltad.
4: Igen, szóval ez nem, nem tudom, de ez tök érdekes, hogy neked rögtön ez a
1: de szerintem válság. Mindenkinek ez, csak a gyávasság, ez gyengeség. Tehát ez a legaljasabb dolog, hogy megcsaltam, és az őszinteség és a felmentés vágya alól felmentve saját magam a terhét a nyakába varrom, hogy akkor dönts elő, hogy akkor mi legyen a kapcsolatunk. Az a legszarabb arcság.
4: De nem, te előadottad, hogy akarod folytatni, csak közben van egy teher, amit ugye nem akarsz cipelni.
1: De ez a legszarabb fejség. És ez az őszinteségnek hazudás álcája alatt történik mindez.
2: Bátor vagy, meg milyen izé vagy. De,
1: gyáva vagy egyedül vinni a terhet, vigye ő. Tudod.
4: Ez olyan érdekes, hogy a férfiaknak a nőknek teljesen más egy hozzáállása ez.
1: Miért azt állt, hogy de jó, hogy elmondtad kicsim.
2: Péter hazajön és azt mondja, hogy figyelj, hát meg volt a Rozi.
1: Köszönöm, hogy őszinte vagy, de jó, hogy elmondtad.
4: Megváltozna a tavaszi beosztásom.
1: És Péter beosztása is megváltozna. Kéz nélkül törött kézzel a hempában nagyon nehéz lenne beosztást
4: tűnni. Nem, hát akkor más döntéseket hoznék én is, de hogy nem, de pont ez a lényeg, hogy te eltitkolod a saját titkos dolgaidat a másikról, akkor nem adod meg a másiknak a lehetőséget, hogy is éljen úgy, ahogy lehetne.
1: Mi a párommal megbeszéltük, hogy addig nem fekszünk leadni, amíg nem oldjuk meg a konfliktusunkat, szombat óta fent vagyunk. Feleségem augusztusban mondta el, hogy megcsalt, azóta is vívódunk, úgy néz ki, ma már költözöm, bár nem mondta volna. Na, tehát itt elmondta, nem segített a helyzeten, csak elmondta. Érted, nem oldja meg a helyzetet, ez csak a ti fejetekben egy ilyen idea, hogy akkor az el kell mondani, akkor az biztos szem
4: lesz. Azért, mert egy embernek nem jött össze, az nem azt jelenti, hogy neked nem jöhet össze. Nem

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió X, aki igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulizd a Rádió X Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram félzsíros, félkemény rizskasajt a kiszolgálópultban. Csak 189 forint. További segítség a spóroláshoz. Akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
10: Utazási csomagjából ne felejtse el!
11: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
14: Mi?
15: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
13: Ugrunk egy bombát!
15: Szállás.hu.
16: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
17: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
18: Matracot cserélnél? Július 23-ától 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrackuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35 ezer forinttól ingyenes házhoz szállítással. Matrackuckó Pécs, Király utca 62, matrackuckó.hu.
19: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
20: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
21: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár.

0: Most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
1: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
2: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.

0: Top 50.
1: Reklámot hallottál.
0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Házi orvosi rendelő újulhatott meg Pécsett. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Mintegy 48 millió forintból teljesen megújult Pécsett a Dobó István utcai házi orvosi rendelő. A létesítmény az elmúlt időszakban jelentős átalakításon esett át. A rendelő egy társasházban található, ahová eddig a lépcsőházon keresztül lehetett bejutni. Most kialakítottak egy külső lépcsőt, a rendelőben pedig személyzeti helységet hoztak létre. A váró, a rendelő és a mosdók pedig teljesen megújultak. A korszerűsített létesítményben július 1-én indult újra a házi orvosi rendelés. Szentlőrinc városa idén ünnepli 30 éves jubileumát. Ebből az alkalomból augusztus 8-án este egy nagyszabású előadásra várják az érdeklődőket a vásártérre. A közönség a Valahol Amerika című musicalt láthatja majd, melyben a Bombon együttes legnagyobb slágerei csendülnek fel este 8 órától. A rendezvényre a belépés díjmentes, de a férőhelyek biztosítása érdekében regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők jelentkezését a rendezvény kukac.szentlőrinc.hu címen várják. Újabb győzelmet aratott az észak-amerikai női kosárlabdaligában a Minnesota Lynx. A juhász dorkát is soraiban tudó csapat szerdán újra a Seattle Storm otthonában lépett pályára, és ezúttal 86-76-ra győzött, így 22 győzelemmel és 6 vereséggel vezeti a mezőnyt. Juhász Dorka 16 percet töltött a pályán, 3 pontot és 2 lepattanót szerzett.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a híd és áteresz javítás az M6-os autópályán Szebény térségében. A Budapest felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Aszfaltoznak az M60-ason Kozármisleny közelében. A munkálatok miatt a Búj felé vezető oldalon szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Búj villány Siklós összekötő úton Nagyharsánynál útépítést végeznek, forgalomkorlátozás érvényes, Sásd és Vásárosdombó között pedig a szokottnál lassabban kell hajtani, burkolatsüllyedés miatt.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
2: Az előrejelzések szerint ma általában napos idő várható, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de térségünkben számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet napközben a szél, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Érdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
4: Akartok pletykát?
5: Na, jöjjön egy akartok jó kis pletyka.
4: Képzeljétek el, nem szoktam olvasni pletykákat, de ezt most már nagyon sok helyen feldobta.
5: Igen, sose olvasom.
4: Nemzetközi vizekre elvezünk. Na, akkor,
5: wow. Na.
4: Victoria Beckham, meg van Victoria Beckham?
5: Victoria Beckham és a Beckham család.
4: És a Beckham család.
5: Csak nem esetleg ott kiderült, hogy mi van
4: Post
5: a nagy...
4: Spice.
5: Ooh.
4: A nő, akit még soha nem láttak mosolyogni.
5: De az

0: Elmondta, hogy miért nem mosolyog.
1: Igen, mert nem áll jól neki.
0: Mert nem áll jól neki, viszont ott a nagyobbik fiú, vagy a legnagyobb, az lelépett, és azóta ott aztán nagy igen. háború van, de senki nem tudja az okát. Erről van szó?
1: Brooklynnek hívják a fiú.
0: Ja, bocsánat, Brooklyn. Igen, jó, Brooklyn.
1: Ami szerintem egy lány név, de nem fogok kötekedni.
0: Elnézték a kórházba.
2: Brooklyn az egy városrész, nem?
1: Az egy városnév.
0: És lány név. Ránézték a kórházba, legyen Brooklyn.
2: Brooklyn, jó?
1: Igen, mert egy Brooknak tudod becézni, nem? Hey, Brook.
0: Brook.
2: És szóval, akkor már fiú.
0: Szóval Brooklyn a legnagyobb fiú, aki megszakított mindent a Beckham családdal, kirepült, és nagy hírzárlat, és senki nem tudja, hogy mi az összeveszés oka, nem jelenik meg család.
1: Minden van, az van, hogy csak ügyvédek jelenlétében hallod beszélni az édesanyjáikkal.
0: Azt a mindenség neki.
1: Toxik családi dinamika.
2: Nem járnak át vasárnap ebédre.
0: Nincsen közös krumplipürézés ott a Beckham család vidéki farmján.
2: Rántott hús anyu.
1: Nincs ilyesmi, nincs. Semmi nincsen.
0: És most kiderült, hogy mi van.
1: És most először kiderültek egész konkrétumok, hogy mi a konfliktusnak az oka.
0: Na,
1: mire tippeltek?
0: Na tessék, várjál.
2: Nem adott elég pénzt biztos a Beckham, a Brooklynnak, aki elköltözéshez.
1: Szerintem már csak azért, hogy ez a neve már ő sokat ér.
2: Ja, már nagyon sokat ér, nem jó.
0: De ez a Brooklyn, ez leszerelmesedett.
2: Ó, beleszerelmesedett egy asszonykába.
0: Lett egy szép asszonykája. És nem ott lehet valami csörte ez? Nem egy ilyen klasszik, tudod?
2: A Beckham el akarta szeretni tőle.
0: Nem erre jó. Gondolok, hogy a Beckham rányomult a fia csajára, nem erre gondolok. Ez ritkában szokott megtörténni azért, hogy igen.
1: Jó. Véget vetek a szenvedéseteknek.
0: Na?
1: Az történt,
0: anyu.
1: Hogy...
0: Anyu.
2: Anyu mi?
0: Menj. Menj.
1: Anyu. Anyuval volt a baj, anyu kicsit toxikus, narcisztikus ebben a szituációban. Az történt, hogy volt az esküvő, nagy esküvő volt.
0: Az már a Brooklyn esküvője.
1: Igen, aha. Igen. 500 meghívott vendég, nagyon elegáns, nagyon sok pénzt ráköltött, egy gyönyörű ízé. És Mark Anthony, ugye az a híres énekes, akit nálunk nem ment akkor át szerintem.
2: De hogy nem, igen? Hogy ne.
1: Na, komolyan, én hát nekem kimaradt
0: azért
1: Mark
0: nem
1: Anthony.
0: A Kacorferit hívták, hallod azért. Szóval azért ők sem, azért nem szaragurik.
2: A Kacorferi nem ért rá.
0: 11 óratól Mark Anthony-t előad nekünk két nyambat kis darab. Hol van már a Brigidó, érted? Mark Anthony előad itt két nyambat dalocskát. Szóval megvették a Mark Anthony-t.
1: Nem, ő magától jött ingyen, mert ez volt az
0: na, ajándéka. Na, beszarok, még ez is ingyen van neki.
1: Ingyen van. Lehet, hogy izébe butterbe volt, nem tudom.
0: Egy posztért, hashtag Mark Anthony-t ki kellett írni.
1: Simán lehet.
0: Jó, hát 70 millióan követik a Beckham-et, tehát ez meg lehet.
1: Igen, és akkor Mark Anthony eljött, hogy elénekelje nekik ugye az első nótát. Tudjátok, Amerikában ez nagy divat, hogy akkor ott egy gyönyörű romantikus számra eljárja az esküvő, ugye tehát az ifjú pár eljárja ezt az első táncukat.
0: Aha, hogy ők táncolnak egyet az ifjú pár.
1: Ami ugye nálunk átszokott menni egy ilyen furcsa rokizásba, hogy nem vagyunk olyan elegánsok, na gyere anyukám! Tudod, na igen, és az nálunk azért nem így van, ez egy nagyon elegáns dolog, és akkor Mark Anthony ugye felment a színpadra, és akkor felhívta magam elé Brooklynt, és azt mondta a teremben, hogy és akkor szeretném idehívni a teremben a legszebb nőt.
0: Ne!
1: Ezt mondta Mark Anthony.
0: Nem mond, hogy nem.
1: És nem a felesége nevét mondta.
0: Megindult a Victoria.
1: És azt mondta, hogy Victoria.
0: De várj,
1: le is volt beszélve. Ezt lebeszélt a Victoria előre. De?
0: De várj, tehát segíts értelmezni. Tehát ott a Mark Anthony.
2: Az a feleségedé kell, hogy legyen.
0: Ott a Mark Anthony. Azt mondja, hogy jöjjön, ott áll a Brooklyn mellette, és felszólítják, hogy jöjjön.
1: Koreográfia volt, tehát meg volt tanulva a tánc.
0: Jöjjön most a legszebb nő.
1: A teremben.
0: A teremben. És erre elindult a Beckham-nél.
1: És az anyósnak a nevét mondta.
2: De ki mondta? Mark Anthony.
1: Ki mondta a nevét?
2: Tehát le volt beszélve, érted? Akkor Victoria Beckham azt mondta a Mark Anthony-nak, hogy amikor fölhívod a legszebb nőt, akkor engem mondjál.
0: Én azt hittem, hogy a Mark Anthony azt mondta a fiatal arának, hogy jöjjön most a legszebb nő, ott áll Brooklyn, és erre Victoria azt mondta, hogy hallottad, hívnak. Megindult előre.
1: Ugye a Mark Anthony magától ilyen ostobaságot nem csinálna, tehát ezt mindenki tudja, mi a szituáció. Ezt biztos
0: le volt. Előre meghekkelte a gyerekesküvőjét.
1: Hát a Mark Anthony nem a Brooklynnak a haverja, hanem a szüleinek a haverja, érted? Tehát ez nyilván az anyjának a haverja, érted?
0: Ó, Istenem, ezért ez milyen, amikor a szülők így ellopják a pillanatodat.
1: Átnyúlt a feje fölött, és ugye, de hát meg volt a koreográfiát, megtanulták a táncot, amit el fognak táncolni az 500 ember előtt, és egyszer csak az édesanyja odapattant.
0: Hogy akkor most én vagyok a legszebb nő, táncoljon velem egyet.
1: Képzeld el a pillanatot, ahogy ott vagy, mert nyilván 500 ember előtt nem küldön anyádat, érted így a melegebb éghajlatra, ott állsz anyáddal, és közben ott áll egy mennyasszony a sarokból is nézi, ahogy a táncodat.
0: Ahogy te az első táncodat, amit begyakoroltál, készültél rá, le kell táncolnod az anyáddal.
1: 500 ember előtt, és ott áll egy fullos mennyasszony élete nagy napján.
0: De mama még azért nem vágta a köldök zsinort, nem?
2: Kicsit ragaszkodik dobán.
0: Érzem, hogy kicsit a mama toxikusnak tűnik így ebben a formában.
1: Figyelj, ez nagyon kemény.
0: És ott lelejtették a táncot?
1: És hát mondta, hogy végtelenül kelletlen, nagyon beszorongtak tőle, az egész eskü kb. Tudod így, azt mondja, hogy az egész terem sokkot kapott, tehát hogy ez nem csak nekik volt kemény, hanem mindenki érezte, hogy...
0: Hát az a pillanatot róluk szól, azt nekik kell eltáncolni, az az ő estéjük, tehát ott, te ott vagy, örülsz, asszisztálsz, kíséred, ha kell, vagy ha megkér, vagy tanú vagy nem tudom, de hogy az első táncot te nem a fiaddal táncolod, ez egész biztos, ez őrületesen kellemetlen.
1: Figyelj, én ezt, de nem tudom, miért nem mondta neki valaki azt, hogy ezt ne csinálj.
0: Miért nem mondta neki a Beckham? hogy figyelj, ne.
1: Miért nem rakta rá a kezét a Beckham, hogy figyelj,
2: senki
1: ő
2: nem tudott
1: így.
2: Róla.
0: El tudom képzelni, hogy nem tudtak róla.
2: Tehát ezt ő intézte, érted? A Victoria oda ment, na, akkor már az lesz, hogy oké, okay. És ott meg már ebben a pillanatban senki nem mer közbelépni.
0: Aha, ott már nem, ott nem lépsz közben.
2: Nem,
0: hát, ez lehet, hogy megpróbálta, hogy figyelj, Victoria, nem. De hogy ez mi? Nem. Ez egész biztos, hogy nem, ez így lesz, én táncolok először a gyerekkel. És gondold el a mennyasszonynak, aki szegény. Már begyakorolta a koreográfiát, ott áll, és a sarokban végignézi, hogy mama túlvezérelve, kicsit félrelőkve mindenkit, letáncolja a fiával azt a táncot, amit ők gyakoroltak. Vagy arra a koreográfiára, vagy zenére. What? Hát az micsoda? Azt a mindenségét neki. Ja. És a mennyasszony... Azt mondják, hogy a mennyasszony családjához képest a Beckhamék csórók. Nem tudom ki a mennyasszony, nem fizetem, nem követem ennyire a Brooklynnak. De hogy állítólag ott a kis csaj is valami nagyon durva családból jön, ahol a Beckhamék...
1: Nem tudom, magyar származott?
0: Tehát a Beckhamék sehol nincsenek, állítólag a csajnak a családi vagyonához képest. Nem, mint ez most ebben az esetben olyan nagyon számítana, tehát tulajdonképpen tök mindegy.
2: Na, most álljunk meg.
0: Na?
2: Na, én megkaptam az információt, hogy ez már csak egy válaszlövés volt. A
0: nem
2: csajnak
0: ő
2: nem ő kezdte, hanem a kisasszony, aki betúrta magát a Beckham családba.
0: Tudtam én, hogy ezek a fiatalok ilyen szemtelenek. Ugye? Tudtam én. Na,
2: most mondom,
0: van.
2: Hogy köpte szemben a Victoriát. Nem akarta az ő általa kreált ruhát viselni.
0: Nem ja, mert hogy a Victoria valószínűleg felajánlotta.
2: Hogy ő tervez egy gyönyörű mennyasszonyi ruhát a kisasszonynak, a kisasszony azt mondta, hogy nekem ez nem kell.
0: Ja. És beintett a Victoriának. Victoria azt mondta, hogy oké. Okay,
2: lehet
0: ezt így csinálni, drágám. Oké, okay, honey. Oké, honey. Rendben van, honey. Ez így lesz.
1: De hogy tudjátok, milyen ruha lett volna.
0: És azt mondta, hogy akkor viszont enyém az első tánc.
1: Nem bírom kézzel, hogy egy ilyen garbós, egy ilyen egy nagy rokolyás ruhát készít.
0: De várj, a Victoriának kiváló ízlése van. Tehát, hogy ő a Beckhamnek is nagyon szép ruhát csinált, New Yorki divat heteken lép föl és jár. Tehát, hogy a csaj nagyon elismert. Tehát, ő azért nem egy kókler ebből a szempontból. Tehát baromi jó ízlése van, meg el is ismeri a divat szakma, hogy tényleg tehetséges.
1: Nem ismered a nőket. Ez nem arról szól, hogy ő jó ízlése.
0: Ja, nem, csak mondom, hogy nem egy ilyen
1: ez egy hatalmi lépés volt a részéről.
0: Persze, nem is arra gondolok, hogy nem egy rossz ruhát tervezett volna.
1: De aki azt mondatja magáról, hogy a legszebb nő a teremben. Tehát ezt kimondatja Marc Anthonyval. Azt szerinted szép ruhát tervezett volna ennek a lánynak direktbe, hogy
0: direktbe tervez
1: volna,
0: valami nagyon, nagyon galét.
1: Ezt tudti. Ezért mondom, hogy biztos, hogy valami borzasztó rossz ruha lett volna, és ezt
0: és a
1: lány megérezte.
0: Mondta, hogy nem igen, kell a ruhád. Igen. Reagált a feleség is, aki azt mondja, hogy úgy volt, hogy egy általa tervezett ruhát viselek majd, nagyon akartam, de aztán teltek a hónapok, és ő rájött, hogy a divatháza nem tudja elkészíteni a ruhát, szóval mást kellett választanom. Nem ő mondta, hogy nem viselhetem az övét, és én sem mondtam, hogy nem szeretném viselni. Itt kezdődtek a konfliktusok, hogy nem készült el a ruha.
2: Mi az, hogy nem tud, hogy pár hónap alatt, hát egy Victoria Beckham gyerekek
0: a sejem hernyó ott szőtte még csak azt a kis sejmet, érted, gubó formájában, és lassabban szőtte. Érted, mert egy olyan ruhát akartak csinálni.
1: Most megnéztem ezt a ruhát, amiről beszélünk. Azért ez nem olyan nehéz elkészíteni, ezt egy kicsit elszántabban lehet, én is meg tudtam volna csinálni.
0: Igen, ez egyébként tehát, igen. Kapsz egy fiskersollót, meg némi anyagot.
1: Nagyon hosszú.
0: Simán megcsinálod te
1: is. Hosszú volt az úszály, lehet, hogy nem volt elég hosszú hozzá, nem tudom, a varonőnek a türelme. De figyelj, ez nem egy bonyolult ruha, nem egy extra cucc.
0: Igen.
1: Még gyűrött is.
0: Na jó, de akkor keressük meg ezeket a pillanatokat. Tessék, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, jó? Tehát amikor anya, apa, főszereplővé
2: hát
0: vált egy családi eseményen?
2: Vagy amikor a te napod lett volna, de...
0: Ellopta a napodat?
1: A pillanatodat.
0: A pillanatodat?
1: Amikor mondjuk csináltam egy igazán fontos dolgot, ami egy mérföldkő volt az életedben is.
0: De megjött anyu és apa, és azt mondta, hogy állj.
2: Na.
0: Ez nem így lesz.
1: Az első szó jogát szeretném, ha az enyém lenne a dicsőség.
0: Igen. Jó, tehát akkor keressük meg azon szülőket, akik jó érzékkel egy fontos napot, azt nagyjából úgy vágtak telibe, mint Victoria Marc Anthonyval és az első tánccal.
1: A legmérgezőbb kapcsolatokra vagyunk kíváncsi, ahol a legdurább húzásokat hozták elő a semmiből.
0: Igen, ez lehet esküvő, ez lehet valamilyen fontos családi rendezvény, ez lehet egy olyan nap, ami tényleg rólatok szólt.
1: Egy diplomaosztó,
0: igen. És akkor apád betoppant, anyád betoppant, és indult a... Indult a mulatság. Anyósom se bírta ki kérésem ellenére, hogy senki ne legyen fehérbe, a kicsi fiát nem vehetik el tőle, így a Kitty.
1: Valakinek az anyósa temetési ruhában ment el, te full feketében.
0: Jaj, ne.
1: De?
0: Hát tehát gyásznap... jelezve, hogy az a gyásznap, hogy elveszik a fiát, és ezért ő elment full feketébe az esküvőre. Mekkora forma.
1: Hát és ő, már ez is nagyon jó. Ezt az én anyósom is megjátszotta a Lagzi felénél, hangosan kiabálva elkezdett veszekedni, hogy miért nekünk gratulál mindenki, hisz ő szülte a mennyasszonyt. Ezért ez a nap az ő érdeme, róla kellene, hogy szóljon.
0: Atya úristen. Na jó, akkor itt azért lappanganak még bekemnék így a tövegben. Úgyhogy írjatok akkor, jó? Kifejezetten apukák és anyukák nagy pillanatait várjuk. Illetve nem, azt pontosan már a ti pillanatotok volt, de lett volna.
1: A lopott pillanatokat keressük.
0: Ebből hogy lehet visszajönni egy ilyen viszonyból? A fiad már szereti a feleségét, nagyon jól vannak, te mint menny ezt nem bírod elviselni, és újra még egy pillanatra visszaugorva a Viktóriára. Tehát ebből nem nagyon van egyébként visszaút, nem?
2: Hát, ha valamelyik oda lépne, értve, hát itt Viktóriának kéne lépni. De hát nem tudom.
0: De Viktória valószínűleg odalép... borzasztóan konkurál, mert ráadásul nem, fiatalabb, szexibb, elvitte a gyerekét, a fiú gyerekét vitte el, tehát hogy valószínűleg előbb Viktória meglehetősen toxikus.
2: Azt kéne meghatározni, hogy ki csinálta az első hibát, mert ha ez a mennyasszonyi ruhás sztori van, és tényleg így történt, akkor nem, nem ő a hibás. Mert de ugye a hír már... azt mondja, hogy csak elmentek egymás mellett, érted, a mennyasszonyi ruhával. Tehát itt most a Viktóriának oda kéne lépni a kisasszonyhoz, és azt mondani, hogy figyelj, hülye voltam, bocs.
1: De ezt nem fogsz, mert kézzétek el, hogy Brooklyn egy ilyen ötoldalas nyilatkozatot adott ki, mert úgy tűnik, hogy a Viktóriáik, hogy kihasználják ezt a dolgot, hogy a sajtónál jól fekszenek, elkezdték lejárató kampány alá venni a saját gyerekeit. A saját gyerekét, ugye? Azt történt, képzeljétek el, hogy meg volt rendelve a ruha, és 11 órával az esküvő előtt mondta le a Viktória a mennyasszonynak a ruhát. Érted? Hogy nem fog elkészülni. Tehát 11 órája volt
0: ez. Tehát direkt lemondta akkor a ruhát, hogy nem készül el. Tehát ugye Viktória várta volna a ruhát, de lemondta, hogy hát sajnos nem lesz kész a ruha. Kicsim, ne haragudj.
2: Drágám, nagyon akartuk.
0: Ne haragudj, Hani, bocs, tudod, hogy ez mennyire fontos volt. Ez a ti napotok a Brooklyn, nem lesz kész a ruha, nem tudtuk megvalni neked.
1: Ez nagyon dur, ez önmagában egy olyan dolog, amiért már nekem nem lett volna rajta a vendéglistám. Illetve amikor összevesztek, ugye akkor ugye visszahívták az apjának, de volt ez a nagy 50. születésnapi partia. És ugye ez nagyon fontos, hogy ott legyen, és akkor ők haza is utaztak erre, de nem volt halandó privátban találkozni velük az apjuk, csak a saját bulián, hogy lássák a fotósok, hogy ott vannak. És ők ezt bevállalták, hogy tudod, egy olajágot nyújtsanak nekik, de utána se beszéltek velük, és amikor pedig ők utaztak az ő Los Angelesben élnek, azt hiszem, hogy akkor nem voltak hajlandók találkozni vele, és csak akkor találkoznak, ha van sajtó.
0: Atya Isten.
2: Milyen szép élet azért, lehet ez, gyerekek.
0: Azért gondolod, és amikor azt látod, hogy ők így vidáman eltáncikálnak így a Viktóriával, tudod, és ilyen helyesek, nézd, milyen cukik együtt táncolnak a vidéki rancsuknak a konyhájában, miközben együtt főznek, kiderül, közben a kis csávó meg olyan dolgokat tud kiteregetni róluk, hogy úristen, mi megy itt a színfalak mögött. Na, de akkor nézzük meg ennek a magyar viszonylatát.
1: Na.
0: Hogy mi történik itthon? Ugye a hallgatókat arra kértük, hogy írjanak nekünk olyan élethelyzeteket, pillanatokat, eseményeket, amikor a túlvezérelt mama vagy papa, vagy a köldökzsinort nehezen elvágó anyuka, apuka úgy érezte, hogy ez mégsem a gyerek pillanata, hanem ez mégiscsak az ő pillanatok. Ugye? Hát papában is van ilyen, de sokszor azt hiszem, hogy leginkább anyukában van ilyen, hogy az anyós mennyviszony az a terheltebb. Lehet, hogy az após vej is, de arról kevesebbet hallasz. Az após vej viszont elmennek, horgásznak egyet, jól el vannak, ők valahogy a férfiak jobban kijönnek. Sokszor az anyós menny az ami a legtöbbször toxikus, hogy nem működik. Eljegyzés a két családdal. Anyóson beszéde. Sok barátnője volt a fiacskámnak, volt, akit nagyon megszerettem, de hát ő választott.
2: Hát sajnos te vagy ezt így.
0: Dávítsana mondat! Megőrülsz! Milyen mondat? Sok évre megalapozta viszonyunkat, hogy van, akit megszerettem, de hát ő választott. Mama mennyire kemény.
1: Ez nagyon
0: kemény. Mama mennyire kemény. Micsoda hadüzenet ez a menyednek.
1: Ez nagyon kemény.
0: Nagyon durva. Az esküvői csoport fotózáson az volt az instrukció, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást. Figyeld. A többiek pedig nyújtsák fel a kezüket. Anyósék mellettünk álltak, hát azt a Gellert kapták, hogy ők is a csókolózni akarnak a képen. Hát tehát amikor pár, elhangzott, hogy az ifjú pár csókolja meg egymást, akkor ők is jeves csókolásba kezdtek. Tehát van egy fotónk, ahol az anyósok mellettünk csókolóznak. Mama milyen kemény, hallod? Most fognak csokolozni, csokolj meg! Csokolj meg!
2: Mi is csokolozunk!
0: Anyám az esküvőben a családi háborúval volt elfoglalva, hugával. A fotózásról visszatérve vacsorára vettük észre, hogy nem ülnek mellettem az asztalnál, köszönés nélkül távoztak apámmal. A nagy napomon. Az este nagy része azzal telt, hogy a rokonok kérdezgették, hogy hol vannak a szüleim. Összevesztek. Nálunk az anyósom a kisfiam első születésnapján gondolta úgy, hogy ez az ő napja. Én sütöttem a tortát, dekoráltam, nagyon készültem, majd már a tartotta buli úgy döntött, behozza a tortát, ő fújt el a gyertyát,
2: és ő ette meg
0: a tortát. Én ezt imádom. Rajta van mindenképpen, majd amikor a kisebbik született, totál be volt gőzölve, vagy az a nap, amikor a kisebbet hazahoztuk a kórházból, őt nem hívtuk át, mert az az ő pillanata is. Dóra küldte nekünk.
2: Na, ennél már csak az a durvább egyébként ilyen, hogyha nem csak esküvő kell bele, hogy megszületett a gyerek császárral, anyuka ott feküdt császárosan az ágyon, beromgyolt a mama, és kivette a kis ágyból. Jézus.
0: Kivette az újszülött babát a kiságyból, és nem nekem adta oda, hanem körbepuszilgatta. Maga tehetetlenül feküdtem az ágyban, és megsemmisültem, mert elvette tőlünk az első összebújás élményét. Évi küldte nekünk.
1: De ezt többen is írják, ez sok emberrel megtörtént. Úgy látom, hogy ott álltak a kemencénél, csak várták, hogy kivegyék a cipót, azt már rögtön lecsaptak rá.
0: Azt mondja, hogy nálunk az erősen kapaszkodik még az anyusom a kicsi fiába a köldögzsinórral. Az esküvőnk előtt is kikelt magából, de a legdurvább az volt, amikor az első gyerekvárásunk bejelentését ő jelentette be. Én vártam a férjemmel a szemkontastúst, hogy akkor mondjuk ki együtt a rokonoknak, de mivel szöttyögött, így az anyusom az asztalra csapott, és azt mondta, na, jön a gyerek! Nem vagyunk napi kapcsolatban, mondanom sem kell.
1: Atya úristen.
0: Ledomináljon ezek a húzásai, hogy ő maradjon az első számú nő a fia életében, folyamatos nekem, vagy folyamatos nekünk. Úristen, nagyon durvák vannak. Azt mondja, nekünk a Covid miatt két esküvőnk volt, az első kicsi polgári, az anyosom tetőtől talpig feketében érkezett, és végig úgy zokogott, mint a fiát temetnék, ugye erről beszéltünk. Alig hallottuk, az anyakönyvvezetőt úgy sírt. Végig bizonygatta, hogy mennyire szeret. Mikor megkérdezem, hogy jól érzi-e magát.
2: Kedves fiatalok, életetekben is hátul a mama. Elveszik a fiamat.
1: Véget ért egy korszak.
0: Igen. Nekem megsejtette az anyósom, hogy a kicsi fia meg fogja kérni a kezem, ezért előtte nem sokkal egy nagy lelkizős beszélgetést tartott, amiben elmondta, hogy azért azt tudjam, hogy a fia igazi nagy szerelme, a nagy ő, az a kettővel ezelőtti ex volt.
1: Atya úristen.
0: Az anyám ölbetett kézzel, fapofával hallgatta végig, amikor hosszas várakozás után bejelentettük az egész család előtt, hogy babát várunk, mert rosszul esett neki, hogy vele külön ezt nem osztottuk meg előre. Beduzzogott a mama. Miért nem lehet azt neki előre elmondani?
2: Hát mert nem a te napod, mama, hanem
1: a miénk. Meg kell kérdezni tőle, hogy egyáltalán neki ez oké-e, hogy nagymamává váljon. Nagyon sokan se tudják feldolgozni, mert szülők lesznek, mert akkor ugye elveszítik ezt a fiatalos lendületet, hogyha...
0: Ja, hogy a nagyszülő leszel? És ez egy ego kérdés, hogy akkor te most öregebbnek
2: hát,
0: vagy...
2: Hát akkor már nagyanya vagy, nem anya, hanem nagymama. Mama.
1: Igen, mama.
2: Öreg
1: papa.
2: Vagy, öreg
1: hát figyelj,
2: lettél.
1: Nekem a fatarom az rendesen életközepi válsága volt, amikor ugye mondtam, hogy akkor unoka, és akkor hogy nagypapán, és mondta, ő nem lesz nagypapa. Neki találjunk ki valami nevet, ő biztos nem lesz papa. Úgyhogy végül az én lányom az apámat Cica úrnak hívta.
2: Cica úr?
1: Cica úr.
2: És azt viselte.
1: Azért, mert ugye szakálla olyan puha volt, mint a macska, és akkor ez lett a neve. Igen, Cica úr.
0: Atyaisten. Nekem az anyósom az esküvőnkre fenékidobos ruhába jelent meg, majd a fotóst elrabolta, mennyasszonyi képeket készített a fotóssal magáról. Hátta mindenit! Kézben vitette magát, virágcsokordobálós képeket csinált.
2: Ő egy kicsit beleszerelmesedett a fotós fiúba.
0: Na, ide, ki ez a fotós? Na, jöjjön velem, én akarok itt magamnak fotózni.
1: Repül a csokor!
0: Repül a csokornak, kapjál föl gyorsan. Figyelj.
1: Szerintem amúgy ez a meg nem élt, az ő korukban gondolom, azért nem volt divat, nem, hogy ilyen nagyon nagy esküvők, meg ilyen nagy fotózás, meg ilyenek, és szerintem ez bennük maradt, nem, hogy ezt ki kell élni valahogy.
0: Hogy igen. Nem, szerintem ez, az is lehet meg, hogy az kicsit nehogy már ne róla szóljon. Tehát, amúgy... hogy az ő napja is kell, hogy legyen, ne csak a fiáé, vagy a lányáé,
1: tedd
0: nem?
1: A szívedre a kezed. Láttad-e anyádat valahogyan boldognak, hogy most fejlened, és azt mondanád neki, hogy anya, nem csinálunk egy közös fotózást a gyerekekkel meg veled? Hát szerintem most elindul a gyalog ide. Dehogy nem, fiam, hát rögtön jövök. Imádják, ha fotózzák őket.
0: Igen.
1: Az idősebb, hogy imádják.
0: Ha fotózás van, tényleg? Mennyerűhelem pedig.
1: Tudod miért? Mert utálod, ez az egyik, ugye ez egy örömforrás. A másik meg, hogy utána lehet mutogatni a végeredményt majd mindenkinek. Nézd, így szeret a családom.
0: Igen, simán. Anyukám a húgom esküvére szerepel, totál leitta magát, fiatalokat gyanúsított meg, hogy felkérték egy hármasra, és a páromnak mutogatta, hogy nézd meg, milyen kemény a seggem.
2: Hát gyere, fogd csak meg egy kicsit. Na,
0: ez milyen? Figyelj, egyik ismerősöm esküvőjén a mennyasszonyról szokás szerint a combfixet leveszi a ruha alatt a vőlegény szájjal. Hát ez így valamilyen szokás. Mivel nehéznek sikerült a vőlegénynek, a srác anyukája ötletek tartott, hogy ő is bebújik a szoknyája alá segíteni a kisfiának. Mindezt a nász nép előtt. Nem rossz arc a muter.
2: Egyébként.
0: Nem rossz arc. A muter nem rossz arc.
1: De te mi mennyasszony, hogy ott állsz, érted, és a szoknyád látod... alatt az anyósod, a szuszon.
2: A szoknyád. Egészen közelített nekem.
1: Okay.
0: Feleségem szervezett nekem egy meglepetés szülinapi partit. Anyám két nap előtte a fejemhez vágta, előve a meglepetés, hogy neki kell süsse a tortámat, és szégyeljem magam, mert neki erre egyébként nincs ideje. Előve az egész
2: jó
0: meglepetés. De tulajdonképpen nem a toxikusságban valójában nem veszed észre, hogy a gyerekedet is tönkreteszed, nem? Szóval, hogy ez...
2: Hát meg a kapcsolatát teszed tönkre, az új életét teszed tönkre, a gyereked is sérül benne, a gyereked új párja a feleség.
0: Meg ez egy borzalmi nehéz dolog egyébként a férfinak is. Mert azért közben meg két nő között kell lavíroznod, igazságot tenned, az egyik egy hierarchikus viszonyra épül a 30 évig az anyád, a másik a feleséged, ő az új nő, a határokat meghúzni, fölnőni ehhez, lerázni az anyádat, elvágni a köldökzsinort, szóval azért ez a férfit is komoly kívások elé állítja, egy ilyen anya,
1: vagy
0: egy ilyen
1: a
0: nő,
1: férfit,
0: nem?
1: Zárójelbe helyezi a férfit, hogyha ilyen az anyja, mert akkor onnantól kezdve te nem vagy egy autonóm személyiség, hanem akkor te valakinek vagy a kihelyezett, nem tudom.
2: Hát az anyja ilyen, az még nem, hanem az ő döntése. Tehát
1: igen, de hogyha hagyod, hogy ez mondani, legyen.
2: Hogy amikor egy férj a felesége ellenében az anyját választja, akkor a kedves feleség ott azonnal adja be a vállópapírt.
1: Ez így van.
2: De azonnal.
3: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Utazási csomagjából ne felejts el!
8: Önnek a Protexin kell!
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
11: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
12: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
11: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
12: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
13: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
15: Mosgón a kakas a király.
16: A buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
17: Matracot cserélnél? Július 23-ától 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrackuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35.000 forinttól, ingyenes házhoz szállítással. Matrackuckó Pécs, Király utca 62, matrackuckó.hu.
5: Ma is 17 órakor a lemezjátszók

0: Kiállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Minden hétköznap délután 5-től 7-ig.
1: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Hamarosan indul a felsőoktatási pótfelvételi eljárás. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Csütörtökön este nyilvánosságra hozták az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Aki egyetlen általa megjelölt képzésre sem jutott be, vagy nem is adott be jelentkezést az általános eljárás során, az részt vehet a hamarosan kezdődő pótfelvételiben. Ennek során azokra a képzésekre lehet majd jelentkezni, ahol az intézményeknek maradtak szabad helyeik. A meghirdetett képzések többsége önköltséges, de minden évben akad néhány állami ösztöndíjas szak is. A pótfelvételit az Oktatási Hivatal legkésőbb augusztus 10-éig meghirdeti, és a jelentkezők itt már csak egyetlen képzést jelölhetnek majd meg. Ezen a hétvégén rendezik a strandok éjszakáját. A Magyar Fürdőszövetség tájékoztatása szerint idén 54 fürdő, köztük a Harkányi fürdő is csatlakozott az eseményhez. Július utolsó szombatján a strandok többsége éjfélig vagy még tovább nyitva tart, és zenés programokkal, szauna szeánszokkal és más különleges programokkal várják a látogatókat. A rendezvényről bővebben a Fürdőszövetség hivatalos oldalán lehet tájékozódni. Újabb egy héttel elhalasztották az idei Balatonátúszást. Múlt hétvégén az erősen szeles idő, most pedig az alacsony vízhőmérséklet miatt nem tartják meg a programot, közölték a szervezők, a Siófoki Obszervatórium előrejelzéseire hivatkozva. Az esemény új, tervezett időpontja augusztus 1-e szombat, ám a végleges döntést csak két nappal előtte hozzák meg a szervezők.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
3: A Magyar Közút tájékoztatása szerint folytatódik a híd és áteresz javítás az M6-os autópályán Szebény térségében. A Budapest felé vezető oldalon sávlezárásra kell számítani. Aszfaltoznak az M60-ason Kozármislény közelében. A munkálatok miatt a Búj felé vezető oldalon szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Bújvillány-Siklós összekötő úton Nagyharsánynál útépítést végeznek, forgalomkorlátozás érvényes, Sásd és Vásárosdombó között pedig a Szokottnál lassabban kell hajtani, burkolatsüllyedés miatt.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Pente Autóház legújabb márkája, a Geely.
3: Az előrejelzések szerint ma általában napos idő várható, a gomoly felhőzet megnövekedhet, de térségünkben számottevő csapadék nem várható. Többfelé élénk lehet napközben a szél, 25 fokig emelkedik a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Időjárásunk, Ferenc?
2: Olyan kis napos, néha egy kis eső is lehet, és 0 és 50 fok között bármi előfordul. Ne feküdjetek be a hűtőbe, mert ott hideg van.
1: Nagyon szépen köszönöm.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
0: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
1: Pénzügyi hűtlenség. Tudtátok, hogy van ilyen? Pénzügyi hűtlenség, gyerekek?
2: Melyik oldalról nézzük?
1: Pénzügyi hűtlenség. Na, ki tudja, hogy mit jelent ez? Úgyhogy még nem olvassátok el.
4: Elmondom, mit jelent a pénzügyi hűtlenség. Mit, kinek, az azt jelenti, hogyha Ferinek utaltál, nekem meg nem.
2: Akkor hozzám hű, vagy hozzá hűtlen.
4: Így van.
1: Pénzügyi hűtlenség.
2: Ez biztos, hogy családon belüli a sztori, és megcsalod a párod akkor, hogyha valamit eltitkolsz előle?
4: Összefekszel egy misivel?
2: Vagy például...
1: Összefekszel egy misivel.
4: A legjobb szóvic idén. Írjuk fel!
2: Ever.
1: Egyébként nem rossz.
2: Ever.
4: Írjuk fel. Nem rossz. Pénzügyi hűtlenség, összefekszel misivel.
1: Igen, egyébként.
2: Szép volt ez.
4: Nem szégyellem magam. No regrets. Nem szégyellem magam, köszönöm.
2: Teszek el úgy pénzt valami plusz számlára, vagy a párnacihába, hogy a csaj nem tudja. Ez?
1: Jó nyomon vagy, a pénzeddel csinálsz valamit, amit ugye, tehát ha a hűtlenség szóba kerül egy párkapcsolatban, akkor sokan arra gondolnak, hogy valaki félrelép. De hogy most már van ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség.
4: Ha fizetsz a szexért, csak nem az asszonynak?
1: Sokkal alattomosabb, és jobban megrendíti a bizalmat, mint akár egy másik kapcsolat. Nem azért, nem fizet. Miben lehetsz hűtlen pénzügyileg? Tehát pénzügyi hűtlenség nem bonyolult egyébként, tehát ne valami nagyon nagy dologra számítsatok.
2: Nem vallom be, ha plusz pénz érkezett a családba.
1: Nem. Na, de jó nyomon vagy.
4: Tehát, azt, hogy olyasmit veszel, amit nem mondasz meg otthon?
1: Nagyon jó. Úgy költöd el a közös pénzt, vagy úgy költöd el a saját pénzedet, vagy szerintem inkább a közöst, ugye, titkolózol a te pénzügyeidről, és pénzügyileg vagy hűtlen, költesz, titokban vásárolsz, nem mondod meg, hogy mennyibe került, nem fedett fel, hogy mire költöttél. A valós anyagi helyzetedet is eltitkolod akár, vagy azt, hogy mire költötted a fizetésedet.
2: Hát, ha példát akarok mondani most, hogy az új motoros navigációm, ami kétszer akkora és más színű, mint a régi, fölkerül a motoromra, az új motoros navigációm, és azt mondom a békának, hogy ez ugyanaz, csak rosszul emlékszik rá, akkor az pénzügyi hűtlenség?
4: Igen.
2: Köszönöm.
4: Minden annak számít, amit nem futtatsz át az asszonyon.
2: Aha, tehát ha nincs rá engedélyed, az pénzügyi hűtlenség. Vagy igen, legalábbis bejelentési kötelezettségem van. Jól értem?
4: Ezek szerint igen. Én nem tudom ezt megmondani, mert nem vagyok közös kasszán az urammal.
2: Boldog ember.
4: Hát a boldog ember. Hát én úgy voltam vele, hogy az én felelőtlenségemet nem szeretném, hogyha bármi nevű, hogy is mondják, visszaélés vagy retorzió követni, ezért én titokban élek. Titokban élek, titokban éjszaka.
1: Aki titkolózik, aki úgy érzi, hogy ezzel megőrzi az irányítást, aki rejtegeti a valós anyagi helyzetét, az bizony mind-mind pénzügyi hűtlenséget követel, sőt az is, aki nem mondja meg, hogy naponta mire költ, és titokban költi úgy, hogy a párja nem tudja. Gyerekek, tulajdonképpen mindenki pénzügyi hűtlenségben él, mondhatni. Nem?
4: Nem, ez azokra vonatkozik, akik ugye közös hajót húznak, és akkor az van, hogy mindenki berakja a közös számlára a fizetését, és akkor valaki azt mondja, hogy kiveszek egy 10-est, mert be kell fizetnem a villanyszámlát, közben pedig a kaszinóba. Mindet a 21-esre, mindet, az egészet, egyben 21, és ez a pénzügyi hűtlenség.
1: Tehát hűtlen vagy, ha te magadra költesz úgy, hogy a másik nem tudja. El kell mondani mindig minden költést? Meg kell beszélni?
2: Hát ha közös kasszátok van, akkor persze. Ha csak nem akkora a kassa, hogy egyébként nem számít, de
1: mondjuk nincs közös kassa, de mégsem mondod el otthon, hogy vettél valamit. De, valami oka van, vagy le vagy szúrva, vagy nem akarsz feszkót, vagy megtartod magadnak, akkor is tudsz hűtlen lenni úgy, hogy nem árulsz el bizonyos költéseket, mert érzed, hogy valamilyen feszültséget hoz be a kapcsolatba.
2: Ha nincs közös kasszánk, megbeszéltük, hogy a rezsit, meg a mitén, a gyereknek a dolgait közösen fizetjük, onnantól kezdve a másiknak nincs köze hozzá, hogy te mire szórod a pénzt. Hát az egy alapvetően szar kapcsolat, ha van egy ilyen megegyezés.
1: Na de mégis sokan vannak, hogy nem merik elmondani, hogy vettek egy új percebotot. Nem merik
2: az
1: elmondani.
2: A közös
1: az a közös pénzből van. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új bukós isakot, ha érted, mire
2: értem,
1: gondolok.
2: Értem.
1: Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motoros csizmát. Nem merik elmondani, hogy vettek egy új motort.
4: Mit nem mernek még elmondani, Balázs?
1: De szerintem a nők is sokszor vannak pénzügyi hűtlenségben.
2: A nők sokkal jobban pénzügyi hűtlenek, csak apróbbakban. Aha. Mert ott 3000 az új smink, arról nem szólok.
4: 3000 forintért nem engednek be a Douglasba.
2: Hát de nem, mert rendeled Kínából. Én akkor nem rendelem olcsó. Kínából. 2005-ért megvetted a cuki felsőt a izé aluljáróba a nem tudom milyen bolt alatt. Érted? Mert ráadásul ott az dolgozik az agyadban, hogy ez olyan kis összeg, hogy ezt el se kell mondjam.
4: Ne ragudj, de az én sminkem és az én ruhám az a közös érdekünk.
2: Hogy te leszel szép nekem.
4: Hát most
2: már nagy is neki.
4: Hogy majd itt rusnya legyek? Nem melyik, hogy te rusnya vagy? Akkor még én is legyek rusnya? Mert még spúr is
2: de,
4: vagy?
2: De nem mondjátok. Tehát ezeket, mert ezek a kis összegű költések, ez sokkal könnyebb elkamúzni, mint mi, amikor veszünk egy drága
4: ezek
2: motorkerékpárt.
1: Ezek valójában pénzügyek, hűtlen vagy.
4: Nem, nem igaz, mert amit te mondasz, az alapvető emberi szükségletek kielégítése. Az a hűtlenség, amikor olyasmit csinálsz, ami a másiknak is jó lehetne, vagy a másik ellenzi.
1: Tehát akkor csak azt tud hűtlen lenni, aki közös kasszán él, és akkor az igen, elvesz a közösből. Ha a saját pénzedet költöd, de nem mondod el, és ő megkért, hogy ne költsél erre többet, vagy őt zavarja, hogy azt hazaviszed.
2: De az
1: vagy...
2: az én pénzem. Hát
4: attól függ, hogy a te pénzednek van stratégiai szerepe a szituációban.
1: Oké, de mondjuk a te pénzed, de van egy deal, hogy te beleadsz a nyaralásba, és te mondjuk nem adsz bele, mert veszel egy horgászbotot 100 000 forintért,
2: már, igen,
1: és a te pénzedet költöd el, de mégsem tudtok valahova elmenni, mert elköltötted, hűtlen voltál a te pénzügyed, az ő pénzügyeihez. A sajátodból költöttél, de volt mondjuk egy deal, amit megszegtél, hogy kicsim ebből vagy abból, ne vegyél már többet. Érted? Tehát, akkor, hogy...
4: akkor rossz, amikor mondjuk van egy nehéz élethelyzet, és akkor az van, hogy mondjuk gyűjtötök valamire, vagy össze akarjátok hozni az egész, tudod a dolgokat, és akkor kellene mind a kettőtöknek a pénz, és akkor oda jut a helyzet.
2: Hogy te azt mondod, hogy én most nem adok, mert horgászbotot vettem. Igen. Akkor igen.
4: Igen.
2: Na, akkor de hát ez ugyanaz akkor... a szituáció, ebben az esetben igen, de ugye mi föltételeztük azt, hogy mindenki van fizetve, a külön kasszából, aminek egy helyre kell menni, a többiről te rendelkezel. Onnantól kezdve jogos a fölháborodása a másiknak, hogyha te azért fúrod meg a közös családi nyaralásunkat, mert elsminkelted a pénzünket.
4: De figyelj, azt, hogy elsminkelem a pénzünket, abban még sokkal több pénzünk lehet. Egyrészt semmi között, ez olyan, mintha a WC-papírt kérnéd számolt te, hogy használsz. Tehát, hogy a nők több WC-papírt használ, mint a férfiak, mert más a testük kialakítása. Tehát a smink, a dezodor, a tisztasági dolgok, azokat szerintem ne vegyük még olyan extra dolgoknak. Az az extra, amikor azt mondod, hogy sokáig dolgozom, nem tudok hazamenni ma, és aztán közben pedig egy cukrászdában ülsz, és végezted a menüsort, és utána hazamész, és azt mondod, hogy nagyon fáradt vagyok is, kár, hogy nem tudtunk időt együtt tölteni. Igen, és azt szerintem az már inkább. Tehát, ilyen extra-extra.
1: Aha. És ugye az is hűtlenségnek számít, azt mondják, hogy nem mondják el a valós anyagi helyzetüket.
2: Jó, igen.
1: Tehát, hogy nem tudja, hogy mennyit, nem mondja el. Hogy megkérdezi, hogy figyelj, mennyit keresel, és nem válaszol rá. Vagy nem mondja el.
4: Mi?
1: Tehát, hogy titokban... Kérdeztem
4: valamit, hogy mi? Nem kell? Hogy lehet ezt megoldani?
1: Kiszolgáltatottá válik, hogy a másik mindent tud, ezért inkább falakat emel, és nem tudja a másik, hogy mennyit keres. Ezért nem közösen hozzák meg a családi pénzügyi döntéseket, hanem kicsit mindenki egy ilyen fél titokban éldegél, és tesz valamennyit a közösbe, vagy fizet, bevállal dolgokat. Az én érdekes ez a fogalom, hogy pénzügyi hűtlenség. Nem?
4: Azt írja valaki, ez egy tök érdekes kérdés, hogy egy ilyen kapcsolatban, hogyha valaki önhibáján kívül elveszíti az állását, akkor mit jelent az, hogyha kamatra kell kölcsönkérni a másiktól?
2: A párodtól?
4: Ez elég heavy, nem?
2: Ő nagy hogy, pályás.
4: Hogy igen, hogy
1: nagyon nagy baj.
4: 20-as kamatra?
1: Az nagyon nagy baj.
4: Az nagyon nagy
1: az
4: baj.
1: Nagyon sok mindent jelent. Tehát, hogy elvesztette egy, mondjuk egy férfi az állását, vagy egy nő, tök mindegy, és a párja azt mondta, hogy adok neked kölcsön, csak kamatra.
4: Igen.
1: Hát az, ez mindent elmond. Ez mindent elmond.
4: Hogy mondjam?
1: Én azt értem nagyon, amikor a párok elkérik egymástól a felét. Nekem ez is teljesen felfoghatatlan, hogy ez ennyibe került, fizesd ki a felét. Elmentünk nyaralni, ad oda a felét. Oké, hogy külön kasszán vagyunk, de hogy még csak nem is az van, hogy egyszer egy nyaralást fizet az egyik, aztán azt mondja, hogy fia, akkor ebbe az értékben fizetek, hanem hogy osztozkodás megy, felezés megy, egymásnak a kifizetése megy, ez nekem annyira fura. Nem, hogy...
2: 30 év együtt él, és utána elmentek vacsizni, és igen, elkéred a felét.
1: Elkéred a felét, vagy elmentek nyaralni, és azt mondod, hogy akkor neked ez ennyibe került, 1 millióért nyaraltunk, akkor léci, utalját nekem 500 000-et. És úgy értem, hogy persze nem mindenki teheti meg, de hogyha egy családban vagytok, gyerekek vannak, összekötöttétek az életeteket, mennyire fura már elkérni valaminek a felét, akkor legyen az, hogy figyelj, most én nyaralásom, ősszel megyünk, vagy jövőre megyünk, az a tiéd lesz. Vagy, tehát le lehet ezt úgy azt mondani, hogy ne kelljen odaadni fizikailag a felét annak
2: hát
1: a nyaralásnak,
2: igen,
1: nem?
2: Igen, csak idén ugye elmegyünk nyaralni, nem tudom, az olasz tengerpartra, mert én fizetek, de jövőre, amikor a párod fizet, aki ha kevesebbet keres, akkor ő azt mondja, hogy aliga. Érted?
1: Ja, hogy akkor ő viszont egy rosszabb minőségű helyre visz.
2: És akkor már rögtön.
1: Na, de az megint milyen kapcsolatban rúgódik, hogy én mennék egy jobb helyre, ő menne egy rosszabbra, ő fizeti, nem akarom megbántani, menjünk a rosszabbra.
4: Nekem egy meghatározó párkapcsolati élményem volt Péterrel, amikor összejöttünk, és akkor ugye mindenketten egyetemisták voltunk, meg diákhitel, meg kevés fizetés, meg kevés munka, meg sok tanulás, meg sok albérlet, meg minden. És akkor az volt, hogy elmentünk egy ilyen cipőből, és nagyon tetszett egy cipő, amit nem engedhettem meg magamnak, de ugye már akkor is 43-as lábam volt, ezért ritkán lehetett rám kapni olyan cipőt, ami 40 ezer forintba került, az kb. Akkor volt a havi fejpénzünk, tehát annyiból éltünk meg havonta fejenként, és éreztem, hogy ez, hát ez király, de most ezt nem engedhetem meg, úgyhogy hazamentünk, és Péterre visszament, és megvette nekem. És az volt a durva, hogy ez egy olyan gesztus volt, tudod, ugye részéről, ami ugye, én azt éreztem akkor, hogy na, ennyire vagyok neki fontos. Másrészt meg kicsit egy párkapcsolat, szerintem olyan, mint egy ilyen trambulinon a gumit, tudod, hogy mindig, ugye, hogy az egyik lenyomja, a másik fel, tehát hogy van egy tágulása, aha, hogy nem vagytok soha ugyanabban az élethelyzetben. Nem vagytok soha ugyanabban az anyagi helyzetben, és hogyha a másikra úgy gondolsz, mint egy vendégre, vagy mint egy ilyen fenntartásokkal kezelt idegenre, akinek nem jár minden, vagy nem ugyanazokat a nem élvezi ugyanazokat a pozitív dolgokat, amiket te éppen igen, akkor az nem feltétlenül egy párkapcsolat.
2: A párkapcsolat az, hogy együtt ugráltok.
4: Igen. Hát nem csak az, hogy inkább azt mondom, maga a kapcsolat, hanem van egy tágulása is. Tehát az van, hogy
2: most neked, te mentél most nekem, lejjebb, én igen, meg pont fönt vagyok, attól mi még egy pár vagyunk. Igen, elmondtam az együtt ugrátokat.
4: Hát, hogy az, hogy van időszak, amikor én tartalak meg téged, van, amikor meg te tartasz meg engem. És az ugye sosincs ingyen, amikor az egyik megtartja a másikat, mert akkor is elveszed valamiből, de a lényeg az, hogy bízom magunkban, bízom benned, fontos vagy nekem, és tudom, hogy ezt most magunkért teszem, és ez nem magamtól veszem el, hanem ez mi vagyunk.
2: Amiről beszélgetünk, itt írják a felek, hogy meddig tartottalak én téged. Érted?
4: Ja, hát ez egy hülyeség. Vagy igen. Hát az van, amúgy szerintem, ahol ez van, hogy írják, hogy ki mennyit tett be a közösbe, ott valószínűleg van valami hiány. Tehát akkor ott valószínűleg az érzelmi része sem oké, meg ott akkor nem okoztok egymásnak elég örömöt, akkor ott nincs konszenzus több dologban sem, és ez az, amiben tud manifestálódni, mert ez ugye ez számok. Számokkal ugye már azzal lehet pörlekedni egymással, de azzal nem, hogy úgy érzem, hogy nem úgy szeretsz, hogy én szeretném, hogy szeressél engem.
1: A nagymamám egész életében pénzügyi hűtlenségben élt, a mama a papa nyugdíját felszedte, papának zseppénze volt, mama meg rendezte a sorokat, én meg mindig úgy kaptam valamit, hogy a papának ne mondd el. Azért ez is kemény, nem? Azért ez is kemény. Párom motoros is, aki a motoros túrázás táskája beadta, hogy akciós volt, azt mondja, igen, félmillió volt, levont az akcióból. Közös kasszánk volt, viszont csak én dolgozom, a feleségem hetente rendel Temuról, nem szólok érte semmi, de én veszetleg esetleg egy ebédet kapok érte, hogy miért költök ilyenekre. Így muszáj sajnos titkolóznom.
2: Na, de itt is mekkora igazságtalanság van, aha, hogy te egy ebédet vettél magadnak, a feleséged meg költ a Temun számolatlanul, és akkor te vagy lecseszve. Hát ez egy alapvetően rossz kapcsolat, ezt mondjuk ki.
1: Így van, persze.
2: Ez nem jó.
4: Az van, hogy ha nem is tudunk ott lenni mindig a másiknak, de azért ezt el tudjuk róla képzelni, nem, hogy nem azért hoz döntéseket, hogy kibabráljon velünk, tehát hogy nem azért akarsz megevédelni valahol, mert azt tudod, hogy na ez otthon, ez nagyon fog fájni ennek a nőnek, akinek otthon ebéde.
2: 2002 volt.
4: Igen, tehát hogy ez megint a legrosszabb feltételezése.
1: Igen, egy nő és egy férfi soha nem lesz ugyanazon a szinten anyagilag, amíg a férfiak többet keresnek, mint a nők. Nem feltétlenül van mindenhol azért ez így.
2: Nagy általánosságban azért van.
1: De nagy általánosságban így van. Igen,
2: szerintem egy 70-80%-ban biztos, hogy a férfiak visznek, ez igazságtalanság, mert ugyanazért a munkáért is kevesebbet fizetnek egy nőnek.
4: Hát meg több a feladat a nőnek. Tehát, hogy a nők ugye alapvetően egy sokkal másabb életutat járnak be, mint a férfiak. Mert a férfiaknak például ugye nem kell adni a pályájukat, ha gyereket szeretnének. Ugye nem úgy elhozza egy munkáltató, hogy hú, hát ez egy időzített bomba, most hány éves, hogy 35 év, akkor te szülni fogsz, akkor téged nem raklak olyan pozícióba, hogy, és ezeket mondhatjuk, hogy nincsenek, de azért sokszor vannak. És azért ez még jó néhány 10 évbe fog telni, még ez kikopik ebből az országból.
1: Igen, mi ezt tök jól megoldottuk, 10 éve vagyunk együtt, de az elejétől így kezeljük az anyagiakat, beadjuk a közösbe a fizunkat, de mindketten megtartunk privátra 100-100 000 forintot, azon azt teszel, amit szeretnél, persze sokszor a másikat lepjük meg valamivel, és ha felhalmozódik, akkor betetszük a közösbe. A nagyobb költés mindig a közösre megbeszéljük. Ez így egyébként korrekt. Egy korrekt. Ugye itt az a kérdés, hogy mi van, az egyik többet keres, akkor hogy rakod be mi az összeset a közösbe? Szóval itt azért ennek vannak, nem is árnyoldalai, de mélységei, cizelláltságai, hogy azért az egyik ezt keres, 1 800 000, a másik 5 vagy másfelet és 8-at, akkor azért nem rakod be a közösbe, mert te másfelet raksz be, ő 8-at rak be, vagy 5-öt, vagy 3-at, most tök mindegy az összeg.
2: Na de akkor tehát, itt hogy... jön az a probléma, amiről beszéltünk, hogy ha azt mondanánk, hogy az egyik egyet keres, a másik ötöt, de mind a ketten csak négyet rakjanak be.
1: Ha, és akkor a többi az megmarad.
2: Az megmarad, igen, ám, de mi van, amikor nyaralni megyünk, és neked ott van, mivel te kerested a többet
1: hogy
2: a családba.
1: Hogy te más helyre mennél.
2: Hogy te mennél, de hát egy a közös kassza csak ennyit enged. Akkor, ugye? Szóval hogy ebben azért nagyon sok érdekes kérdés van.
1: Na de ha másik nem tudja kifizetni azt a nyaralást, akkor azt mondta, hogy oké, kifizetem
2: és megyünk oda. Én tehát, hogy gondolom, persze.
1: Tehát, hogy akkor viszont nem várom el, hogy beleadjál, én intézem, ki van fizetve, viszed a családot és kifizeted, nem? Vagy
4: hát, igen, a másik meg az, hogyha úgy tervezel a másik pénzével, mint a sajátod lenne, viszont a maga a tervekből nem vonod be, akkor az meg már nagyon, az egy nagyon agresszív dolog. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én már pedig idén nem akarok a horvát tengerpartra menni a snaszt, én már a Copacabánán látom magunkat, én valóban, mit tudom én, többet keresek, mint te, de annyit azért nem, hogy mind a kettőnek kifizessem.
2: De hát én megyek
4: tehát, egyedül. Hogy én mindenképpen megyek, és azt mondom, hogy te is elgyere, csak akkor te sokkal többet adj bele a sajátodból, mert úgy többet, hogy neked az többen fog kerülni arányaiban, mint a másiknak, és akkor különben akkor ez mit szám, milyen ez a kapcsolat, milyen ez az élet. Na, az gáz. Szóval az gáz, mert az van, hogy ha nem tudsz empatikus lenni a másik élethelyzetével kapcsolatban, és nyomod a saját igényeidet, akkor az már megint egy aránytalan helyzet.
1: Igen, abszolút. Mi külön kasszán vagyunk a férjemmel, 12 éve, klasszul működik, abba vezetjük a költéseket, figyeld, hónap végén számolunk és osztozunk, gyerekek, ház, napi élet, utazás közös, de az extra, amit magunkra költünk, a saját költség, remekül működik, soha nincs vita a költségeken. A drága e-bike-on, a milliós Big Green Eggen, botoxon és a szépészeti beavatkozásokon.
2: Ja. Aha. Na, de akkor, mert ti meg tudtátok beszélni.
1: Igen.
2: Tehát ez az alapja. És az mi, hogy fizetsz otthon a szexért?
1: Az? Na, az hogy kell elképzelni? Az egy táska?
4: Mi?
1: Vagy egy új csizma? Vagy az mi, hogy fizet a szexért?
4: Az egy szabály.
2: Ír már, hogy működik.
1: De mondd meg, hogy működik. Tehát, hogy fizetsz a szexért és raksz egy kasszába, borítékot adsz, venned kell egy ajándékot, ő vesz magának valamit, és ha megveheti, akkor este van szex, tehát ez konkrét kesselés.
4: Ez nem feleség, az egy előfizetés.
1: Igen, ez inkább egy eszkort szolgáltatás. Ez konkrét kesselés jelent, ajándékban fizetsz a szexért, vesz magának valamit, de tőled vonja kártyáról. Hogy néz ki egy ilyen fizetek a szexért című történet? Meséld már el nekünk. SMS-be írta? SMS-t írt? Tényleg? Ennyit írt, csak ez milyen, hogy én fizetek a szexért?
4: Ezt nehogy békánál csörögjön ki.
2: Várjál, ellenőrzöm a számot.
1: Mind a ketten dolgozunk, a feleségem pénzét félretesszük, én a fizetés, az én fizetésemből ülünk, 13 év vagyunk együtt. Aha, tehát az egyik félre megy, a másikból megéltek. Ez így rendben van, tehát ezzel nincs baj.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Élvonal. A Rádió Esztégyen a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
7: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Ez itt az Aranyka Show.
11: Halló, Aranyka?
10: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
11: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
12: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Technikai okok miatt elmarad a július 25-ére szombatra meghirdetett Jövőre veled ugyanitt című előadás a szabadtéri színpadon. A megváltott jegyek árát a vásárlás helyén térítik vissza. Az online megváltott belépők esetében pedig a jegyiroda közvetlenül tájékoztatja majd az érintetteket a visszatérítés menetéről. Kumlóra érkezett a Ripple-Rónai Múzeum Baglyok és emberek című vándorkiállítása. A kaposvári természettudományi gyűjtemény anyagából készült válogatás a baglyok ökológiai szerepéről, kultúrában betöltött helyéről is ismereteket nyújt a vendégeknek. Emellett bagolyvédelmi eszközöket is bemutat. A hazai csúcs ragadozót bemutató tárlat december közepéig lesz látható a Komlóverzumban. A rászoruló gyerekek iskolakezdésében segít a Vörös Kereszt. A szervezet Pécsett is gyűjtést indított. Használt, de jó állapotú vagy új iskolatáskákat, toltartókat, tornazsákokat és egyéb iskolaszereket vár, melyeket a rászoruló családokhoz juttat majd el. Az adományokat személyesen lehet leadni a Baranyai Szervezet Pécs Dobó utcai székhelyén. Hétvégén megkezdődik a pontvadászat a labdarúgó NB3-ban. Ebben az idényben már a szombat is hivatalos játéknap. A PMFC július 25-én szombaton este 7 órakor a Dunaharasztit fogadja a Stadion utcában, míg a másik baranyai csapata, a PTE Peac, a Sárbogárdal találkozik, szintén hazai pályán, vasárnap délután 17:30.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón, a Szilvási út Vásárcsarnok feletti szakaszán. A helyszínen a héten teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. Árokpatka és szegélyrendezést végeznek Magyarszék térségében, a helyszínen sávlezárásra kell számítani. Útszűkület lassítja a forgalmat a 6-os számú főúton Pécsvárad térségében. A Villány Újpetre összekötő úton útépítési munkákat végeznek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint egy szakaszon csak félpálya járható. Ma általában napos idő lesz, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban nem várható, legfeljebb futószáporok alakulhatnak ki. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a nappali csúcshőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim!

0: Ez gyerekek, Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Olyan jelenségről beszélünk, ami tudtuk, hogy van és létezik, ám most mégis itt a Wall Street Journal írt egy hosszú cikket arról, hogy milyen trend terjed a fiatal kamaszoknál, és leginkább a kamasz fiúknál, mert ugye sokkoló trend, ami begyűrűzik szerintem Magyarországra is, én legalábbis látom azért a tinédzser gyerekeken, akár a saját gyerekeden is, hogy mennyit készül, hogy igazítja a haját, mennyire fontos a megjelenése. És hogy ez a Lux Maxing nevezetű trend, ez elindult a TikTokon, gyerekek, és elképesztő őrület van. A jelenség arról szól, hogy a tini fiúk, és most már nem csak a lányok, hanem a fiúk minden porcikáját zsűrizik eszemen szempontok alapján, és ha nem hozod azokat a pontokat, akkor egymást a közösségi oldalakon lepontozva az állagát, formáját, a szemtávolságodat, a hajadat, az arcodat pontozva érhetsz el különböző szempontrendszerek alapján pontokat. Ha nem felelsz meg az eszement arányszámoknak, akkor egész egyszerűen a TikTokon és a fiatalok által használt közösségi platformokon lepontoznak, és egyre erősödik a trend. Rengeteg önbizalom hiányos fiatal, elmondják a szülők, itt megszólalnak, hogy ugye ez a Lux Maxing, ez a küllem maximalizását jelenti, az internet sötét zugaiból ered egyébként, és hogy a fiúk a legvonzóbbnak tűnjenek, szigorú előre megírt szempontrendszer szerint a markáns állvonal, a vadásszem, a kidolgozott fizikum, ezek a legfontosabbak, és egy pontrendszer alapján pontozzák le saját magukat, illetve más fiúkat. Ezért egyre több az önbizalom hiányos kamasz tinédzser, aki nem találja magát ebben a rendszerben.
3: Na várj, csak annyit, hogy én tisztán értsem.

0: ez az öltözködésre is vonatkozik, vagy pedig itt most csak mert azt még valahogy tudom tolerálni, de hogyha te amiatt kezdesz el azon gondolkozni 16 évesen, hogy egy átalakító, vagy egy plasztikai sebészhez mész, mert az állad nem olyan, két tehát út ők van. Maguk mérik, így hogy van. Milyen az álluk.
1: Ők maguk mérik, van a softmaxing, ami viszonylag ártalmatlan módszereket takar, arcmasszázs, diétehidratálás, és van a hardmaxing, ami már komolyabb beavatkozást jelent, itt az, hogy a szteroid használat, hajbeültetés, plasztikai műtét, a tinédzser fiúknál és a tinédzser lányoknál, Kína, Amerika, nyilván európai országok már, a közösségtagjai egymást ponthozzák, mintha valami versenyen indulnának, és borzasztóan kongatják a vészharangot a szakértők, hogy rendkívül aggasztó a jelenség. A táplálkozás szakértők, viselkedéskutatók nyilatkoznak, hogy megborultak a fiatalok, mert hogy a pontrendszer szerint egész egyszerűen azt mondják, hogy nem tudják tartani a lépést. Nem tudják tartani a lépést azzal a pontrendszerrel, amit saját maguknak találnak ki, és hogy borzasztó mentális károkat okoz a tinédzsereknél, az önbizalmukban. És hát ezt azért látod a kamasz gyerekeken, persze, hogy mennyire fontos, de hogy ez nekünk is fontos volt, a hajad, a külsőd, hogy milyen gatyát veszel föl, milyen sportcipő, de hogy ez már bőven nem erről szól. Bőven nem erről szól. TikTokereket követnek, akik több milliós követőtáborral különböző áltudományos igazságokat hirdetnek, hogy hogyan nyomd föl az álladat, vagy a nyelvedet, a szájpadrásod, és erősítsd meg ezt az árrészt itt, hogy kiugró legyen az állkapocs csontod. És hát ezeket így piedesztára emelve követik őket több millióan, majd pontozzák a saját magukat, és aztán akár vetnek véget az életüknek, mert hogy nem felelnek meg ezeknek a szempontrendszereknek.
0: És akkor elmennek plasztikai sebészhez 16-18 évesen.
2: De szülők ilyenkor hol vannak abban a helyzetben? Hogy...
0: Már régen sehol.
2: De hogy van ez, hogy honnan van pénze plasztikai sebészre?
1: Hát ez egy jó kérdés egyébként, hogy honnan szerzi, igen, de hogy itt közel azt írja, hogy a felnővő sérülőként tinédzserek hajlamosak arra, hogy önmagukat áruként kezeljék. Egy 15 éves amerikai fiút megszólaltak már ebben a témában, aki azt mondja, hogy 10 hónapja használ erős állatoknak szánt szteroidot, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Állatoknak használt, hogy szteroidot használnak már Amerikában a tinédzserek, mert hogy olyan irreális elvárásokat támaszt a Lux Maximvel kapcsolatban, evészavarokba hajszolta a fiút, meg hát nem tudta ezt hozni, hogy komolyan szólnak a szülőknek, hogy gyerekek, kezdjetek el valamit csinálni, mert hogy borzasztó az irány, ahova viszik a tinédzsereket, és hogy a fiúkat is, nem csak a lányokat.
2: Igen, mert hogy a lányoknak ugye ez már az elejétől van, tehát a smink megjelenésével gyakorlatilag 13 évesen elkezdik magukat a lányok maximalizálni, ahogy mondani szokták, hogy a külsejüket a lehető legnagyobb elánnal, nem tudom, így, szerintem ilyen, hát, ilyen valótlanra elkészíteni, sminkelni, igen, tehát, hogy nem csak ugye a filterek, hanem ez is, és azt gondoltuk, hogy a fiúkat ez teljes mértékben maguk, tehát rájuk ez nincs hatással, hanem ők csak sportolnak, de amúgy meg ugye a férfi egy fokkal ilyen szebb az ördögnél, és kész. Tehát,
0: vagyunk.
2: Hogy ez volt, igen.
0: De hogy képest ez nagyon nagy változás. Ez szerintem Magyarországon ez még annyira nem jellemző, de az pont valamelyik nap mondtam is nektek, hogy van a parfümőrület most, a kinézet őrület, hogy mindenki...
2: És egyik se ért utol téged, úgy látom.
0: Nem, mert már nem vagyok 16 éves szívem.
1: Parfümőrület legalább biztos.
0: Nem. Egyfajta van, 40 éve azt se használom. Igen. Ugye, a férfinak van egy szappan, már megvan.
1: Jóféle pitralod, jó az?
0: Tudod,
2: örülök, hogy mentálisan legalább egy egészséges helyen vagy.
0: De hogy ez is őrület, hogy százezreket költenek ilyesmire, és látod a külföldi példát, akkor meg még az van, hogy meg a plasztikai sebész is. Hát az, honnan fizeted?
2: Hát ez az.
0: Honnan? Ez a az. Páttól?
2: És neked a gyerekét kértek már ilyet, hogy csak az álcsúcsomra adjam 300 000 forintot.
0: Az szerencsére nem.
2: Nem.
1: De begyűrűzik ide is, ne legyünk naivak, tehát ez megérkezik hozzánk
0: is. Ez egy most indult trend, el fog ide is érni, mert ez az őrület is indult valahonnan, hogy akkor a ruházat, a cipő, ugye? Pár évvel ezelőtt fölkaptuk rá a fejünket, mikor 400-500 000 forintokat adtak emberek egy cipőért. Mi van?
2: Azt is szétrágja a kutya? Azt ugyanúgy szétrágja a kutya?
0: Olyan, fél év múlva nem tudod fölvenni, kinőtted.
2: Hát ez a másik, de el tudod adni. Nem értjük, de engem is nagyon sokkal. Ha én megkértem volna apámat, hogy rendezz állkapcsomat, lehet, hogy nem ugyanúgy járt volna el, mint a mostani fiatal.
1: A mi szüleink nem feltétlenül így rendezett. Hát, hogy szedett ki ebből a kamasz gyerekedet? Hogy mit mondasz neki, hogy építesz valós önképet, hogy adsz neki önbizalmat, hogy ne a trendeknek üljön fel. Tehát ezért ez szülőként is egy nagy kívás, hogy mi olyat tudsz mondani. Értem, hogy az egészséges önértékelés, meg önkép, meg az elfogadás, meg érzékeny korban vannak, hogy kamaszok, de ez begyűrűzik ide, már pedig látod azért, hogy mennyi minden begyűrűzik, akkor azért a szülőként is nagy kívás elé állítja az embereket, hogy mit olyat tudsz mondani a gyereknek, milyen önképet tudsz építeni, hogy ne ez legyen a követendő. És nem arra gondolok, hogy 16 évesen plasztikai sebészhez fog menni, ez nyilván egy véglet. De hogy valahogy az önszeretet és az önelfogadás irányába menjen a legsérülékenyebb korban, a kamaszkorban. Azért ez nem egyszerű kihívás a szülőknek sem.
0: Az a baj, hogy ha már ilyenkor kezdesz gondolkozni, hogy mit kéne mondani, akkor szerintem
1: akkor már 20 évig szart mondtál.
0: Akkor már pontosan nem, vagy nem mondtál semmit.
1: Vagy nem mondtál semmit,
0: nem
1: igen.
0: Nem mondtál semmit, tehát itt pont megint ugyanaz, mint minden egyes dolognak a gyökere, a problémája, hogy elengedtük a kezüket, nem beszélünk velük, és már amikor baj van, akkor azt mondjuk, hogy jaj, itt vagyok, én vagyok az apukád. Igen, és?
1: Én vagyok az apád.
0: Apád.
1: Na, mindjárt megkérdezzük Tari Anna Máriát, itt van velünk, klinikai szakpszichológus. Hello, Anna Mária, jó reggelt, 1000 éve nem beszéltünk, ciao.
3: Jó reggelt minden hallgatónak, élvezett titeket hallgatni. Ugye az egyik probléma, ha már ennek a jelenségnek az evolúcióját föl lehetne vázolni, hogy nagyon másképp gondolunk a tinédzser fiúkra, azt hiszem, hogy mindenki kicsit ilyen 20. századi attitűd szemüveggel gondolná látni azt a 18-20 évest, akinek az a legfontosabb, hogy a haverjaival jóba legyen, hogy viszonylag mondjuk ne legyen rajta nagyon sok plusz súly, de egyébként úgy a külseje különösebben nem izgatja. Na most ehhez képest, hát már több mint 15 éve van a metrosexuális és retrosexuális trend szétválás, ahol a metrosexualitás az egy olyan elinduló irány volt a férfiak között, amelynek volt egy olyan arszpolitikája, hogy egy férfinak is minden jár, ami egy nőnek, és indul az a típusú fürdőszoba berendezés, ahol a férfinek ugyanannyi piperec utca van, mint egy vele élő nőnek. És innen szerintem egy ilyen nagy lóugrással el tudunk jutni oda, hogy időközben az információtechnológia annyira megerősödik, hogy amikor a pszichológusok azt mondják, hogy vizuális szénában élnek a fiatalok, akkor ezt egyébként így mondjuk az analóg gyerekkorral jellemezhető szülők nem pontosan kódolják szerintem, hogy ez azt jelenti, hogy mindennél fontosabb lesz, hogy hogy nézel ki. Ugye amikor a selfie őrületbe indul 8-10 évvel ezelőtt, és nagyon erőteljesen arról szól, hogy egy nap 16 évesen azért egy 30 selfie-t csak csinálsz, hogy kiderüljön, hogy mennyire cool vagy. Ugye ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az élet értékei között első helyen kell szerepelni a megjelenésed. És hogyha innen továbbugrunk, ha még tudtok követni, ha innen továbbugrunk oda, hogy közben az állandó online platformokon jelenlevés, az tulajdonképpen lélektanileg egy zárt, moderálatlan heterogén csoportban való részvétel, vagyis nem moderálja senki, érzékeny 16-18-20 éves korban az agresszió épp induló hullámaival gyakorlatilag olyan szituációkban vannak, amiben a zárt határok, ugye a csoportból nem lépünk ki, mert olyan protokoll szabályok vannak, nem engedik meg az agressziónak a kanalizálódását, hogy az elvezetődjön, hanem akkor egymás közt fog bugyogni. És hogyha azt mondjuk, hogy a késő kamaszkor az a nagy kérdések ideje, a ki vagyok-e, hogy nézek ki, van-e csajom, lesz-e barátom, mit tudom én, akkor ugye a zárt csoportokban erősödő csoportnorma az ugyanúgy felerősíti a kétségbeesés, szorongást, hogy nem vagyok elég jó, nem nézek elég jól ki, mert sokkal nagyobb méretű a transzparencia, mint amit egy ember lelke el tud bírni. Na és ha ekkora a transzparencia és az adott csoportban sokkal nagyobb az agresszió, akkor innen egy piros nyíllal átvezetődünk Andrew Tate manoszféra 80-20 incel szabályaihoz, és
1: innen már egy egészen durva képet fest, igen.
3: Abszolút durva kép, és innen egy vékony kapicurka piros vonallal leágazhatunk oda, hogy mi ez a lux maxing. Hogy miért kell azt átélni egy fiatal fiúnak, mert gondoljatok bele, hogy ebbe szorongás van, a másokkal való összehasonlításnak a végtelen szorongása, ahol egy nagyon kisgyerekes vágy, hogy én a klassza közé akarok tartozni, és ennek az egésznek az ellentmondásos és feloldhatatlan mondjuk így szituációja, amikor egy fiatal fiú úgy dönt, hogy inkább fog egy kalapácsot, és átrendezi maga az arccsontjait,
1: az arccsontjait, hogyha nem olyan törik az arccsontját, hogy újra máshogy forjon össze, igen. Egy szülő mit tud csinálni, vagy hogy tudja megerősíteni? Igen, amit a Feri mondott, hogy lehet, hogy már nem 16 évesen kell, csak kérdezem, mint folyamat, hogy amikor látod, hogy küzdenek a megjelenésükkel, amikor állandóan fotókat csinálnak, szelfiznek, órákat készülődnek otthon, csinálják a hajukat, fiúk, lányok, mindenki, miben tudja a kamasz gyerekét a szülő erősíteni, hogy jól néz ki, és hogy nem ennyire fontos a külső, mint amennyire ők azt gondolják, hogy az.
3: 5 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy egy jó szülő leül a gyerekével, mélyen a szemébe néz, azt mondja neki, hogy szeretlek és hidd el, hogy szép vagy. Hát ez ugye ez így ekkora transzparencia, online transzparencia mellett nem igen működik. Igen, jó és nagyon-nagyon hatásos, de az igazán fontos dolog, ezt pont tegnap mondtam el pár száz szülőnek este, hogy legyen fogalmuk a 21. századról. Tehát azért én tudom, hogy nem kellemes ilyen híreket olvasni, és mindenki nagyon szívesen gondol arra, hogy ilyen rémes dolgok csak másokkal esnek meg. És nem arról van szó, hogy tele kell pakolni rémisztő hírekkel a saját postaládánkat, de arról igen, hogy a trendekről érdemes tudni, mert akkor lehet felkészülni rá, hogy ezek szerint a 21. században nagyon-nagyon bombabiztos önértékelésű gyereknek kell kijönnie a tinédzser korba ahhoz, hogy ne csábuljon el. Persze minden ilyen trendnél még van egy olyan remény, hogy ez így nem lesz olyan erős. Tegnap a Redditen azt olvastam, hogy valaki nagyon bölcsen megjegyezte, hogy csak az idióták problémája lesz. Szóval, hogy lehet így nézni, hogy ez majd az üres felszínes fejű, stb. Éri el, de azért én meg azt gondolom, hogy ha valaki szülőként úgy tekint a gyerekére, mint egy olyan fiatalra, akinek sokkal nehezebb média körülmények között és online körülmények között meg kell tartania az online identitását úgy, hogy az ne legyen elszakadva nagyon az offline valóditól, amit a prózai valóságban meg kell élnie, akkor egy szülő akkor teszi jól, hogyha elvonszolja a gyerekét hosszú olyan sétákra egy erdőbe, ahol nincs térerő, és megpróbál vele beszélgetni arról, hogy ő hogy érzi magát. Tehát nem az a lényeg, hogy szentenciákat mondjunk egy gyereknek, az első pont szerintem mindig az kell, hogy legyen, hogy megértsük, hogy ő benne mi van. De ebbe beletartozhat, hogy lehasalunk vele a szobában, és egy marha nagy papírral lerajzoltatjuk vele ilyen szabás mintaszerűen, hogy hol van ő az osztályban, hogy érzi magát a többiek között, vagy a baráti társaságában, mit gondolnak róla, ő mit gondol másokról, mikor van leértékelt érzése, mikor gondolja azt, hogy neki abszolút centrális helyzete van, és főleg miért gondolja, hogy ez a legfontosabb az életben. Szóval, hogy ebből a szempontból egy szülőnek tartania kell a 21. századi lépést, tájékozottnak kell lennie, és nagyon jó, ha a gyereke nem a rémületet látja a szemében, meg az aggodalmat, mert van egy ilyen nagyon régi dolog, hogy egy gyerek akkor áll biztosan a lábán, ha érzi a szülője feltétlen bizalmát benne.
2: Ez nagyon igaz, és a másik, ami szerintem tök érdekes, hogy nagyon sokat foglalkoznak úgy a szülők a gyerek testével, hogy ezt nem is veszik észre, hogy ez lecsapódhat rajtuk. Tudod, hogy... Tehát, hogy úgy tesznek megjegyzéseket, hogy pozitívnak szánja, de közben pedig ugye nem biztos, hogy ezt úgy fogja értékelni, és szerintem ezzel is nagyon sokat kellene foglalkozni, hogy mi az, amit mondhatsz a gyereknek, és mi az, amit nem mondhatsz neki, vagy mi az, amit a nagymamája, vagy a nagypapája, vagy a távoli rokonok, amikor meglátják a gyereket, mondhatnak neki.
1: Vagy amit még neked mondtak, de már most nem jó a mai kamasznak.
2: Igen.
1: Nem feltétlen ugyanaz a nyelv már.
2: Igen, tehát az, hogy hú, de megnyúltál, de vékony vagy, jaj, de cuki pocakod van, mit tudom, hogy ezeket be kell
3: szüntetni.
2: Igen, és ez nagyon fontos, hogy volt egy ilyen lány, akiről olvastam, hogy az apja ezt nagyon szigorúan vette, hogy bárki bármilyen megjegyzést akart tenni, csak egy pattanására, ő azonnal konfrontálod, és mondta, hogy figyelj, nem beszélünk a gyerek testéről. Tehát nem tehetsz ilyen megjegyzéseket, hogy most pattanásos vagy nem, semmi, nulla. És ez úgy látszik, hogy működött, mert ő például soha nem kérdőjelezi meg magát ilyen tekintetben. Mert azt érzi, hogy ez nem egy olyan
1: dolog, amiről... Hogy biztonságban van, vagy volt. Aha. Azért nem könnyű a szülőknek sebből kihúzni a gyerekeket.
3: Nagyon nehéz, mert nyilván ez egy nagyon más szülői magatartás, mint amiben három generáció eddig felnőtt, hogy a poroszos tekintély tisztelet értelmében egy szülő bármit mondhat, és soha nem gondolt senki abba, hogy egy jól irányzott szülői mondat, hogy úgy mondjam, megpecsételt mondattá válik, és még 35 évig fennmarad. Szóval, hogy ebből a szempontból én nem vagyok híve annak, hogy mindent pszichózzunk át, mert éppen elég néha normális gondolkodni, szóval nem kell a lélektani mélységeket kapirgálni, de azért az, hogy ha valaki látja, hogy a gyereke egy olyan közegben mozog, ahol nagyon különös súly tevődik a külső megjelenésére, akkor erre nagyon kell figyelnie. És arra is, hogy bizonyos szülői mondatokkal a szülő a saját szorongását fejezi ki, és egyben helyezi át a gyerekre, hogyha nem figyel. Tehát ha én nekem bajom van az étkezéssel, van étkezési zavarom, akkor ne kezdjem fogyókúráztatni a gyerekemet, mert szerintem nem lehet elég korán elkezdeni. Szóval, hogy érdemes külön választani a gyerek személyiségét, lelkét, és őt mint különálló embert megérteni, akárhány éves.
1: Anna Mari, nagyon köszi. Összefoglalóra olyan jó volt, sűrű volt. Próbáltuk tartani a hűs. Nagyon köszi.

0: time.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Villány legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Önkormányzati bérlakásra várják a pályázatokat Romonyán. Napközben legfeljebb 25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Önkormányzati bérlakásra írt ki pályázatot Romonya önkormányzata. A településen a Béke utcában található 37,5 négyzetméteres lakásra várják a pályázókat, akik vállalják a bérleti díj és a rezsiköltségek fizetését is. A lakás bérbeadása határozott időre 2 évre szól, melynek lehet kérni a meghosszabbítását. A pályázatokat formanyomtatványon várják, ezt az önkormányzaton lehet beszerezni. A benyújtási határidő július 31-e. Július utolsó hetében rendezik meg a DDRF zenekarok nyári táborát, ami Magyarország legnagyobb ifjúsági fúvós zenekari műhelye. Csaknem 180 muzsikus dolgozik együtt majd azon egy héten át, hogy a tábor végére 4 nagy koncerten mutathassák be közös munkájuk eredményét. Az idei hangverseny műsorának címe Mozgásban. A fiatalok július 31-én Szigetváron a Zrínyi téren adnak hangversenyt. Az érdeklődőket este 7 órára várják a helyszínre. A Magyar Hertelendi Önkormányzat újra meghirdette a Jó Tanuló ösztöndíjat. A településen élő általános és középiskolai diákok, illetve felsőfokú tanulmányaikat folytató hallgatók pályázhatnak az évi egy alkalommal adható 25 000 forintos ösztöndíjra, amennyiben megfelelnek a kiírás feltételeinek. A kérelmeket július 31-éig várják. A pályázat feltételeiről a község hivatalos honlapján érhető el részletes tájékoztató.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Folytatódnak az útjavítási munkák Komlón, a Szilvási út vásárcsarnok feletti szakaszán. A helyszínen a héten teljes útzár van érvényben, a buszok és az autók is terelő úton közlekednek. Árokpatka és szegélyrendezést végeznek Magyarszék térségében, a helyszínen sávlezárásra kell számítani. Útszűkület lassítja a forgalmat a 6-os számú főúton Pécsvárad térségében. A Villány Újpetre összekötő úton útépítési munkákat végeznek. A Magyar Közút tájékoztatása szerint egy szakaszon csak félpálya járható. A Hungaromet szakembereinek előrejelzései szerint ma általában napos idő lesz, gomoly felhők megjelenhetnek az égen, számottevő csapadék azonban nem várható, legfeljebb futószáporok alakulhatnak ki. Az északi északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik, a nappali csúcshőmérséklet 25 fok közelében alakulhat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió 1!
3: Csak szeretném elmondani nektek.
4: Oda figyelj!
3: Most. Ornitológiai megfigyeléseket folytatok.
5: De nem csillagászat? Itt reggel 6-kor
6: csillagászat. Az a néznek csiveremedet, azért nem ornitológia.
5: Igen, a két csillag közé berepült egy sas.
3: A két csillag, nem, tehát fönt van a Jupiter, és fönt van a Vénusz. Ugye ezt meg tudod nézni, mikor fölnézel az égre este.
6: Oké.
3: Na, akkor már nagyon készen vagyok.
5: Na, ez milyen madár volt?
3: Na, várjál, elmondom az ornitológiai megfigyelésemet. Tudtátok-e, hogy milyen messze van a Jupiter?
5: Hogy ez a fostos bugybókához?
3: Csak hogy a csillagászati jelenségre mondom, hogy ez egy gyönyörű dolog, amit te most tudsz érzékelni, mert a Jupiter, az nagyjából, a Vénusz az nagyjából 80 millió kilométer, ilyen távolságot látsz. A Jupiter meg 600 vagy 700 millió kilométer.
5: És ugyanakkorának látsz.
3: Ugyanakkorának
5: látsz. Azt nem lehet,
3: öcsém. Beszarsz. Nagyon szép. Ez a nyugati ég volt.
5: Oké.
3: Jó. Erről van szó. Na
6: várjál. Nem, hallgatok, nem látják, hogy Balázs a kezébe vette a kávés csészét, ami órák óta előtte hever, és úgy mutogat vele, mint hogyha egy ilyen PowerPoint prezentációt néznék végig.
3: Na de akkor ornitól ugye is.
5: És akkor most jön a sirály. Igen.
3: Jól mondod. Ez történt.
5: És fölkapta a Vénuszt.
3: Haladok a forgatási helyszíre.
6: Igen.
3: Ez puszta zámor.
5: Puszta zámor.
6: A szerelem fővárosa.
3: A szerelem fővárosa, igen, ott igen. Jönnek a párok, aztán ott mindenféle csinálnak, ez puszta zámor is. Észrevettem már egy ideje, és ennek szeretnék utána érni, mivel ti jó vidékiek vagytok, így el tudják nekem mondani. Megérkezik a gólya, épít egy fészket.
5: Igen.
6: Úgy nagyon nehéz gólyát utánozni, de kis időt kérek, várjál.
3: Kelep, kelep.
5: Kelep, kelep.
3: Jól tanulj meg a gólyát. Kelep, kelep, kelep, kelep, kelep. Kelep, föltelepedik egy fészekre, és létrehoz egy másik gólyával egy egyedet, és azt ott gondozza, szarrá, fossa a kocsidat, ha alálsz. Oké.
5: Okay. Okay.
3: Felfedeztem, és csináltam róla videót, hogy vannak bizonyos gólyák, amik nem ezt csinálják, és magyarázzátok meg nekem, hogy ők kik.
5: Ufó gólya.
3: Fölülnek egyenként egy póznára, és 30 darab póznán 30 darab gólya üldögél, és nincs társuk, és nincs fészek.
6: És ítélkezik?
5: De lehet, hogy...
3: Mi a szar történik a gólyán?
6: Vadászik.
3: Hova éjszaka üldögélnek egyedül egy üldögél?
5: Nézzél egy gyíkot meg a békát.
6: Azért, mert az asszony hormonos, és nem bírják meg.
5: Kicsi a fészek. Igen, benne az asszony a tojásokkal.
6: Igen, ott hormonos, már érzik én, mert bimbója nem akarja, hogy hozzáérjenek.
3: Figyeld, ott megyek a kocsival.
6: Ez a rádiójáték.
5: Aha, semmit nem.
4: Sőt, egy a póza tetején, nincs fészkünk.
3: Mondom, nincs fészkünk, ott ül a póza tetején.
6: Fölvette!
3: Hogy ne lenne fészkünk a póza tetején? Figyelj, ott egy másik póza.
5: Van fészke, de nincs mindig, te se vagy mindig otthon.
3: Ott is ül.
6: Ott is ülnek. Úristen, ez nagyon Hitchcock amúgy.
3: Ott ül a másik.
5: Szerintem
3: 30 póznán felvettem 30 darab gólyát.
5: Szerintem téged figyelni.
6: Ezt tudni.
3: Ez mi?
6: Ez a hangyák miatt van.
3: Mi az, hogy a hangyák miatt? Miért? Mit csinálnak ezek?
5: Az, hogy kinyírtad a hangyákat, és a gólyák most fognak bosszút állni rajta.
3: De várj, ezek a gólyák kis gólyák nem lehetnek, mert azok nem vadásznak. A nagy gólya az párba áll, és gólyafiókát csinál.
5: De hogy állna már párba?
6: De
5: már
6: nem lehet egész nap már gólyázni.
5: Nem lehet egész nap izé a kloákádat összedörzsölni a másik gólyával.
3: Ebben a pillanatban leszállt egy madár.
6: Leszállt. Úristen, hatalmas dolmányos varjú. Egy dolmányos varjú
3: megérkezett. Ebben a pillanatban megérkezett egy varjú, mert tudja, hogy a madarakról beszélünk.
6: Egy dolmányos varjú, de úgyhogy egy csirke mérete van.
3: Add a varjú hangot. És ez elrepült, nézd. Szóval jó, ezek elmebetegek. Szóval, na tessék.
5: Van a gólyának fészke, benne van a gólyanyú.
3: Igen?
5: Meg a tojások vagy a kis gólyák.
3: Igen?
5: Már a nagy gólya, apu, nem fér bele. Azért...
3: Mi az, hogy nem fér bele?
5: Hát már nem fér, kicsi a fészek.
6: Azt írják, hogy strihálnak.
3: Figyelj, pusztazámor.
6: Én szép fiú.
3: Pusztazámor, bárki meg tudja nézni, ahogy mész be pusztazámorra, hogy 30 darab villanypózna, és ott ül, figyelj, mozdulatlanul, este jövök el.
6: Szopránó. Ez a szopránó.
3: Ez most hogy jön ide?
5: Hát, szopránó.
3: Szopránó. Szóval, hogy, oké. Ott ül 30 darab gólya.
6: Igen.
3: Tony Soprano mindegyik?
5: Így van.
3: Mindegyik egy maffiózó gólya.
5: Várnak,
3: de mire várnak este? Haza kéne menniük a fészekbe. Tök érdekes.
5: Hangos a fészek, ott van két rohagy
6: gyerek. Srácok, tudom, könnyebb itt kint izé, de otthon vár az asszony.
3: Ma megcsinálom nektek újra a felvételt, és megmutatom. Várjál, mert nem megyek ki este a villába. Az, hogy este vannak ott, napközben, azt is megfigyeltem, napközben nincsenek ott, és semmiféle ornitológiai magyarázat nincs. Ezek akkor vagy van az a gólya, aki azt mondja, hogy én nem állok párba, én szingli életet élek, ide jövök, hülyére zabálom magam, lakok egy villanypózán, nem csinálok fészket, majd visszarepülök Afrikába. Ezek szingli.
6: Azt mondják, hogy ez köztudott, hogy pusztazámor a gólyáknak a szemétégető. Túlvállalta magát, túlszaporodás, tele van kis gólyákkal a fészek, és már igen? Nem tud elfeküdni. Egyszerűen ez az, hogy ez olyan, mint amikor a kanapéra kizavarják a pukát az első hónapokban, hogy akkor most ott kell pihenni.
3: Tehát elzavarják a gólyák. Nincs kanapéja, ők mind fiú gólyák.
5: Van oszlopa.
3: Ők mind fiú gólyák, és valahol van egy család, ahol ő hazamegy.
5: Úgy van.
3: De éjszakára miért nem repül haza, és szeretgeti meg a fiókáit? Mit csinál a villanypóznán
6: azért
3: este?
6: Azért, mert a fiókák másfél óránként felébrednek, meg kell őket etetni, és nem tudja a REM-fázis megtartani.
3: Tehát akkor ezek a családjukat kicsit elhagyó, tivornyázó gólyák, akik villanypóznán ülnek fészekre.
5: Igen, vagy bántalmazó kapcsolatban élnek, és a gólya anya veri gólya apát.
3: Igen, ezért ő elmegy.
6: Pista, te mit csináltál itt vagy?
3: Nem lehet hazamenni az asszony miatt.
5: Nem lehet, hogy ez egy ilyen vizes, lápos terület, és egy csomó kaja van, és így nézik, hogy hova csapjanak le.
3: Szerintem a szemétégetőből ők kajának, és a napközbeni üldögélésük az engem nem zavarna, de én este 11-kor jövök el a villából, és látom, hogy ezek a mozdulatlanul fél lábon már alszanak. Nem láttál még ilyet? 30 darab gólya, 30 darab póznán, 5 méterre egymástól egyedül üldögél egy póznán.
6: Nem lehet, hogy a fiúk a klubból?
3: Melegek?
7: Aha. Ezek olyan gólyák, akik nem ivarérettek ezek a gólyák, nem szaporodó képesek még, így van.
3: De már szexelnének, de még nem szexelnek.
7: De
3: nem
7: nincs
3: építenek
5: fészket. Miért nem épít?
7: Mert nincs még párjuk.
5: De csak akkor építesz. Én nagyon szerettem egyedül lakni egy fészket.
3: Nagyon érted a színvinétet.
5: Én nagyon bírtam.
7: Nem ivarérettek.
3: És akkor ezek póznán áldogálnak egész éjszak, és várják, hogy legyen egy társ, akivel megépítik a fészket.
7: Majd igen. Majd egyszer igen. A másik pedig sajnos az özvegyek. akiknek,
3: na jó,
7: akiknek
3: ó, persze,
7: az özvegyek, meghalt a társuk, és a gólyák, azok nem néznek másik társuk.
5: Na de maguknak. Attól a fészke ez még ott van.
7: Na de, nem és akkor mit csináljon vele egyedül?
6: A gólyák pont út nézegetik
3: után. Mi most a pálfúznál, mit csinál egyedül?
7: Haverokkal beszélgetik.
3: Beszámolok.hu per gólyák.
6: Kelep-kelep gólyák.
3: Jött haza Egyiptomból. Lelőtték a feleségét, igen. És azt mondta, én nem megyek vissza a fészekbe, mert az nekem rossz emlék, elmegyek egy póznára egyedül, és bandázom a többi özvegyel. Hát, ezek özvegyként bandáznak ott a póznán, hát megőrülök.
8: Hát, Sanyi, nem azért egy ölelést a végén belefér.
3: Gyere, itt ölelj meg az asszony, már régen ölelt, leszette valami csádi kongó ízét paraszt.
7: Özvegyember, özvegyasszony gyülekezete, mert özvegyasszony is van, nem megy újra, hogy ugye
5: a
7: férjhez.
5: Nem lehet, hogy ez csak egy egyszerű lakógyűlés, gyerekek.
3: Iszonyatos kanasztapartikat nyomtak. Figyelj, én életemben nem láttam ilyet. Mondom, 50 pózna, nem is 30, pusztazámor, mész be a településre, balra a póznák, és vagy 30 darab gólya mindegyik villanyoszlopon, 10 méter egymástól tudnak dumálni. Fél lábon, fészek nélkül 30 gólya ott ül. Iszonyat cukik.
6: Hánykor nyit a gólya diszkó?
3: Ilyen 8 körül érkeznek, azt is megfigyeltem, sötétedésre szállnak le, addig repülnek, menj át az útra. Ez az út. Itt vannak balra, kicsit gyere vissza, mert ez már pusztazámor, gyere vissza egy kicsit, úgy fordulj el arra, és menjél visszafele. És sötétedéskor érkeznek, én este 11-kor jövök el, itt lesz majd egy balkanyar, és a balkanyar után kezdenek el üldögélni. Jó, még menjél egyenesen. És ott üldögélnek, sötétedéskor érkeznek meg, és ahogy megérkeznek, itt van egy jobbos, utána egy balos, itt még nagyon messze vagy, Zsül, menjél. A Google térképpel küzd a Zsül éppen, annyi, hogy Mohácsul indul.
5: És kis kattintásokkal
3: megy. Iszonyatos tempóval megyünk a Google térképen, Mohács, ünnünk, itt jön egy balkanyar.
5: Ha a Google térképen rajta ülnek a gólyák, akkor elhiszem.
3: Elmondom neked, hogy azért nem fognak leülni, mert fényes nappal van, egy darab sincs ott.
6: Szégyellik, hogy nincs fészkük, úgyhogy csak este szoktak leülni.
3: Te arra mész haza, menj ki, nézd meg őket. És tegyél föl egy videót, hogy Bali igazad volt, ma puszta zámor, este fél.
5: 8, fél
3: sötétedés, sötétedéskor terepednek le a próznákra, menjél még.
5: Haza nem megyek, amíg egy... A
3: gólyák. Ha nincs gólyás videót, haver.
5: Én fölülök az egyik póznára, érted? Én megvárom.
3: Ha ma nincs gólyás videót, és nem igazod, azt hiszik, hogy van valami velem, hogy én halucinálok. Itt lesz a balkanyar, menjél még tovább, Zsül. Elfáradtál, már sokat gyalogoltál. Jó, majd mutatom. Tehát a személyi tégetőt keressétek, de ne úgy, mint a 20. kerületben, tehát ott nem állnak lányok. Jó, itt jön a balkanyarod, úgy, és ott vannak a póznák. Na, ezek már ezek a póznák, ahol üldögélnek jobbra. Menjél még, Zsül, lépkedjél
6: ezt
3: egy kis tőlőre.
6: Meg a Google térképet, hogy tudják, az arra
3: járok. Ott a balkanyarod, és ahogy kifordulsz, ott vannak a póznák. Itt a balkanyar. Menjél tovább, és indexelj. Google térképen, és itt vannak jobbra, azok a póznák jobbra. Ott ülnek végig, egészen majdnem a hetes útig. Ott vannak a póznák, ezeken ülnek. Na?
6: Hi.
5: Öcsém, én ezt ma kinyomozom.
6: Ez azért, figyelj.
3: Ti csukott szemmel jártok a világba. Bocsánat, hogy érdeklődöm a világ nagy dolga irányt. Elnézést, hogy én ezeket a jelenségeket figyelem és kutatom.
6: A gilice banditákkal még nem volt dolgunk, de... Nagyon érdekel, hogy mondjuk mit gondolnak róla, amikor meglátnak téged.
3: Nem repülnek el, már álltam meg, fotóztam őket, videóztam őket.
5: Dobáltad őket, kamicsa.
3: Elvettem a sörétes puskát, és 4-5-öt leszettem, és megsütöttem.
8: Béka.
3: Nem mozdulnak, hát ugye kiröhögnek, mert hogy nem tudsz velük megkárteni. Míg megérkezel pusztazámorra, és a villánál, ahol forgatunk, fölötted ott lakik egy család, azok meg ülnek a fészekbe, és nem érted a kettő közötti különbséget. De akkor ezek fiatalok, szinglik és özvegyek.
7: Igen.
3: Azért ülnek ilyen szomorúan?
7: Szerintem igen.
6: Há, van több jelenlévés. Igen? Én vagyok a gólya második oszlopról, hívjatok.
5: Szemtanú.
6: De ilyenkor egy lábon állnak, vagy kettő?
3: Egy lábon, ezt is megfigyeltem.
5: Mindegyik
3: egy lábon áll és alszanak. Kérek majd gólyás felvételt tőled.
5: Jó.
3: Igazolt.
5: Ma este. Oda megyek, ha nincs gólya, akkor viszont megkereslek.
3: Nevezd meg engem, jó, hogy Sir David Balázs Attenborough nyomában járkálsz, és szeretnéd a pusztazámori gólyák esetét felderíteni. Mit találtál?
6: Azt hiszem, hogy láttam is ott egy gólyát, volt félre fényképe, volt a szárny alatt.
3: Miket írnak rágatok, igen.
8: Kelep.
3: Azt mondják, hogy ezeknek a gólyáknak alfája van, és várják a szerelőt.
5: Ó, persze.
3: Na jól van. De ugye milyen érdekes jelenségeket veszel észre, ha nyitott szemmel jársz a világban? Vénusz együttállás, gólyák üldögélés.
5: És a Vénusz közbe vetted észre a gólyát?
3: Elmondom
6: neked,
3: figyelj.
6: Én örülök, hogy gyógyszert váltottál, amúgy.
3: És most fogod letenni a hajad? Mert ahogy megnézed az ülőgólyákat 8:30-ről, tekinteted egy kicsit felemeled.
5: És ott a Vénusz!
3: Felveszed az erősebb szemüvegedet, és fölöttük, megnézed a Jupiter
6: Vénuszt.
3: A szürke
5: helyét.
3: Leviszed a vércukrodat 26-osra, amitől már kezdesz megvakulni. Följebb nézel, és ott a Vénusz-Jupiter együttállás. A gólyák fölött. Ma este te oda azt meg fogod köszönni.
5: Lehet, hogy ott is alszom.
3: Sírva fogsz jönni, taknyosra bőgve magad, hogy ilyen szépen te még nem láttál.
6: Majd ez is meghalad a hátam mögött, testvérem.
3: Én is itt vagyok, Feri, a bokorba. Balázs vagyok, van nála WC papír. Itt ülök a bokorba, fél órája szartam. Senki nem jött erre, rohadtul vártalak.
6: Jó, hogy újra találkozunk. Majd egy kis tartozás.
3: Hoztál papírt, Feri. Megint nagyon megy a hasam. Na jó, van, jó.
0: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
3: És egy jó kis pénteki nap hallgatója, pedig hát...
5: Hát itt vagyunk, és ezért visszajöttünk, hogy ezt föl...
3: Én szerintem egyébként ez egy nagyon becsülendő dolog.
5: Igen. Van szponzor, egy nagyon jó ajándékunk van, és ezt mi nem adjuk bent ragadni.
3: Igen, és csak ezért megcsináljuk ezt egy megszállás, egy beszopfot adunk, de bejövünk itt 10 előtt egy pár percet.
6: Igen, annyit álltam sorban Münchenben azért itt lehessek, hogy egy megért.
3: Nagyon.
6: Rendesek vagyunk.
3: Tényleg. És ő is tudja, hogy itt vagyunk, ha felveszi, az nagyon durva, mert akkor tudta, hogy itt leszünk.
5: És milyen jó SMS-t írt.
9: És tudja.
3: Jó reggel. Hello, mi újság? Mit csinálsz?
9: Jó reggel.
3: Mit csinálsz itt péntek reggel?
9: Hazafele megyek. Hétvégére a családomhoz, hogy Ausztriába dolgozok a héten.
3: És mész haza?
9: Ezt ilyenkor szoktam. De igen, ilyenkor szoktam hazamenni.
3: Nagyon király. Jól van. Figyelj, de megmutatjuk, hogy mit nyertél. Szeretsz szafarizni?
9: De nagyon, igen, nagyon örülök neki.
3: Jó.
9: Tudom, hogy mit nyertem, igen, hallgattam az egész héten. Reménykedtem is, hogy leszek az egyik. Jaj, Istenem, boldog vagyok.
6: Vigyázzam majd a zebrákkal, harapósak.
3: Vagy megfagynak.
9: Ja, vigyázzak.
6: Harapós fázós népség.
9: Nehogy befeküdjenek mellé.
3: Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó? Figyelj, megmutatjuk.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
5: Mi jól van? A gyerekedet érezzétek, jól magatokat, szevasz!
9: Megyünk, három gyerek van, egy feleség, megyünk!
3: Ciao, ciao!
9: Köszönjük szépen, köszönöm!
3: Hello! Hát akkor már viszont tartsuk meg ezt elköszöninek, köszönőnek. Mármint, hogy úgy értem, hogy most köszönjünk el?
5: Hát persze,
3: hiszen bejöttünk a naphallgató, és mondjuk azt, hogy akkor mikor vagyunk újra. Mikor vagyunk újra, gyerekek?
5: Tizedike,
3: így van.
6: Így van.
3: Jó? Akkor Otin szerintem legközelebb.
6: Úristen, de jól fogjuk érezni magunkat. Lesz rajta mindenféle csecsebecse, mert meglátjátok.
3: Igen? Jó.
5: Már készülsz.
3: Ha nem jössz föl 10:30-kor a színpadra tverkelni egyet, akkor... ha nem érkezel meg a 3:11-ig a nagy színpadra terkelve, akkor senkik vagyunk.
6: Én át a szakszofonommal érkezem meg.
3: Csak úgy susogni fog az a sokat. Hát igen. Gyerekek, akkor jól van. 8-a utáni hétfőn itt vagyunk. A nagyobb hát hallgatói táborunknak, a kisebbekkel, meg akkor augusztus 8. Augusztus 8 ott. Jó puszi mindenkinek, nyaraljatok, pihenjetek, sziasztok, ciao.
0: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timit

jobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Cookie és a World is Mine Rádió show sztárjai. Regán

0: Max. Figyeld a műsorvezető, telefonálj tizedikként, mondd a szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.

0: 22. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
5: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Sziasztok, sportarcok!
8: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat.
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Ja, értem, az már.
0: Ez a Rádió

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

legyen, csak igazi mai sláger megy, nyár hangulat jó kedv, úgyhogy itt van még egy zene hozzá, ami ezt fokozhatja, Heart Like Mine. Sam Feld következik, a DJ producer, aki köztudottan imádja ezt a naplementés beach club hangulatot, úgyhogy a zenéjének a nagy része direkt ilyen aranyló kora esti hangulat, ami pont beleillik egy olyan partiba, ahol a nap éppen alábukik a tengerbe és gyönyörű fények vannak. Fejben mi

0: Ladies and gentlemen. Radio and
1: Hello Friday. Yeah. Hello péntek! Hello Rádió egyesek! Hideg volt a mai reggelünk, ugye, sőt, keleten, észak-keleten volt, ahol még esett is. Azért már a holnapra sok napsütést ígérnek a szakik gomoly felhőkkel, 24-25 fok körüli csúccsal. Holnap 28 is lehet, vasárnap 30 fölé megyünk. Viszont sajnos úgy néz ki, hogy a hét utolsó napja megint a felhőkről szól majd, úgyhogy aki nyaral, és itthon Magyarországon, az ma-holnap kiránduljon egy nagyot.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Július 25-én Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White & Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
6: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár. Pécsen, a pláza mellett.
4: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
7: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Bakonyi sertésgulyás friss kaporral és fogasfilé konfixbundában zöldséges rizssel, vagy sült túrógombóc barackklekvárral, esetleg székelykáposzta. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Zöldséges húsgombóc leves és fish and chips remulade mártással, vagy barackos túrós palacsinta édes tejföllel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Magyaros gulyásleves korlátlan fogyasztással és A. rizskok csokiöntettel, B. halapenyóval, krémsajttal töltött rántott karai rizssel, savanyúval, vagy C. girosz hasább burgonyával, cacikivel. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig, a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat lencse gulyás vagy tyúkhúsleves gazdagon és lecsós sült kolbásszal, kenyérrel vagy rántott tőke hal kukoricás rizssel tartárral. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz málnaragúval és ropogós scramble. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsen a Siklósi út 3-as szám alatt, az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gyümölcsleves és grillezett csirkemell idén salátával, joghurtos vagy csípős öntettel, és paprikás csirkemell házigaluskával, uborka salátával, esetleg húsleves cérnameteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj hasább burgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottál.
4: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, tettünk egy ígéretet, 2026 nyarán is a Rádió Egy intézi a legjobb bulikat, az élményeket, az emlékeket. Indítottunk ugye a nyár elején a Rádió Egy születésnapi fesztiváljával, aztán rengeteg bulira, a fesztiválra szórtuk a páros belépőket, a napi jegyeket. A nyárvégi fesztivál sem maradhat ki. Augusztus 19-22 strandfesztivál a Rádió Egyel. Nekem erre vannak páros belépőim. Valaki elvihet egyet, csak hívjon fel tizedikként mostantól a forrodróton a 20-as 311-111-en, ha sikerül, Rádió Egy szlogennel lehet nyerni. Sok sikert kívánok mindenkinek!

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Bulizzunk együtt augusztusban is a Rádió Egy-nél. Jön majd a Strandfesztivál, és sok-sok Rádió Egy hallgató ott lehet. Halló!
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy te?
1: Mónika vagyok.
0: Nincs rossz kedved, ugye?
1: Nincs.
0: Na azért, mit csinálsz most?
1: Hát éppen szolgálatban vagyok.
0: Ó, mert fogorvos vagy.
1: Így van.
0: Mondjuk ezt.
1: Mondjuk ezt, igen.
0: Jó munkát kívánok neked, és
1: köszönöm
0: hogy
1: szépen.
0: Szuper jó napod legyen. Elárulom, hogy 10. lettél!
1: Júj! Beörülök, nagyon örülök. Már nagyon sokszor próbáltalak benneteket hívni. Ó, nagyon örülök, köszönöm.
0: Mi a Rádió Egy szlogen? Igen, akartad pont mondani.
1: Igen. Rádió Egy, csak igazi, ma is láger megy.
0: Tökéletes.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
0: Ezt elvitted?
1: Ó, nagyon szépen köszönöm.
0: Visszaengedlek a beteghez.
1: Ó, köszönöm szépen.
0: Nem árulhatjuk el, hogy milyen szolgálatban vagy?
1: Nem,
0: titkos?
1: Nem, igen.
0: Titkos ügynök.
1: Titkos ügynök, igen.
0: Jól fogod magad érezni a Strandfesztiválon, 007-es Móni, és még mindig van lehetőség játszani, hölgyeim és uraim. A következő órában is lesz játék itt a Rádió Egyen.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és amit tegnap este a Campus Fesztiválon Joar Junior csinált, azt megismétli ma délután 5 órától, ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gergővel, és 2 órán keresztül mixel majd Joar. A Rádió 1 stage-en, a Campuson ma este 8 órától Debrecenben Kollár, DJ Junior, Wilcox, Brickley, Cookie, Regan Lily, Loving Arms és Pure Beat. Minden információ a fesztiválunkról a weboldalunkon a radio1.hu-n, képek és videók a tegnap estéről, az azt megelőző estéről, a hivatalos Facebook oldalunkon. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, azonnal indítom az újabb zenei órát, mindjárt jön Martin Garrix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál. Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta. Ne várj, használd az Urzinolt! Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
3: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
4: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
5: Talán legyen a C. A gyűrű.
6: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália dinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
9: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el.
10: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
10: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
11: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 25-én kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Balkonya fehérbe öltözik július 25-én. Több helyszín és zenei stílus pazarnyári naplemente a White and Wine Balkonya pincejáró partiján. A rendezvény ingyenes. Dresscode fehér. Bortúra csomagok www.balkonya.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős Schwab felvonulás. Itt lesz a Schwab zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán. A Cinema Cityben Pécsen továbbra is megtekinthető a Vajana legújabb fantasy musical. A Toy Story 5. része a Szürke Zóna vígjáték, a Minyonok és Szörnyek, a Megszállottság thriller, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vászton a Birka krimi vígjáték, a Backrooms hátsó szobák, a Pasi a gyerekkel jön komédia, a Leleplezés napja Skifi, a Mandalori és Grogu, az Odüsszei a kalandfilm, vagy éppen a horrorra akadva új része, esetleg a Gonosz halott ég 18 éven felülieknek. További információk, leírások, részletek a cinemacity.hu weboldalon. Wine and Vibe. Augusztus 15-én Villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
10: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
12: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
13: Rita, mi van veled? Folytonásítozol?
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
16: Reklámot hallottál.
10: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
16: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: És most.
16: Rádió 1.
10: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

fotót. Hello Atis, irigykedhetsz, ma egyetlen komoly tervem volt megnézni ezt a napfelkeltét, és elküldte nekem fotón. Hát, hogy mennyire irigykedem, arra nincsenek szavak, drága Réka. Nagyon szépen köszönöm a képet. A nyaraláshoz egy kis Lady Gaga zene, az most jól fog jönni. Itthon egyébként kirándulósabb idő van ma, mint strandolós. Holnap is napsütés lesz gomoly felhőkkel. A vasárnapot most felhősebbnek mondják a szakik. Délnyugat felől érkeznek, szóval keleten még vasárnap is lesz napsütés. Az idő

0: a rádió egy csak igazi mai sláger megy, az információk után pedig indítok egy olyan dalt is, amit egyszerre énekel majd az ország, Ed Sheeran és az Azizám 1-2 perc múlva a rádió egyen éjjel-nappal csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
3: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
4: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
5: A Rumbisztró Pécsön a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Bakonyi sertésgulyás friss kaporral és fogasfilé konfixbundában zöldséges rizssel, vagy sült túrógombóc barackleckvárral, esetleg székelykáposzta. A Teleki Bistróban, Pécsen a Tudásközpontban a napi menü 2990 forintért. Zöldséges húsgombóc leves és fish and chips remuládemártással, vagy barackos túrós palacsinta édestejföllel. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállítás.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Magyaros gulyásleves korlátlan fogyasztással és A. rizskok csokiöntettel, B. halapenyóval, krémsajttal töltött rántott karai rizssel, savanyúval, vagy C. girosz hasább burgonyával, cacikivel. A Korzó étteremben, Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt, hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat lencse gulyás vagy tyúkhúsleves gazdagon és lecsossült kolbásszal, kenyérrel vagy rántott tőke hal kukoricás rizssel tartárral. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat csokoládémusz málnaragúval és ropogós crumble. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistróban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Gyümölcsleves és grillezett csirkemell idén salátával, joghurtos vagy csípős öntettel, és paprikás csirkemell házigaluskával, uborka salátával, esetleg húsleves cérnameteltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj hasább burgonyával vagy párolt rizssel. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folyt

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, péntek van, jó a hangulat? Nagyon remélem, hát milyen jó lesz majd a hangulat együtt bulizva a Strandfesztiválon. A Rádió 1 Stage ott lesz új formában az összes lemezlovasunkkal, és kinek biztosíthatok most bejegyet? Nézzük, Rádió 1, tessék!
1: Csáó, hát is Tomi vagyok, és a játékra jelentkeznek.
0: Tomikám, honnan csörögtél be hozzám?
1: Hát éppen úton útfélen vagyok éppen.
0: De melyik úton, melyik útfélen?
1: Az út, a nevét nem tudom, de viszont Dunaújváros közel vagyok.
0: És szeretnél közel lenni Zamárdihoz is?
1: Hú, Atikám, azt nem is tudod, mennyire szeretnék.
0: Nagyon-nagyon közel jutottál hozzá, mert 10. lettél, Tomás!
1: Nem hiszem el, ez az. Rádió egy csak igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen, Atikám. Hát ezzel nagyon szebbé tetted a napomat. Egész héten csörögtem nektek, egész héten nyomkodtam a telefon, de sikertelenül sajnos, de ez a péntek úgy látom összejött.
0: Örülök, hogy nem adtad fel.
1: Nem, abszolút, sose adjuk fel.
0: Jaj, de szép végszó ez, a többieknek szóljon akkor.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Csak igazi mai slágermegy.
2: Sziasztok, Dani vagyok, zseniális nyarat mindenkinek. Rádió

0: egy, csak igazi mai sláger megy. Ma este is találkozhatunk a kampuszon, Debrecenben, a Rádió Stage-nél, de már öttől mixelünk és húzzuk fel rá a hangulatot itt a stúdióban, sőt, most azonnal indítjuk a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai slágerben!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
3: Ne!
4: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
4: Szállás.hu. Úgy is tett.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
6: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
7: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
10: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
9: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
11: Mentsük meg a barátainkat!
9: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
12: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
9: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streameld most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Ha Pécs, akkor Volán taxi. Már appon is.
14: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
15: Szeretjük Pécset. A kedvenc kávézóinkat. A kedvenc kiránduló helyeinket. A kedvenc útvonalainkat. És mindezt még jobban szeretjük egy megbízható mobilhálózattal. A korlátlan lehetőségekhez választ gyors és stabil hálózatunkat. Internetsebességi célértékek és további részletek a wan.hu-n. Wan. Minden pillanat számít.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: 2026. július 24-e déli 12 óra van. Ez a Hírtérvillány a Rádió 1-en.
0: Hírtérvillány a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Csütörtökön este kihirdették az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Akinek első körben nem sikerült bekerülnie a kiszemelt egyetemre, annak sincs minden veszve, hamarosan indul ugyanis a pótfelvételi. A pótfelvételin azok vehetnek részt, akik az általános felvételi eljárásban nem nyertek felvételt egyetlen képzésre sem, és azok, akik korábban nem nyújtottak be érvényes jelentkezést. A pótfelvételiben azok a szakok jelennek meg, melyeken az egyetemeknek az általános felvételi után maradtak szabad helyeik. A Felvi azt írja, a meghirdetett képzések többsége önköltséges, de minden évben akadnak állami ösztöndíjas szakok is. Az általános felvételivel ellentétben a pótfelvételi során csak egyetlen képzés jelölhető meg, és ugyanúgy az e-felvételi felületén kell majd benyújtani a jelentkezést. Fontos tudni, hogy ha valaki az általános felvételi eljárásban már felvételt nyert egy képzésre, akkor a pótfelvételin nem vehet részt. Ha mégsem szeretne azon a szakon tanulni, ahová felvették, akkor számára a következő lehetőség a keresztféléves felvételi lesz. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a pótfelvételit legkésőbb augusztus 10-éig meghirdetik. Egy kábítószerkereskedőt és vásárlóját értéktetten a rendőrök Pécs belvárosában. Amikor az 52 éves férfi éppen amfetamint akart eladni a 48 éves nőnek, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. A rendőrök kedden délután egy autóst igazoltattak, mert gyanújuk szerint a volán mögött ülő férfi éppen drogot akart értékesíteni a mellette ülő nőnek. A kocsi átvizsgálásakor a rendőrök bruttó 264 g kábítószer gyanús fehérport foglaltak le, majd a férfit és utasát előállították, a drogteszt pedig mindkettőjüknél pozitív eredményt mutatott. Kihallgatásukat követően a férfi ellen kábítószerkereskedelem, vásárlója ellen pedig kábítószer birtoklása miatt nyomoz a pécsi rendőrkapitányság. A férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását is. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tárt fel szabálytalanságot az élelmiszer áruházláncok akciós árazásánál. Az ellenőrzéseket az elmúlt hónapokban végezték, közölte a szervezet csütörtökön. Azt írták, a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatalok az akciós árak feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazását ellenőrizték. Az országos ellenőrzés a nagy élelmiszer áruházláncok üzleteire terjedt ki, ahol 15 féle tartós élelmiszer kategóriában vizsgálták 300 termék ártörténetét. Emlékeztettek arra, hogy árcsökkentés meghirdetésekor a kedvezményes ár mellett fel kell tüntetni a korábbi árat is, amely az akciót megelőző legalább 30 napban alkalmazott legalacsonyabb ár. A fogyasztó jelenlétében kimért, nem előre csomagolt termékeknél a korábbi egységár feltüntetések kötelező, ugyanakkor a szabályozás nem vonatkozik a romlandó vagy rövid minőség megőrzési idejű termékekre. A fogyasztóvédelem szerint a vállalkozások többsége megfelelően ismeri és alkalmazza a jogszabályt, ám a fogyasztók érdekeinek hatékony védelme érdekében továbbra is szükség van a rendszeres ellenőrzésekre. Az előző hetekhez képest a múlt héten országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvizekben. Ezt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte a honlapján csütörtökön. A tájékoztató szerint az év 29. hetében az örökítőanyag Budapest északpesti és Budapest központi szennyvíztisztító telep ellátási területén, valamint Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Szegeden, Székesfehérváron és Pécsett volt kimutatási határ felett. A koncentráció valamennyi mintában az alacsony tartományban volt. A központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a következő hetekben a koronavírus fertőzések számának lokális emelkedése várható. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatóságának pénzügyőrei A napokban egy ukrán kamiont állítottak meg Magyarországon. A sofőr átadta a szállításhoz kapcsolódó papírokat, mely szerint 22.600 kg-nyi mosógélt szállított Olaszországba. A rakomány ellenőrzésekor azonban a pénzügyőröknek feltűnt, hogy a raktérben plafonigérő, szorosan fóliázott jelöletlen kartondobozok sorakoznak, így néhányat szúrópróbaszerűen felnyitottak. A dobozokból különféle kiszerelésű, márkásnak tűnő mosógél koncentrátumok kerültek elő, ám a tisztítószerek csomagolása, jelölése és a szállítás körülményei alapján arra gyanakodtak, hogy a termékek silány minőségű hamisítványok. A mosószereket a védjegyek jogosulti képviselői is szemügyre vették, és megerősítették a gyanút. A pénzügyőrök több mint 4200 flakon hamis

0: kapcsolatba kerülve, akár az egészségre is ártalmasak lehetnek. Emellett a hamisítványok súlyosan sértik az érintett védjegy tulajdonosok jogait és a márkák hírnevét, minőségük pedig gyakran jóval gyengébb az eredetinél. Másodszorra is elhalasztották az idei Balaton átúszást. Míg a július 18-19-i hétvégére tervezett átúszást a rossz idő, a mostani hétvégére tervezett eseményt a várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt fújták le. A Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának előrejelzése alapján a szervezők úgy döntöttek, hogy a hétvégére várható, a jelenleginél alacsonyabb vízhőmérséklet miatt nem tartják meg a Balaton átúszást. A tervezett új időpont augusztus 1-e szombat. Akinek az új időpont nem jó, az július 28-án déli 12 óráig tudja lemondani a nevezést. A nevezéseket július 30-án csütörtökön újra nyitják, így a lemondott helyek számának függvényében azok is jelentkezhetnek, akik a most hétvégére tervezett eseményre nem neveztek. Ez volt a Hírtér Villány, a Rádió 1-en.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió
1: 1. Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermej.

0: sima slágerek.
1: Nem sima slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Daily Mix. Minden délben egy órán keresztül a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláker megy. Hello, Baranya! Péntek délután sem hagyjuk ki a programajánlatokat. Készülünk a hétvégére is, természetesen a játék is folytatódik. Ugyanúgy lesz ajándékunk. Hozom ezzel kapcsolatban a részleteket, ahogy Alex Kenji sikerdalát a Daily Mix zenei listán. Forog mindjárt a Bambolé, itt a Rádió egyen. A stúdióban Molnár Kristóf, a 100,9-en villányban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Ma még lesz lehetőséged megszerezni a belépőt a villányi Wine & Vibe programra. Augusztus 15-én egy prémium borászat tart különleges nyári eseményt, ahol 9 ismert DJ áll majd a keverőpult mögé, csak hogy egyébként kiemeljek: Breda Bia, Nigel Stately, Andró, Voksán Virág, DJ Boss, emellett természetesen különleges prémium gasztro élményekkel találkozhat az illető, de hát a szőlő közt sétálni a naplementében biztos, hogy emlékezetessé teszi a nyarat. A MOL borászatnál tehát augusztus 15-én ide szól a belépő, amiért csak egyetlen SMS-t kell küldeni. Jöhet ismét a Rádió 1-es szó a 0630 7 906-906-os számunkra. A játékban 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

0: Kedvencek, sikerdalok itt a Daily Mix zenei listán, de a folytatás már a programajánlatoké, illetve pörög tovább a játék, lesz majd nyertesünk ma is, aztán Taylor Swift énekel, nem engedjük el a slágereket. Ophelia mindjárt a kedvencek közt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: A 10. belépőt osztjuk itt a Rádió 1-en, ami a Wine and Vibe programra szól. Augusztus 15-én igazán prémium esemény lesz a Maul pincészetnél, és szerencsére sok Rádió 1-es hallgatónk átélheti mindezt. De kit lepek meg utoljára? Már is megtudjuk.
3: Kapitány Tímer, tessék!
0: Tíma, szia! Itt pedig Kristóf a Rádió 1-től. Hello!
3: Hello!
0: Hello! Augusztus 15-re ne tervezz más programot, mert hogy megvan a jegyed, Wine and Vibe Fesztivál téged is várnak.
3: Ó, tényleg? Ezt el sem hiszem. Ó, akkor igaza volt a barátnőmnek.
0: Na, mit jósolt neked?
3: Hát, hogy küldjek SMS-t, mert akkor lehet, hogy nyerek jegyet is tudunk együtt menni.
0: De jó, hát elújságolhatod, hogy csatlakozol, de gondolom akkor szoktatok így együtt járni.
3: Igen, igen, a borfesztiválokra egyébként is szoktunk menni, tehát igen.
0: Ezek után a Maul pincészetet sem fogod kihagyni. A honlapot láttad már? Winevibe.hu?
3: Igen, ránéztem, gyönyörű.
0: Érdemes lesz másnak is végig görgetni, pláne, hogy ott olvashatjuk, kik látogatnak majd a programra. DJ Eddie, Breda Bia, Nigel Stately, Andró, Voksán Virág, DJ Boss mind-mind ott lesznek. 11 és éjfél közt keverik majd a legjobb dalokat a gasztroélmények mellett. Cserébe azért a Rádió 1-es szlogent is szeretném hallani.
3: Rádió 1, csak igazi, ma is sláger megy.
0: Nagyon jó, szuper téma, jó szórakozást augusztus 15-én. Téged is várnak majd villányban. Addig is jó rádiózást, örültem, hogy játszottunk itt a Rádió 1-en.
4: Matracot cserélnél? Július 23-ától 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrac Fuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35.000 forinttól ingyenes házhozszállítással. Matrac Fuckó Pécs, Király utca 62, matracfuckó.hu.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
2: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: Balkonya fehérbe öltözik július 25-én. Több helyszín és zenei stílus pazarnyári naplemente a White and Wine Balkonya pincejáró partiján. A rendezvény ingyenes. Dresscode fehér. Bortúra csomagok www.balkonya.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az élménybirtokra. Július 25-én. Kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán. A Cinema Cityben Pécsen továbbra is megtekinthető a Vienna legújabb fantasy musical. A Toy Story 5. része, a Szürke Zóna vígjáték, a Minyonok és Szörnyek, a Megszállottság thriller, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vásznon a Birka krimi vígjáték, a Backrooms hátsó szobák, a Pasi a gyerekkel jön komédia, a Leleplezés napja Skifi, a Mandalori és Grogu, az Odüsszeia kalandfilm, vagy éppen a horrorra akadva új része, esetleg a Gonosz halott éj 18 éven felülieknek. További információk, leírások, részletek a cinemacity.hu weboldalon. Wine and Vibe. Augusztus 15-én villányban a Maul borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
2: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 100,9
1: Rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy helyenként biztos, hogy futózáporok még jönnek, hiszen marad a felhős idő, bár nincs hideg, 24-23 fokra számíthatunk. Szerencsére hétvégén jobb lesz, 26-29 lesz a maximum, bár vasárnapra már ismét eső csapadék várható. Meglátjuk, hogy alakul, az biztos, hogy a Balaton átúszást emiatt ismét tolni kellett. A mostani friss hírek szerint augusztus 1-én tartják meg az eseményt, akkor lehet majd átúszni, de ami biztosabbnak tűnik, hogy itt helyben is lesz hasonló esemény, hiszen a pécsi tavat is meghódítják a sportolók. A 14. Orfű Fit Pécsi tó átúszás és körbeúszás augusztus 2-án lesz, tehát ez egy vasárnapi nap. Jövő hétvégén 9:30-tól délután 2-ig tart nagyjából a program. Hát előre is jó szórakozást mindenkinek, reméljük, hogy akkor már sokkal jobb időre számíthatunk. Az biztos, hogy a sikerdalok így is úgy is szólnak itt a Rádió 1-en.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Kellemes péntek délután, ez a Rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó kis hétvégére számíthatunk, hiszen ismét a kék szín kerül előtérbe, megtartják a 25. országos kékfestő fesztivált itt Baranyában. Nagy Nyárádra kell majd ellátogatni, ahol a kékfestészet csodáival találkozhatunk. De ha már hétvége, akkor egy pécsi programot is kiemelnék, hiszen a Káptalan kertben folytatódik a Pécsi Nyári Színház, ahol ismét egy komédia kerül majd színpadra. Reikuni darabja a Páratlan páros lesz megtekinthető, amit a Pécsi Nemzeti Színház színészei visznek színpadra. Józsa Rihárd, Stubende Katalin, Györfi Anna, Götz Attila, Besenci Árpád, Vidákovics Szláven, Lakló Taladár, Takaró Kristóf, Rubint Péter. Jól ismerjük őket. 25-én holnap tehát ismét megnevettetik a közönséget. Jó időnk lesz, 28-29 fokra számíthatunk. Most vasárnapra mondanak csapadékot, de meglátjuk, egyelőre marad a kellemesebb jó idő. Ma egyébként 24 lesz a maximum. Na ehhez mi is hozzuk a legfelkapottabb dalokat. Szemfeld slágerével az élen, holnap dél és kettő között csak a szokásos, ismét jövünk a baranyai témákkal. Molnár Kristófot hallottad a 100,9-en villányban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
7: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
6: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
7: Szállás.hu.
6: Úgyis lett.
0: Reklámot hallottak.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
8: A Nemzeti Lovas Színház az Unikornis legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 25-én 2x50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. Balkonya fehérbe öltözik július 25-én. Több helyszín és zenei stílus pazarnyári naplemente a White and Wine Balkonya pincejáró partiján. A rendezvény ingyenes. Dresscode fehér. Bortúra csomagok www.balkonya.hu. 8. Dunamenti Halfesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sváb zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán. A Cinema City-ben Pécsen továbbra is megtekinthető a Vienna legújabb fantasy musical. A Toy Story 5. része, a Szürke Zóna vígjáték, a Minyonok és Szörnyek, a Megszállottság thriller, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vászton a Birka krimi vígjáték, a Backrooms hátsó szobák, a Pasja gyerekkel jön komédia, a Leleplezés napja skifi, a Mandalori és Grogu, az Odüsszei a kalandfilm, vagy éppen a horrorral kadva új része, esetleg a Gonosz halott éj 18 éven felülieknek. További információk, leírások, részletek a cinemacity.hu weboldalon. Wine and Vibe. Augusztus 15-én villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
1: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a

zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

péntek van, és ma is nagyon sokaknak kezdődik a nyaralás, a pihenése. Györke Attila vagyok, a munkanap utolsó perceit is együtt eltöltjük jó hangulatban, hamarosan játékkal.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Flies az igazi mai slágerek között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig intézzük a bulikat, a partikat, hogy a Rádió Egyesek 2026 nyarán is egy csomó élménnyel, emlékkel gazdagodjanak. Itt van például a Strand Fesztivál, Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, a magyar fesztivál zenekarok legjava, és megújult Rádió Egy Stage az összes lemezlovasunkkal, és valakit most bejuttatok. Másod magával egy Rádió Egy hallgató ott lehet, ha tizedikként elér a 20-as 311-111-en, de ugye a játékainkban mindig az igazi fanok nyerhetnek, akik tudják a Rádió Egy szlogenjét. Hajrá, sok

0: egy csak igazi mai sláger megy. 20-as a forrad rotunk 311-111, és egy ország hívja ebben a pillanatban, benn mindenki beszeretne jutni a strandfesztiválra. Halló!
1: Szia, Kincső vagyok, és játszani szeretnék.
0: Kincső, honnan csörögtél?
1: Siafokról.
0: Egészen közel Zamárdihoz.
1: Így van.
0: Nem lesz nagy az a táv, amikor megteszitek, mert hogy 10-ként értél el, Kincső!
1: Úristen, nagyon örülök neki.
0: Páros belépője, nyilván viszel valakit.
1: Hát persze, van egy cini lányom, úgyhogy én leszek a kísérője.
0: Anya és lánya program, de ehhez tudni kell a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: De jó vagy!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Köszönöm szépen!
0: Jó, hát érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük, igyekszünk!
0: És még mindig nem fogytunk ki a jegyekből. Juhász Gergőnél a Kívánság műsorban bezsebelhető még páros napi jegy a Strandfesztiválra.

0: Black igazi mai sláger megy. Délután 5-től ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Két órán keresztül mixel majd Joer Junior Juhász Geri mellett, és húzzák fel együtt a hangulatot a hétvégére, például a Campus Fesztivál Rádió 1 Stage bulikhoz is, ahol ma este 8-tól Kollár, DJ Junior, Wilcox, Brickley, Cookie, Regalili, Loving Arms és Pure Beat mixel majd. Találkozunk ma este is a fesztiválozókkal Debrecenben, addig viszont újabb zenei órát indítok. Kamrad következik mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerül.
2: Az Urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségével próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyskn. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
11: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: Balkonya fehérbe öltözik július 25-én. Több helyszín és zenei stílus pazarnyári naplemente a White and Wine Balkonya pincejáró partiján. A rendezvény ingyenes. Dresscode fehér. Bortúra csomagok www.balkonya.hu. A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn és Legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra, az Élménybirtokra. Július 25-én. Kétszer 50 perc izgalom és lenyűgöző látvány vár. Lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodáról. Részletek élménybirtok.hu. 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17 és 19 között Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriási akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős Schwab felvonulás. Itt lesz a Schwab zenekar és a Juhé Ausztiról is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán. A Cinema Cityben Pécsen továbbra is megtekinthető a Vienna legújabb fantasy musical. A Toy Story 5. része a Szürke Zóna vígjáték, a Minyonok és Szörnyek, a Megszállottság thriller, a Hogyan tudnék élni nélküled magyar zenés vígjáték, de Vászton a Birka krimi vígjáték, a Backrooms hátsó szobák, a Pasi a gyerekkel jön komédia, a Leleplezés napja Skifi, a Mandalori és Grogu, az Odüsszei a kalandfilm, vagy éppen a horrorra akadva új része, esetleg a Gonosz halott ég 18 éven felülieknek. További információk, leírások, részletek a cinemacity.hu weboldalon. Wine and Vibe, augusztus 15-én Villányban a Maul Borászat udvarán. Fantasztikus DJ-k, többek között Nigel Stately, Voksán Virág, Breda Bia, Andró. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Kedvezményes elővételes jegyek winevibe.hu.
11: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
13: A Nemzeti Lovas Színház az Unicorn is legendája című látványos musicaljével érkezik Bikarra július 25-én. 250 perc izgalom és lenyűgöző látvány, lovak, káprázatos jelmezek és egy történet a hitről és a csodákról. Jegyek és részletek élménybirtok.hu.
14: Nem hiszem el, megint csörög. Halló! Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
14: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
16: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottál.
11: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: És most.
0: Rádió 1.
11: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten a kampuszon tombolhatunk együtt mi Rádió 1-esek. A színpadunkon az ország legjobb DJ-i, a Rádió 1 lemezlovasai mixelnek. A line-upunk fent van a Rádió 1 Facebookon, Instán, de a weboldalunkon is. És a rádióba is elhozzuk egyébként a buli hangulatot. 5-től a live mixben az a Joer Junior mixel majd 2 órán keresztül, akivel tegnap a kampuszon nagyot ugrálhattak a Rádió 1 fanok. 5-től tehát ma is Rádió 1 Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Joer Juniorral.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, stílusváltás, és Alex Kenji érkezik, aki bár olasz, a zenéiben ritkán hallani mediterrán hatásokat. Őt inkább a londoni és amerikai house hangzás inspirálta, sokáig azt hitték róla, hogy brit producer.

0: ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: Úristen, nagyon szépen köszönöm, mindig hallgatlak titeket, csodások vagytok.

0: Itt a Rádió Egyen. Öttől Live Mix Summer Edition Juhász Gerivel és Joer Juniorral. Addig együtt rádiózunk. Üdv mindenkinek, Györke Attila vagyok, és aki éppen vezet. És bárhol bármit lát az utakon, mondja el, küldje el SMS telefon Viber 20-as 311-111. Azonnal indul az újabb zenei óra Loival.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: napi jegyet a Strandfesztiválra.
1: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs. Széchenyi tér 1. Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája, ne maradj le róla!
3: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
4: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
5: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
6: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
1: Ma is 17 órakor a lemezjáték.

0: akkor Rádió 1.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

like it when you take control, even.

Itt a Rádió Egyen, közlekedési információ. Anett szólt, hogy az M7-esen a Balcsi felé Érdnél, a 21-es kilométernél volt egy baleset, csak a leállósávon tud araszolni a forgalom. 9 kilométeres már a dugó. Bárki bármit lát az ország, bármely pontján jöhet 0620-311-111 a forradrót SMS telefon Viber. Kitartást azoknak, akik lassulgatnak éppen, kapnak egy pörgős Avicii dalt, hogy jobb legyen.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió 1, 16 óra 27 perc közlekedési hírek. Ámos írta, M1-es, 24-es kilométer, torlódás van. Legközelebb Ámosom, segíts majd, hogy melyik irányba, mekkora dugó és miért, jó? Az Krisztián írta, szintén az M1-esről, hogy Budapest felé lassú, végig Tatabányától az M0-ig a terelésben. Ági infója, hogy 3 kilométeres a dugó az M3-ason, Mogyoród nyugat csomóponttól, mert hát ugye forma egy magyar nagydíj. Viki szólt, hogy az M0-áson felborult egy teherkocsi az Ecsermagló csomópontban, 10 kilométeres a dugó, és azt korábban tudtuk meg, az M7-esen 9 kilométeres a sor a Balaton felé Érdnél. Ott is baleset volt, és csak a leállósával lehet haladni miattuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció, akkor még több mix.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ahogyan csak igazi mai sláger megy, változott a stílus, nem is kicsit, elég rendesen. Heart Like Mine, Sam Feld következik, aki mindig is vidám nyári a zenéket készített, de a 2025-ben kiadott Time After Time albuma már sokkal személyesebb lett, mint korábban. Apaságról, családról, az új élet szakaszáról szól. Hát öregszik ő is, Sam Feld. Mondjuk a járókeretet még nem kell megrendelnie, mert óriási partikattól és

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
5: GRI energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GRI légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonka kiszolgálópultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Ez itt az Aranyka Show.
10: Halló, Aranyka?
9: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
10: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
11: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
12: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
13: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Matracot cserélnél? Július 23-tól 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrackuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35 000 forinttól ingyenes házhoz szállítással. Matrackuckó Pécs, Király utca 62, matrackuckó.hu.
15: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
16: Július 25-én Palkonya fehérbe öltözik. Több helyszín és zenei stílus, pazar nyári naplemente. Ez a White and Wine Palkonya pincejáró party. A rendezvény ingyenes, dresscode fehér. Bortúra csomagok www.palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
17: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leározás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
18: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
19: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, ledsóval, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
20: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
21: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît!
22: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul a Rádió Egy Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel Mixben!
3: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul péntek, isteni idő, hello mindenkinek! Két teljes órán keresztül Joer Junior a lemezjátszói mögött innentől, hello JJ!
4: Gyönyörű szép délután mindenkinek, szevasztok!
3: És hát Joer Junior megjárta a Tomorrowlandet a múlt héten.
4: Bezonyám, hát órákat tudnék mesélni róla, egyébként nem is tudom, hogy hol kezdjem. Szeretnék majd minél több kérdésre is válaszolni, hogyha van esetleg kérdés, írjátok meg nekünk SMS-be, és a következő két órában igyekszem majd mindenre válaszolni. De szerintem kezdjük el akkor a Live Mix Summer Edition-t is, Hipaton, Out of My Head, mindenkinek jó hallgatózást itt a Rádió 1-en.

0: Egy Live Mix Summer Edition, ez van egész nyáron, két órán át mixelnek egészen este hétig Magyarország legjobb DJ-i, ma például Joel Junior, ez volt Calvin Harris és a Blessings. Ugye ott volt Calvin Harris, meg te is a Tomorrowland-en múlt hétvégén, milyen volt Calvin Harris?
1: Ott voltunk mind a ketten, valóban egyébként Calvin Harris vitte el az utolsó napnak az utolsó szettjét, szóval övé volt az End Show. Hát amit várni lehet Calvin Harris-től, fantasztikus bulit csinált, és tényleg óriási élmény volt élőben hallgatni.
0: Sziasztok, egy kérdésem lenne Joelhez a Tomorrowland kapcsán. 50 pluszosan mennyire lehet jó elmenni? Vagy ez csak a fiatalok bulija inkább? És van némi tömegiszonyom, nem iszom se alkoholt, se semmi más káros dolgot nem csinálok, ami miatt lelazulnék, de a jó zenét és a bulikat imádom. Köszi, ha ezt Joel Junior megválaszolja. Puszi, Edina.
1: Edina, hát azt kell mondjam, hogy ez a te fesztiválod. Az a durva egyébként, hogy én is 3 napig fújózan voltam, mert hogy olyan szintű látvány világ fogadott, hogy tényleg azt akartam, hogy ez örökre égjen bele az agyamba, és így is egyszerűen extázisos állapotban voltam, tényleg fantasztikus hangulat volt, és a korosztályra visszatekintve én is azt gondoltam volna, hogy fiatalok fesztiválja, abszolút nem. Én 30 vagyok, szerintem én voltam így nagyjából az átlag, de hogy rengeteg 40-50 pluszos is volt, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom a 50 pluszos is bátran, mert fantasztikus élmény.
0: De érdekes, ez egy nagyon meglepő információ. Én személy szerint nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen állapotban meg tisztaságban vannak a WC-k, és hogy mondjuk az ételekre, italokra mennyit kell várni, hogyha valaki beáll a sorban, majd erre is visszatérünk hamarosan. Ti is kérdezzetek nyugodtan a Tomorrowland-el kapcsolatban, 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk, hiszen ugye JJ ott volt a múlt hétvégén. Na, megyünk tovább közben.
1: Így is van, robogjunk tovább egy fantasztikus kedvencen, Antonio Edicében, Ray Dalton, Blood Running, Rádió, egy Live Mix Summer Edition.

0: Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Joel Junior!
1: Joel Junior!
0: A házigazda Juhász Geri.
1: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órán át ma Joel Juniorral élőben a lemezjátszói mögött. Üzenem JJ-nek, hogy nagyon jó a Swedish House Mafia, ezt Vivi kolléganőnk üzeni neked a Traffic osztályról, már úton hazafelé.
1: Vivi, nagyon drága vagy. Élőben se volt olyan rossz hallani.
0: Most jól beletöltöd a szívébe.
1: Ez muszáj volt. Ugye Sebastian Ingrosso, a Swedish House Mafia egyik frontembere, játszotta is múlt héten a Tomorrowland-en. Fú, hát megörültem én is rá, az egyik kedvenc dalom, úgyhogy örülök, hogyha neked is tetszett.
0: Bocs, Vivi. Közlekedési info.
1: Röviden.
0: A Forma 1-es magyar nagydíj miatt visszatorlódik a forgalom az M3-ason Vásárosnamény felé, a 19-es Mogyoród nyugat csomóponttól jó 3 kilométeren keresztül. Aztán kicsit távolabb van egy baleset is, tehát szintén az M3-as autópályán Baknál a 42-es kilométernél, ott 10 kilométeres a torlódás. Érdemes már Gödöllőnél átmenni a 3-as főútra. A Szábolya partnál Budapesten a KFC-vel szemben ég az avar és a bozót, elég nagy a füst, a kifelé haladó forgalom borzalmasan lassú emiatt. Ez Éva üzenete volt, nagyon köszönjük mindenkinek, jó utat! Joel Junior múlt hétvégén ugye ott volt a Tomorrowland-en Belgiumban. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyenek a WC-k, ami a tisztaságot illeti, és hogy meddig kell sorba állni, hogyha valaki szeretne valamit enni vagy inni.
1: Elképesztő logisztika van a fesztivál mögött egyébként. Az a durva, hogy ott van több százezer ember egyszerre, és nem kell sorba állni az italért, sem a mosdónál, és a mosdó patyolat. Nem tudom, hogy oldják meg, nem tudom, hogy milyen csapat dolgozik ezen, meg hogy dolgozik ezen, de eszméletlen profi az egész kivitelezés, úgyhogy pont ezért is van az valószínűleg, hogy az idősebb korosztály is jár folyamatosan, mert hogy higiéniai szempontból is abszolút csillagos ötös, úgyhogy tényleg elképesztő volt.
0: Nagyon komoly, nagyon érdekes információk ezek. Lendülünk közben tovább, nézzük,
1: így
0: hogy
1: van,
0: most.
1: Így van, lendülünk tovább, és annyit még el kell mondanom, hogyha már az előbb az utakról beszéltünk, hogy barátnőmék úton vannak a Balatonra, és hallgatnak bennünket, és a Bodrogi Katának szeretnék nagyon boldog születésnapot kívánni. Holnap lesz még csak neki, úgyhogy óvatosan csajok, de pörgünk is tovább a Live Mix-ben a Draculával. Mindenkinek jó hallgatózást, itt a Rádió 1-en.

0: Stone és a Big Jet Plane a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ma Joel Junior két teljes órán át a lemezjátszóknál. Sziasztok, nagyon köszönöm a Tomorrowland infókat JJ-nek, így be is tervezem az utazást jövőre. A házasság évfordulónkra pont jó ajándék lesz a páromnak, írja valaki.
1: Jó, az biztos, imádni fogjátok. Én egyébként egyedül voltam és egy barátommal ketten mentünk, de egyébként az a durva, hogy külön-külön is nagyon jól el voltunk, szóval én egyedül is bókláztam, de hát párban az igazi.
0: De jó, és hát azért látom, a Tomorrowland zeneileg is átítatta elég rendesen ezt az elmúlt egy órát.
1: Észrevetted?
0: Abszolút.
1: Igen, egyébként nagyon vissza repülök még az előző hétben, hát tényleg fantasztikus élmény volt, úgyhogy még a következő egy órában is remélem, hogy benne vagytok, hogyha egy kicsit maradunk ezen a vonalon.
0: Mert hogy nem ér véget a Rádió 1 Live Mix innentől kezdve este 6-kor, ez lesz egész nyáron, ráteszünk még egy lapáttal, van még egy óránk Joel Juniorral a lemezjátszók mögött, úgyhogy hydration break, egy rövid hidratációs szünet, aztán pedig itt is vagyunk újra.
1: Így is van, szavaztok!
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi C

0: legnagyobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld, a műsorvezető telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És nyerd meg páros napi jegyet a Strand Fesztiválra.
0: Bulizz a Rádió 1 Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire. A nyár legnagyobb bulián, a Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysk-nél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
6: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
7: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
8: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
9: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
14: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a, tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
17: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben, mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
18: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
19: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
20: utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
21: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
22: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
23: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
24: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a pos kupon ajánlatként. Pe-re-pe-pe-pe.
25: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a hazai sárga újburgonya kilója csak 229 forint, a gália rinnye kilója pedig csak 444 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
26: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készleterei.
27: Euronics, ez ennyi.
28: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
29: Sziasztok, sportarcok!
30: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméket. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
1: Reklámot hallottak.
31: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
32: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
33: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
34: Strandok éjszakája Harkányban. Július 25-én a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben egész nap színes családi programokkal, látványos előadásokkal, LED show-val, sok zenével és fürdőzéssel várunk mindenkit egészen éjfélig. A legkisebbek örömére többek között jön Richard Davidson bűvész és a Ne felejts báb színház. És amikor leszáll az este, kezdődik az igazi strandparti Chris Lawyerrel, Krotterrel, DJ Dulival és DJ Barával. Bővebben a programokról harkányfürdő.hu. Strandok éjszakája. Ne maradj le róla!
35: Svájci precizitás minden egyes csészében.
36: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
35: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
36: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
35: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
37: Matracot cserélnél? Július 23-ától 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrac Fuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35.000 forinttól ingyenes házhoz szállítással. Matrac Fuckó Pécs, Király utca 62. matracfuckó.hu.
38: Ha Pécs, akkor volántaxi. Már appon is.
39: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitamin italaival. Drink 81. Boost your body and mind.
40: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
41: This is the World is Mine Radio Show.

0: Ben, this is the World Is Mine radio show on Radio 1. Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Este 6, hello mindenkinek egy SMS, sziasztok, úton vagyok, Siófokra megyünk nyaralni, köszi a jó hangulatot és a lendületet, írja valaki. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát pontosan az ilyen SMS-ek miatt, meg az ilyen hallgatók miatt találtuk ki azt, hogy tartson 2 órán át a rádió egy live mix egész nyáron. Hello JJ még egyszer!
1: Gyönyörű, szép délután mindenkinek, szevasztok!
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, ez tehát a rádió egy live mix Summer Edition, Joer Junior még egy teljes órán át a lemezjátszók mögött. Totál élőben megyünk tovább.
1: Így is van, megyünk is tovább, igazi fesztivál hangulatban, mert hát most van nyár, most kell kihasználni, úgyhogy a maradék egy órában is fantasztikus zenékkel pörgünk. Sigala, Riptide, mindenkinek jó hallgatózást!

0: Közlekedési információk jönnek a péntek esti csúcsban. Baleset a fővárosban a Margit hídon történt Budáról Pestre néhány perce. Összeütközött két autó a Csömöri úton is, szintén a fővárosban a Rákospatak utcánál, és 10 kilométeres dugó van egy kanambol miatt az M5-ös autópályán Röszke felé Ócsánál. A torlódás már az M0-as autóút csomópontjáig elér, az 5-ös főúton tudtok kerülni. Kitartás, mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 0623111111. Ma Joel Junior élőben, két teljes órán át a lemezjátszóink mögött. Megyünk tovább.
1: Az egyik nagy kedvencemmel folytatjuk. David Guetta, Hugel, French Montana, egyébként úristen mekkora párosítás, és szerintem a 2026-os szezon egyik legnagyobb bombáját összerakták nyára, ez a Shine.
2: Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: Summer Edition. Ma Joe Junior élőben a lemezjátszói mögött. Este 8-kor, tűpontosan másfél óra múlva megint indul a Rádió 1 Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. A mai line-upunkat megtaláljátok a hivatalos Facebook oldalunkon, valamint az Instagramon. Milyen volt a tegnap? Ugye te tegnap voltál?
1: Így van, tegnap este pontban 8-kor én indítottam egyébként a Rádió 1 Stage-et a Campus Fesztiválon. Nagyon jó volt, nagyon imádtam. Ugye amikor legelején vagyok, akkor mindig egy kicsit más szettel készülök, mint hogyha a későbbi órákban lennék, és ilyen finom, nyári, amiket egyébként most is hallottuk itt a Lime Mixben, és nagyon jó volt, hát hogy ott nyilván ott élőben hallanak az emberek, meg ott vagytok előttem, és együtt tudunk bulizni, úgyhogy nagyon jó éreztem magam, köszönöm szépen.
0: De jó, reméljük, hogy jó sokatokkal találkozunk és bulizunk együtt ma is, tehát Debrecenben, a Campus Fesztiválon. Mi most tartunk egy nagyon rövid hydration break-et, jön megint egy kis hidratáció szünet, iszunk egy csomó vizet, vagy kávét, vagy vodkát, vagy amit találunk.
1: Vagy mindkettőt.
0: Nem, alkoholt soha adás közben, úgyhogy egy rövid...
1: most
0: például... Kellett nekem ebbe belemenni. Szóval Hydration Break, aztán pedig folytatjuk élőben.
1: Így is van, szavaztok.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: Matracot cserélnél? Július 23-ától 25-ig extra kedvezmények Pécsett a Matrac Kuckóban. Matracok 20-27% kedvezménnyel már 35 ezer forinttól ingyenes házhoz szállítással. Matrac Kuckó Pécs, Király utca 62, matrackuckó.hu.
7: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
8: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
9: Mosgón a kakas a király,
10: a buli pedig hajnalig tart. Augusztus 1-én és 2-án jön a 12. Mosgói Kakas Fesztivál. A Hooligans-szel, Burai Krisztiánnal, Mihály Filucával, Dr. Béressel, Bódiékkal, DJ Szatmárival és az AK26-tal. Koncertek, kakasfőzés, helikopterezés, tűzijáték. Részletek mosgó.hu.
11: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.

0: Summer Edition, már nyári időszámításban dolgozunk, vagyis a Rádió 1 Live Mix 2 órás 5-től egészen este 7-ig tart, és hogyha jöttök velünk bulizni ma a Campus Fesztiválra Debrecenben, úgy készüljetek esni, egyáltalán nem fog 8-kor, amikor elindul majd a stage-ünk, 18 fok lesz, aztán éjjel 12 fokig hűl le a levegő.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Sziasztok, ez egy SMS. Kiváló a hangulat így péntek este, vagyis itt még délután van, épp az ebédszünetem közben írok. Javában folyik a munka, amihez kiválók a zenék és elengedhetetlenek. Joe Juniornak üzenem, hogy a Tomorrowlanden még nem jártam, de az amerikai Tomorrow World-ön voltam még 2015-ben, és felejthetetlen élmény volt. Üdvözlettel Anti Floridából.
2: Wow, Floridából, asztal, de menő. Na, tök örülök neki. Bízom benne egyébként, hogy hasonló élményben volt részed, mint nekem, és akkor nagyjából tudom, hogy mire gondolsz.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. 7 órától a Rádió egy kívánság műsorban ne felejtjétek el, a Strand Fesztiválra is nyerhettek még tőlem napi jegyeket, úgyhogy érdemes folyamatosan minket hallgatni, jó hangosan, mert hogy JJ mixel tovább.
2: Így is van, pörgetjük tovább egy igazi örökzölddel, Calvin Harris, ezt is élőben hallottam tőle, óriási volt. We Found Love, Rádió egy Live Mix Summer Edition.

0: Never Walk Alone, Joel Junior, ezt hagytam a legvégére itt a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben. Jó a vendéglátás, főleg így, hogy JJ zenél, táncolva viszem ki a vendégeknek a rendelést. Pacsi, Ati is voltam Békés Csabáról.
1: Ati is, üdvözöllek, szávasz, az a legjobb egyébként, akkor jó hangulatot.
0: Így van.

0: elmondani. Neked milyen a hétvége, JJ?
1: Pörgős, pörgős, megyek innen tovább Dunabogdányba, és még szombaton is van valami, az Instán csekkoljátok.
0: Oké, JJ, jó bulikat kívánok neked, meg nagyon jó közönséget, mi találkozunk jövő héten.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek jó hétvégét, nyomjátok a fesztivál szezon, szavaztok.
0: És maradjatok, Martin Gerixszel kezdődik a Rádió egy kívánság műsor rögtön. És lesznek játékok is, strandfesztivál napi jegyekért, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Debrecenbe kéne
3: menni. Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: hazai élvonal. A Rádió Station, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
3: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
7: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
9: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
10: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat! Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
11: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le az Asus VivoBook 15 notebookra, Intel Core 5 processzorral, most csak 189.999 forintért, július 30-áig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
12: Sziasztok, sportarcok!
13: Nyári kiárusítás az Intersportban. Most péntektől hétfőig további 20% kedvezménnyel szerezhetsz be minden már leárazott terméke. Ne maradj le! Számos nyári termék, futó, fitness, túra és szabadidő ruházat, cipő, 40, 50 vagy akár 60% kedvezménnyel lehet a tiéd. Intersport.
14: Új Star Trek küldetés, csak a Sky Showtime-on.
15: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
14: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
16: Mentsük meg a barátainkat!
14: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
17: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
14: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on.
1: Reklámot hallottak.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger.

0: zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Két játék is lesz még nálam ma este, szóval érdemes folyamatosan minket hallgatni. Halló, halló!
1: Ja, Alexandra vagyok. Szeretném Szentfárnak az egyik zenéjét kérni, és a férjemnek szeretném házassági évfordulónkra.
0: Szívből gratulálok! Hányadik van idén?
1: Hatodik.
0: És mit üzensz neki ezen a jeles napon?
1: Azt üzenem neki, hogy még a 30-on is ugyanezt a zenét kívánhassam, vagy küldhessem neki.
0: Én őszintén kívánom, hogy így legyen. Nagyon boldog évfordulót kívánok.
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: Jön tehát Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine, és figyelem, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként, játék indul, a számunk 0620 3 111 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Imádjuk a nyarat, ilyenkor egymást érik a nagy fesztiválok. Hamarosan, pontban este 8 órakor ismét beindul a Rádió Egy Stage a Campus Fesztiválon Debrecenben. Egyébként a World Is Mine Radio Show képviseletében Kollár lépott ma elsőként a lemezjátszók mögé. Közben pedig nálunk adásban már a Strand Fesztiválra is megszerezhetitek a belépőiteket. Halló, halló!
1: Zsolt vagyok, játékos szeretnék jelentkezni.
0: Hello Zsolt, hol vagy, mit csinálsz, hogy telik az este?
1: A kedves párommal borozgatunk.
0: De jó is ez! Borozgatni péntek este egy ilyen szép nyárestén. Borozgatnátok egyet majd a Strand Fesztiválon is a nyár végén?
1: Hát nagyon boldoggá tenne minket, hogyha borozhatnánk.
0: Zsolt, kérek akkor egy Rádió 1 szlogen.
1: Rádió 1, csak igazi, mai sláger megy.
0: Zsolt, meg vagyunk, te vagy a tizedik!
1: De jó, köszönöm szépen!
0: Úgyhogy meg lesz az a borozgatás a Strand Fesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: Nagyon szépen köszönöm az egész Rádió 1 csapatának.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat, és leszem nálam még egy játék ma este itt a Rádió 1-en, közben pedig Ray énekel.

0: Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, 28-29 fok lesz a csúcs a hétvégén, vasárnap esni fog és viharok is lehetnek, a Balaton vízen jelenleg 21 fokos.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Igen, Andi vagyok, elcsérentő szeretnék egy számot kéne feleségemnek. Szigetalmon van és otthon van, most megyek hozzá haza.
0: Rendben, vigyázz hazafelé, jön akkor nektek Ed Sheeran és az Azizám, és indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek páros napi jegyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, én pedig újabb és újabb hallgatókat szeretnék bejutatni a Strandfesztiválra, hogy együtt tudjunk majd bulizni a Rádió Egy stage-en. Halló, halló!
1: Szia, Nándi vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Nándi! Jó helyen jársz, hol vagy, mit csinálsz, milyen a péntek este?
1: Úton vagyok hazafele munkából, reméljük ezután jobban telik.
0: Hát nagyon szeretnék ebben segíteni, kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, te vagy a tizedik!
1: Ó, szuper, nagyon szépen köszönöm. Nem gondoltam volna.
0: Ez összejött, bent vagy a Strandfesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Nándi, kit viszel magaddal?
1: Én páromat fogom elvinni.
0: Érezzétek nagyon jól magatokat is, van egy jó hírem, ez a játék a jövő héten is folytatódik tovább nálunk a Rádió Egyen. Dua Lipa jön közben és a Houdini.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szia Geri, ez egy SMS, az új Loi számot szeretném, amit pár napja hallottam nálad. Nándinak küldöm a páromnak, üzenem neki, hogy nagyon várom a balatoni hétvégénket, írja Zita. Ki szereti még ezt a dalt?
1: Endre.
0: Hello Endre, és te kinek küldöd?
1: Drága anyósomnak és apósomnak küldöm, őrbottyámmal, mert annyira szeretjük őket, és legyenek jobb kedvűek.
0: Jól kijöttök tényleg?
1: Már amikor, de ez a normális, azt gondolom.
0: Így van, további jó nyarat mindannyiótoknak.
1: Köszönjük szépen.
0: És akkor jöjjön egy zseniális modern zene a nyárról, egyszerre pop, egyszerre EDM, ez tehát Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: A Rádió Egyet halljátok, és nem lesz itt semmi probléma, ha továbbra is minket hallgattok. Jön egy újabb hidratációs szünet, ez most jó hosszú lesz nekem, egy órás, aztán pedig jövök vissza a 9-től World is Mine Radio Show pénteki különkiadás 4 órában Lotfi Begivel, Pulmex-el és a Stadium X-el a lemezjátszók mögött. Juhász Geri tehát most kijelentkezik, Hydration Break, aztán pedig itt is vagyok újra. További szuper nyárestét mindenkinek. Sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
2: Azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem. Kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén Zola, még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok?
3: Az én olvasatomban ez az a barátság extráka.
4: Fizeti a rezsi felét.
2: Ha vagy menekülj, de előtte küld el a számát. Én szeretem az ilyen élethelyzeteket, nem csak mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
3: Hát nagyon régen.
2: Hát nem jók ezek az élethelyzetek?
5: 82 nyarán.
2: 82 nyarán egy kis táborban.
5: A szodüdülőben az a csehszlovák kislány azt mondta nekem.
2: Pozor vlak.
5: Levelezhetnénk.
3: Pozor.
2: Pozor vlak. Hogy do picsit ikokot.
3: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
4: Annyira szerintem, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközével járt kert itt a 80-as években.
2: És kalitkába se kell tenni, hát hagyjad már. Nem tud elrepülni. Repült egy ideig. Most már Szárnyaszegedten ül a Vadasparkban.
3: Repült az gyerekek. Jó volt.
2: Most már 20 forintért nézik a gyerekek a Vadasparkban. Dobálnak nekik zsemlét.
3: Feri bácsi.
2: Feri bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
4: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött, tudod, így zidörgülő, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon.
2: Támadka, volt az híre. Volt az híre. Én is a Danon műszer dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Diszkósít! A Rádió Egyen! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
7: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi majd sláger, megy indul a Diszkósít Rádiós, a vidám hangulatban a stúdióban Bárány Attila, Hanvai PG és én DJ Junior, ráadásul ma én mixelek, mert péntek van. Ladies and gentlemen, madame, Herman, admeső, hölgyem és uraim, fiúk, lenk, milyen tisztelt, nagy idő, publikum, jó magam, Hanvai Pécs is, itt leszek egészen este 9-ig, és hát ugye visszatért a héten a Junior, és tényleg meghozta a jó kedvet.
8: A hülyeséget hozta, igen.
7: A hülyeséggel a jó kedvet. Na, hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, én is köszöntök mindenkit, Bárány Attila vagyok, a Junior rettenetes sok maraságot tud összehordani, és ezt a ma estét is ezzel indítottuk, még adáson kívül, de ezért még elröhögünk rajta egy
8: mondok
7: pár percig.
8: Mondok még egy hülyeséget, nem Na. is vagyok itt élőben egyáltalán, mert hogy egyébként a Campus Fesztiválon vagyok a Rádió 1 stage-en élőve, 8-9 között ott vagyok, de most itt is vagyok a Rádió 1-en, úgyhogy uraljuk a médiát, nincs mese. Másodérről indulok, és a Loco Condigo DJ Junior remixével kívánok mindenkinek nagyon kellemes rádiózást. Lesz ez még komolyabb is. Jó

0: Rádió 1, csak igaz, mai slágermegy diszkosít Rádió Show DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hambai PG-vel. Én azzal kezdeném meg egyből a sort, hogy ma este, ahogy végeztem a rádióban, megyek le Veszprémbe, szombaton pedig ugyebár DJ Junior előtt közvetlenül Debrecenben a Campus Fesztiválon fogok játszani a Rádió Stage-en, utána megyek Perbárra szólakoztatni, vasárnap pedig Zalakvároson várok majd mindenkit sok-sok szeretettel.
1: Erről a Campusról jutott eszembe, én vagyok az egyetlen Rádió 1-es DJ, aki nem játszik a fesztiválon. Köszönöm szépen a lehetőséget, most pedig jönnek az ünnepeltek. Névnaposok már többek között a Kincsök, Kingák, Bernárdok, Borisok és Csengék. Ti röhögtök, de szerintem ez halágáz. Mindegy, nem azért, mert nekem ez rohadtul fájna, de egyszerűen ez gusztus, na mindegy. A szülőnapos pedig az ismerőseim közül Bakai Zoltán, Brown, Macukotelli, Adrián és Sasvári Viktor. Isten éltesse az ünnepelteket.
2: De csak őket. Csak van a gusztus, meg gusztustalan népszerű.
1: Azok ki vagyunk. Meg az irítség is. Ebből
2: egyébként, egyébként kettőnk közé bejöhetsz, ha akarsz játszani. Én adok az időmből.
0: Én is.
2: Kicsi pénzt adok.
1: Pénzből
2: kicsi pénzt tudok adni. Kicsi pénzt.
0: Minek már? Minek? A vízbe, hogy mi ez? Tengerbe vizet vinni, minek?
1: Na látod, ez a jó hozzáállás.
2: Beütöttem úgy, hogy Bárány milyen DJ retro, beütöttem utána Juniort, az is retro. Úgyhogy megyünk kívánnal és a fotonom vele. DJ Junior remízbe, és most már beütöm a Hambait 50 fölött.
0: Nem, az is retro. Még mindig nem retro.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy diszkosít rádió show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai PG, de valójában egyik sem, a Junior éppen a kampuszon zenél, én pedig Kiskunmajsára megyek egyébként ma este és utána Szegedre, miután klubokban játszom, ezért ennél több információt nem osztatok meg veletek, de megtaláljátok a rajongói oldalamon a Facebookon, és ha már a fellépéseknél tartunk, akkor holnap is lesz kettő, Balatonmáriafürdőn játszom majd egy órától a Persona Jesuson, viszont előtte már 8-kor nyitáskor ott leszek alsó őrsön, mert egy Dexon Remember van, ahol egyébként minden évben 3 órát szoktam játszani, és ezúttal is így lesz.
1: Jut eszembe, már több mint 77 000, sőt lassan 78 000 vagyunk a TikTok csatornámon, ahova ugyebár zenei, gasztronómiai és turisztikai cuccok mennek ki folyamatosan. Egy vadonatúj videó ma este kikerült, tessék csekkolni, és ha más nem, akkor egyébként kicsit majd később, ma este Veszprémből jelentkezek egy élővel, arra is rá lehet pattanni.
2: A folytatásban érkezik az új DJ Junior dal, a Day by Day, ami megjelent egy német lemezkiadón, így streamingelhető, letölthető, és a klip pedig kikerült a DJ Junior videó csatornán, most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en, ez az új dal.

Rádió 1-en. Igazi mai sláger következik.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely diszkos hit rádió show, minden este 8 és 9 között, itt már a 20 éve itt vagyunk, és ebben az esztendőben is legalább 30 darab diszkos hit aktivizáció, meet and greet, bárhogy is hívjuk, fesztivál fellépés, klub fellépés és magánparti lesz, úgyhogy érdemes készülni, és még mindig vannak szabad helyeink, úgyhogy nyugodtan keressetek minket, hogyha úgy van, akár hétköznap még egy csomó bulira ráérünk, úgyhogy most is megyünk majd július 31-én, igaz, ez egy nagy fesztivál lesz, és a rádió egy is támogatja, Kecskeméten játszunk majd, ráadásul ez különleges este lesz, mert 23:50 és 1:40 között majdnem 2 órát hárman együtt back-to-back fogunk zenélni.
1: Egyébként ez jövő péntek, és itt föl is tenném a kérdést nektek gyorsan, hogy Kecskeméttel kapcsolatosan mi a legkellemesebb élményetek, vagy mi az az élmény, amit így egyből azt mondtátok, hú, az nekem Kecskemét.
2: Válasz! Nekem a Vallasz, meg nekem, a kincsesz.
0: Hát a Miséhez sokat jártam én is zenélni annó nagyon régen, úgyhogy ott nagyon jó bulik voltak, igen. Hogyha így veszük, akkor tulajdonképpen a Misi volt a helyi erő, Misi.
1: Hát
0: igen.
1: Hogyha a diszkónál maradunk, akkor mindenféleképpen, de nekem egyébként a Korhely halászlé, mert életemben először ott tettem olyan halászlevet, ami úgy van megcsinálva, hogy van benne ugye bár mustár.
0: Kecskeméten.
1: Így van, mustár és tejföl is. Nem, konzerv. Semmi konzerv. Az adás, na az konzerv.
2: Hogy jött ide ez az evés?
0: Nem tudom, nem megyünk tovább. Gadzsóval és a So Many Times a DJ Junior Remixben, ez is kim van a YouTube csatornán, most mi meghallgatjuk itt az esti showban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely diszkosít Rádió Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával is velem, Hanvai PG-vel.
1: Azon gondolkozom, hogy mi a francot mondjak, de igazából figyelj, nem beszéltünk egész csak hétfőn. Még mindig gondolkozom ezen a labdarúgó világbajnokságon. Gyerekek, hát ezek az argentinok, ezek vérgyengék voltak, vagy elfáradtak, mindegy, hogy hogy hívjuk, de a spanyol válogatott nagyjából egykapuzott, és én megmondom őszintén, nem vagyok spanyol drukker, de én mindig a jó focit szerettem. Tudod, mire jöttem rá, Junior? Ha már szakmázunk egy kicsit. Na, de nagyon röviden. Nem a csatárjáték számít. A középpálya és a védelem. És
0: defense,
1: hogyha, és
0: defense,
1: hogyha nincsen defense. Egy jó szűrő középpályásod, mint a Rodri egyébként a spanyoloknál, akkor az egészet cseszhetett. Nem véletlenül lett egyébként a világbajnokság legjobb játékosa.
2: Hát meg a legjobban passzoló csapat, ugye a spanyol csapat, a leggyorsabban labdát forgató csapat a spanyol csapat. Tehát hogy igazából olyan nem tudom, olyan minőségi játékosokkal rendelkeznek, akik nem is tudom, hogy vannak-e a világon. Mondjuk azért nem felejtsük, hogy 8 darab játékos az FC Barcelonában volt, csak mondom érted.
0: Figyelj, nekem is egyébként meghatározó volt ez a döntő. A spanyolokat a paella miatt szeretem, rizses hús, az argentinokat pedig nem szeretem, mert nem szeretem a steaket.
2: Steak pedig nagyon jó.
0: Szóval én a spanyolokat.
2: Én egyébként Messit sajnáltam, mert ő mindent megtett ezért 39 évesen. Elképesztően komolyan játszott, annyi volt, hogy hihetetlen, annyi elképesztő gólpassza volt, játéka volt, mindegy, zseni volt az ember. De most megyünk tovább egy diszkosi dal, mert ez a vadonatúj, jön a Sorry, itt az esés.

0: Itt a vége, fussa véle, hölgyek és urak, azzal búcsúzom tőletek, hogy ma este Kiskunmajsán és Szegeden pörgetem a lemezeket, holnap pedig Alsőrsön, Dexion Remember, 3 órán keresztül játszom 9-től éjfélig, és utána 1 órától Balatonmária fürdőn, a Personal Jesuson pörgetem a lemezeket. Én Bárány Attila voltam, köszönjük a figyelmet, ne felejtjétek holnap este 8-tól, újra diszkosít a Rádió 1-en, ciao!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek Hambai PG voltam, érkezem ma este Veszprémbe, aztán szombaton a Campus Fesztiválon a Rádió Stage-en fogok játszani, utána pedig Perbáron, és vasárnap Zalakkaroson. Nagyon-nagyon fontos, hogy holnap az a szombaton majd én szolgáltatom a muzsikát itt a Rádió 1-en, és jön a jól megszokott 3 Email Angel dal, sőt, mi több, lehet, hogy debütál egy negyedik is, de erre ne vegyetek be semmit, de egy biztos, hogy majd csekkoljátok a holnap este adást, én ezzel búcsúzom, szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, egyébként most végzek pont Debrecenben is a Campus Fesztiválon, viszont ott maradok a városban, lent is maradok egy kicsit pihenni, és másnap újult erővel szombaton este 11-től évfélig szintén Rádió 1 Stage, Debrecen Campus, a Rádió 1-jel, tehát én ezzel búcsúzom meg azzal, hogy egy igazi mai slágert még játszok ide nektek meg egy-kettőt, Martin Garrix-el és Ed Sheeran dalával intünk párt mindenkinek, holnap este 8-kor újra jövünk, szavasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon! Armin van Buuren! A Scooter! A Switch Disco! És a teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Új Star Trek küldetés. Csak a Sky Showtime-on.
4: Az, ami most következik, talán mindenre hatással lesz.
0: Csatlakozz Pike kapitányhoz, Spockhoz, Uhurához és az Enterprise egész legénységéhez.
5: Mentsük meg a barátainkat!
0: És lép közelebb oda, ahol minden elkezdődött.
6: Tudom, hogy az, amire készülünk, nehéz.
0: Star Trek. Furcsa új világok legújabb évada. Streamed most, csak a Sky Showtime-on. Reklámot hallottak.
2: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Coffee Baby. World is Mine Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Rengeteg friss zene és nagyon sok extra különlegesség vár rátok a következő 4 órában. Szokás szerint Lotfi Begi indítja a pénteki külön kiadásunkat. Hello Begi, csapjunk bele!
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Szevasztok, egy igazi italo diszkó dallal megyünk tovább. Akármikor meghallom ezt a dalt, egy hölgy jut eszembe, aki kispiros ruhában van, nagy kalappal és egy martini szűrcsölgetés közben.
1: De szép kép!
2: És közben énekli, hogy bábolé, bábolé. Mondjuk az olasz tengerparton.
1: Igen.
2: Úgyhogy érkezik Alex Kenji és a Bamboli itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió, egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Ez David Guetta volt és a Memories egy vadonatúj változatban. És jön megint egy David Guetta dal, amire Begi nagyon büszke lehetsz. Te játszottad elsőként, és most már pörgeti nálunk mindenki.
1: Mert egy jó dal, és annak idején az eredetét is játszottam valamikor a 2000-es évek elején. Mert hogy egy régi dal új köntösben érkezik, ez nem más, mint a Just the Way You Are, Milky és David Guetta közöse. Itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: fantasztikus újdonsága, ami egy igazi magyar sikertörténet, hiszen ugye ennek a dalnak a kiinduló pontja egy magyar zene volt, ami az AI segítségével készült, és ez a változat még mindig első a Beatporton.
1: Így van, Jugel és a Move Into the Sun, és érdemes odafigyelni, hiszen az úriember hamarosan érkezik Magyarországra, és élőben is meghallgathatjátok a nyár legnagyobb slágerét. Ezt pörgetem most itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Cikléket, Kukit, Regán Lilit, a Loving Arms-t, valamint Pure Beat-et, bővebb infók a Facebookon. Itt a stúdióban Lotfi Begi a lemezjátszóknál, David Guetta felfedezetje jön.
1: És azóta is dolgoznak együtt, és milyen jól teszik, hogy együtt dolgoznak. Ez most egy önálló dala, az Out of My Head, itt a Rádió 1-en, a Verdi's Man Radio Show-ban.

0: World Is Mine Radio Show on Radio 1.
1: Oh, let me see, I talk now.

0: itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show. Péntek este Lotfi Begi a lemezjátszói mögött Justin Bieberrel folytatjuk, rögtön eszembe is jutott az idei foci VB döntőjének a Halftime show-ja. Hát láttam már jobb fél idei show-t.
1: Azt akartam mondani, hogy a Halftime show helyett halvány show volt ez.
0: És főleg, találó,
1: és főleg azoknak, akik a helyszínen követték, mert hogy nagyon a TV közvetítésre koncentráltak a szervezők, és hát hogy is mondjam, az AI őrület, ami az elején a Madonnával indult, az egy picit nálam is, hát hogy is mondjam, hiányérzetet hagyott. Ettől függetlenül Justin Bieber is ott volt egy szál gitárral, hát most nem egy szál gitárral játsza az egyik legnagyobb dalát. Érkezik a Let Me Love You itt a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: Warren és az Ordinary, na ezt a különleges változatot is csak nálunk hallhatjátok, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és Lotfi Begivel 10 óra után lépünk majd oda a gázra, úgy igazán?
1: Tekerünk a hangulaton, és a lendületen nem menjetek sehova.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 100,9 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: Feedbacky.
1: World is Mine Radio Show starts now.
2: The world is mine.
3: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és együtt hangolódunk a hétvégére. Még mindig Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és ezt a mai második szettet a kedves ismerőseinkkel indítjuk, mert hogy mindannyian itt voltak a Rádió egy születésnapi fesztiválján. Érkezik Sam Felt és a Switch Disco.
4: Jön a Sleep Tonight.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este, 11-ig Lotfi Begi, 11-től Pulmex, éjfél után pedig a Stadiumex a lemezjátszói mögött. Joel Corey érkezik, aki egyébként modellként kezdte a karrierjét, a felső test, hát az rendben van.
1: Én szerintem már a közelébe járok, vagy nem?
0: Egyébként igen.
1: Nem járok a közelébe, de jól tette egyébként, hogy váltott, mert hogy elég sikeres karriert futott be a house műfaján belül, és nagyon jó dalokkal ajándékozott meg minket. Ilyen lesz a következő, és érkezik a Be Alright, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Prikléket, Cookit, Regál Lilit, a Loving Arms, valamint Pure Beat-et. Nyár végén pedig jön majd a Strandfesztivál, ott is bulizhattok a Rádió 1 DJ-kkel, és hát a Strandfesztiválon idén fellép Robin Schulz.
1: Így van, és Robin Schulz szépen sorban szállítja nekünk a jobbnál jobb felvételeket. Egy újdonsággal megyünk tovább, érkezik a Better Times itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Most érkezőknek, szevasz Begi, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: És ebben a megszólalásban szándékosan keveset dumálunk, hagyjuk menni, hullámozni ezt a mai mixet. Mivel folytatjuk?
1: Egy igazi ibizai klubhimnusszal megyünk tovább, érkezik a Spirit Higher, itt a Rádió 1-en, a Birdies My Radio Show-ban.

0: Két igazi ausztrál nagyágyú, Fisher és a Townsend Eye, ez volt a Favor a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mit teszel rá erre, Begi?
1: Egy különleges mashup-pal megyünk tovább, érkezik Tujamo és Florida találkozása, ez nem más, mint a Low, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok, ez a World is Mine Radio Show pénteki különkiadása 4 órában, ebből 2-t szokás szerint Lotfi begitöltötte a lemezjátszóim mögött. Milyen a hétvége?
1: Sűrű, és ez a hét már szerdán indult, ugye a Campus Fesztivállal, tegnap pedig Erdélyben voltam. Ma innen indulok Nyergesújfalura, holnap pedig Zalakaros, és végül Szlovákiában, Deákiban fogom befejezni ezt a hétvégét. Imádom ezt a nyarat. Soha véget nem érős lesz.
0: Úgyhogy hajrá, Begi, neked is további jó bulikat kívánok, maradjatok, nagyon rövid pihenő jön. Aztán pedig itt is van Pulmax.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe
2: készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Indulunk!
3: Are you ready?
0: Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
4: World is mine, radio.

0: múlt este 11. Hello mindenkinek, innentől 110% felett leszünk minden értelemben, megérkezett Pulmex, és hát lesz miről sztorizni a következő egy órában, mert hogy Pulmex megjárta a múlt héten a Tomorrowland-et, sőt az egyik remixe szólt is a nagy színpadon. Hello Pulmex!
1: Sziasztok kedves Rádió 1-es hallgatók, köszöntök mindenkit, így van, képzeljétek el, hogy az egyik remixem szólt a main stage-en vasárnap a Tomorrowland-en. Ez így hihetetlen kimondani is, még mindig a feldolgozás alatt vagyok, de bőven fogunk erről sztorizni, ugyanis tele vagyok élményekkel, egész héten ott voltam az első hétvégén. De kezdésként jön egy személyes kedvencem, Sam Feld, Rose Lynn, Hurt Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Tomorrowland nagy színpadára.
1: Elkezdtem a promót elég erőteljesen, és pont az első videóhoz már Léda Kluk is kommentelt nekünk, az valószínű felhúzhatta az algoritmust, és így került el egy belga hölgyhöz, akit Caracasnak hívnak, és ő írt nekem, hogy azonnal küldjem el, elküldtem neki, és akkor láttam, hogy a Tomorrowland zenél, és csak annyit írtam mellé, hogy ha ott játszanál, akkor mindenképpen szóljon nekem, mert ugye szeretném majd látni, esetleg majd videót csinálni róla. 4-5 nap múlva kaptam egy üzenetet, random ilyen éjjel hajnali egy körül, hogy szia, a negyedik zene lesz majd.
0: Mennyire jó fej ez a csaj!
1: Igen, nagyon jó fej, és képzeljétek, én még csak azt láttam, hogy a Gatheringen zenél, aki még nem tudná, a csütörtökönként szokott lenni a Gathering, ez a beköltözős buli a Tomorrowlandnek, és mondom, az is óriási, hogy hát ott fog megszólalni, és akkor írtam is neki, hogy mikor zenélsz meg ilyenek, és akkor mondta, hogy csütörtökön is, de ő ezt vasárnap fogja játszani. És akkor így mondom, vasárnap? Vasárnap hol? Hát a main stage-en.
0: Elképesztő menőség, komolyan.
1: Az lehet nem jött át a hallgatóknak, hogy én ott voltam személyesen, és átéltem a első sorok között azt, hogy lejátszak a main stage-en a saját feldolgozásommal. Ez egy teljesen hihetetlen érzés számomra, és még napok, hetek kellenek nekem ahhoz, hogy ezt feldolgozzam, mert ez egy óriási álmom volt, hogy ott zeném szólaljon meg, vagy feldolgozásom, úgyhogy gőzerővel dolgozok a következőkön is, de addig folytatásként akkor itt exkluzívként hozom nektek, csak is a Rádió 1-en, Swedish House Mafia, Leave the World Behind, Pulmex Remixben, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio.

Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszóknál Full Max.

0: a Rádió Egyesó Word is Mine Radio Show. Pulmex a lemezjátszóknál. Kik azok a nagy sztárok, akiknek a fellépését láttad személyesen a Tomorrowland-en?
1: Nagyon-nagyon sok szettet láttam. Láttam Alessót, Calvin Harris-t. Calvin Harris nagyon régióta nem volt a Tomorrowland-en, úgyhogy ez egy visszatérése volt, és óriási záró final szettet játszott. Illetve Martin Garrix is premiereltetett egy óriási újdonságot, amit pont a mai napon jelent meg, aminek a címe Firefies. A YouTube híres zenekartól az Edge gitárosa jött fel igazából egy állványon keresztül az utolsó számnál, és akkor ez volt az ilyen final moment ott a péntek estében, úgyhogy elképesztő volt. Annyira sok sztorim van, úgyhogy heteket fogok erről beszélni.
0: Helyes, várjuk akkor majd az újabb történeteket. Mivel megyünk közben tovább?
1: Van egy nagyon különleges hármas, akikkel sikerült is találkozom, nem más, mint a Medúza, és úgy szoktak fellépni hárman, hogy Medúza Free, ez egy különleges projekt, amikor zongorázik, és az egyik a másik a DJ után, a harmadik pedig a szintetizátornál alkot, és élőben nyomják, ez a hármas show, és ez volt a Freedom Stage-en a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, hogy én igazából csak az a végére értem oda, ugyanis annyira teltház volt, hogy lezárták a helyet, és nem tudtam bejutni.
0: Wow!
1: Úgyhogy ez még a bakancs listán marad, mert ugye teljes show-t szerettem volna látni, de tőlük jön a Don't Wanna Go Home, ez is jellemezte az elmúlt hetemet, nem akartam hazamenni a Tomorrowland-ről. Rádió 1, Word is Mine Radio Show, let's go!

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show, és benne minden, ami elektronikus zene, Pulmex a lemezjátszói mögött, mint mindig ilyenkor péntekenként, 11 és éjfél között, és hát ezt a mai egy órát teljesen átitatja a Tomorrowland.
1: Így van, az elmúlt 15 percben olyan zenéket hallhatatok, amik nagyon-nagyon játszottak voltak a Tomorrowlanden, többek között a Carrie You, Martin Garrix-től, ez azt hiszem az ötödik legjátszotta volt az első hétvégén, és folytatásként hozom nektek a Heaven Takes You Home, amit a Swedish House Mafia remékelte a sajátját egy 4 év után, és ezt is minden stage-en hallottam, és óriási vibe-ot adott, úgyhogy aki teheti, az mindenképpen egyszer menjen el a Tomorrowlandre, mert óriási feeling, amit ott át lehet élni, azt nem lehet összehasonlítani semmivel, és szerintem ez a zene is folytatásként ugyanilyen, nekem ugyanezt a vibe-ot adja. Heaven Takes You Home, Swedish House Mafia remake, itt a Rádió Egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Afrojack vadonatúj megjelenése a Reverse, ami szintén nagyot ment múlt hétvégén a Tomorrowland-en. Pulmax ezt hagyta ma a legvégére. Holnap pedig irány Olaszország.
1: Képzeljétek el, Olaszországba utazok, megyek kipihenni itt a Campus Fesztivál fáradalmait, mert ott óriási bulisztunk tegnap, de viccet félretéve egy ilyen egyetemi rendezvényen, versenyen veszek részt, és aztán lehet, hogy fellépek is majd, ki tudja, meglátjuk.
0: Téged ismerve találkozni fogsz egy csomó világsztárral.
1: Igen, muszáj építeni a kapcsolatokat, már egyeztettem a kint lévőkkel, hát ha összejön, meglátjuk. Az biztos, hogy a social médián láthatjátok majd.
0: Helyes, Pulmax, jó bulikat, arrivederci!
1: Ciao, ciao!
0: És mi is bulizunk tovább, rögtön jön a Stadium X.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió Egy.

0: starts now.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok, szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között, az én nevem Dave,
2: én pedig Sully,
1: és mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is egy új megjelenéssel kezdjük, ami nem lesz más, mint ombosszakozós felvételünk a To The Beat, utána Walker-től következik az LA to Ibiza, majd Truth and Lies-on megyünk tovább, és jön az I Like You alatt. Ez X-Air, velünk a Stadium X-el. From the city of Budapest,

Big Mike Fish a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az Exile, egy saját felvétel pörgött az előbb Vibrite címmel, de megyünk is tovább, és érkezik Fab Massimo-tól a Rhythm Be Our God, majd utána pedig Ben Remember vadonatúj felvételével folytatjuk, ez lesz a Truth. Maradjatok velünk!

taking my life. No chains can hold me.

0: Gabe és Fetszín közösségtől szólt a Let It Drop. Most pedig megyünk tovább Highsec újdonságával. Jön a Liftoff, majd egy saját zenével folytatjuk. Ez lesz a Selector. Ez az Exile velünk, a Stadium Exile.
1: This is Stadium X.
2: Live and direct.
3: Red lights. Turn it up. Run it up. Taking shots. To it taking off.

Vintage Culture újdonsága szólt az előbb Think Too Much címmel, most pedig Majestic-kel megyünk tovább, ez lesz a Technologic, utána pedig egy saját felvétellel folytatjuk, amit Mirabelle készítettünk közösen, érkezik a Bongo. Maradjatok velünk!

Ez volt Linska újdonsága, a Criminal, most pedig Bujától fog szólni a Touch My Body, utána ismét a saját felvétellel megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martinnal készítettünk közösen, ez lesz a Last Pause, majd végül a műsort Solomon újdonságával zárjuk, jön a Riders on the Storm. Ez az X-Hour, velünk a Stadium X-Hour.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, vissza tudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tomás, ezerrel dübörög a Campus és a Rádió Stage, és ezerrel dübörögnek közben az igazi mai slágerek és a World is Mine után most Accent-szel a Misha Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó rádiózást mindenkinek!

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, ő pedig Regál Lili, a Rádió egy DJ-je, egy szenzáció saját kedvencel a hír, mivel Lili egyébként óriásit ment, ismét volt majorkai fellépése, nagy sikerre, meg persze vele is lehetett találkozni a kampuszon a Rádió Stage-en. Ez a hír mi tőle.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a hír mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg de jó kis lendület. 10 perccel fél kettő előtt nem állunk meg, megyünk tovább méghozzá egy vadúj kedvence Tame Impalával. Jennyvel közösen a Draculát hozzák, mindenhol hatalmasat megy a világban. Viszont közben lehet pötyögni üzeneteket is 0620 311 111, és azért is fontos, mert jövő héten újra lesz játék, páros belépőt lehet nyerni a Strandfesztiválra, csak a Rádió 1-től. Kellemes éjszakát mindenkinek!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger. Megy közti pedig a jelenkor egyik legjobb énekhangja, aki nem csak énekhang, dalszerző is, Bibi Rexa, aki most a Faithless-szel dolgozott és teljesen újra gondolt egy nagy klasszikus tőle, az igazi mai slágerek között a New Religion, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi mai slágermely.